A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színe a veríték meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot, és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a nemzeti 11 Tbilisiben. Kora reggel még foltokban pára, köd előfordulhat, napközben viszont néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő valószínű. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását, mesés csillaghullás várható jövő héten. Kissé szeles őszi idő vár ma ránk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány javaslatának célja, hogy megvédje a kiskorúakat a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást népszerűsítő médiatartalmaktól. A jogszabályt 139 igen és 51 nem szavazattal fogadták el. A parlament több más kérdésben is határozott, módosította az egészségügyi kamarákról szóló jogszabályt, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot, és két héttel elhalasztotta az érintett ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyház fő operációja pozitív eredménnyel zárult. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. Emiatt volt szükség a műtétre. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónak Betlen József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, megvalósításához elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Csodálatos csillaghullás várható október 21-én, éjjel tetőzik majd az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteorrajt lehet majd látni az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A lest hajnalra érdemes időzíteni, a megfigyelést ugyanis eleinte még zavarhatja a fényes volt. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél, 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk, esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Közben az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggel, szevasztok, szerda van, agrár szerda. 9-kor majd a boxival. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt. Képzeljétek el, hogy nekem olyan csütörtöki hangulatom volt, és akkor most...
0: Csináljunk csütörtöket ebből, és akkor holnap jövünk utoljára, hozok virslit, és péntektől Szabi.
3: Szerintem jöhet.
2: Igen, nem tudom, hogy ki fogja ezt visszautasítani most innen. Ki lesz az erős.
1: Ne legyél álszent. Persze, mehet.
0: Egyébként én majdnem nem jöttem, a torkom annyira fájt már tegnap délután, hogy akartam írni nektek, hogy a torkom nagyon szar, és kipróbál, és akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom ma reggel itt, és hogyha ez romlik, akkor holnap nem jövök.
2: Jó, oké, nézzük meg.
3: Jó.
0: Csak mondom, hogy lesz egy vidám napotok.
1: És nem menjek el ápolni, és akkor én sem jövök.
0: És akkor Gyuri a
1: necsó? Nem, ők is jönnek.
2: Én kitűnő teát főzök, amíg betakargat az Évi.
0: És mi lesz itt adásban?
3: Hát figyelj, a híreket meg tudom csinálni, tőled is.
0: Tőlem is.
2: Biztos
0: van otthon egy mikrofon.
1: Igen, és az útinform igen. is jön mindig.
0: Az érdekes, hogy nagyon furcsa hangulatban vannak a hallgatók, és tényleg van ilyen, mint egy ilyen közösségi lelkület, igen. hogy ilyen furcsákat írnak, nem is olvasom fel, csak volt ilyen, hogy Évi nagyon jó, de akkor vajon mit vagy elájulva a német autópályáktól, amikor? ilyen Jézusom, ki az, aki ilyeneket ír reggel hajnalban, hogy támad egy gondolata az autópályákkal, vagy Évivel kapcsolatban, és megírni kívánja. Tehát én sem, mit tudom, én nem... Tehát, most mit az Erős Antóniának se küldök, hajnalban egy SMS-t, hogy mit tudom, a parkok nagyon rossz állapotban vannak, és egyébként erről beszélhetnétek. Tehát, hogy, és a szellővel azért bánhatná jobban. Tehát tényleg nincs ilyen késztetésem, hogy megírjam ezt a hülyeséget, amikor zavar van az agyamban. És na minden, szóval ez furcsa. Azért mondom, be se olvasom, mert nem akarok itt hangulatot teremteni ezzel. Nézzük meg, hogy mit ír például a McLaren-es. Gabi bátyám, jó reggelt, kemencében sült hátsó csülök. Savanyú káposzta ágyon. Héjába sült édesburgonyával desszertnek Elvira nővér specialitása sütőtökös mákos rétes vanília öntettel. Na így várjuk a ma este érkező zalánatját. Bár amikor kérdeztem, mit szeretne vacsorára, csak gúnyosan azt mondta, rántott koi pontyot. Na rá is tettem a telefon, dicsértessék a McLaren-es. Ez úgy néz ki, hogy ez egy esemény. Vagy zalánatja hazajön, honnan milyen zarándoklatban van?
2: Nem tudom már.
0: Rómában nem volt, meg Varsóban is volt talán. Fele tudja, mindegy külföldi misszió.
2: Igen, hetekig most nem volt, ennyire emlékszem. Igen.
0: Így van, és akkor ott Eger és társai
1: összegyűlnek
0: és boldogan. Jó reggel, tankcsapdás Pityú. Üdv, tankcsapdás Pityú. 1989. október 14-én 37 éve alakult a tankcsapda zenekar. Boldog születésnapot, minden jót. Látod, tényleg csak annyit ír, hogy sziasztok, tankcsapdás Pityú, az most kiírja magából a fontos dolgokat.
2: Igen, ez az, amire eddig vártunk. Most megjött Pityútól.
0: Így van. Jó reggelt Istennek, megfogadtam a szavaitokat, és jó pár év után ma reggel ismét iszom egy kávét. Na. Persze szigorúan és lehetőség szerint innentől 6:08-kor, mert a kávé mellé ti is kelletek, hogy jól induljon a napom. Passza Tomi. És jó reggelt, itt a hét közepe, jön a tanár úr is, és mindenkinek kitartás a hétre, B. Zsó. És gyertek már, imádunk, Gyöngyös. Messziről olyan, mint a krokodil, a legnagyobb poén a múlt héten, köszi Gábor, jót rötyögtem. Azért nem kellene lemenni Fábrisó színvonalára, vagyis az öv alá. Jó műsor, hadd szóljon Edebá. Nem tudom, Fábrisó nyilván a közszolgálati televízióban már borzalmas volt, de amúgy a Fábrisó nagyon jó. Tehát
1: jó
0: azért Fábri egy zseni, Fábri egy verbális zseni, és tényleg azért mondom, hogy ne nézzük, hogy mi a színvonal. Szerintem mindennel lehet viccelődni, de tényleg mindennel, kakival, vallással, halállal, mindennel lehet viccelődni, ha jó vagy.
1: Igen.
0: És Fábri mindig jó. Az, hogy a Duna TV, nem tudom, hol csinálta ezt a Fábrisót, ezzel...
2: Nem tudom, már nem emlékszem, de igen, valami ilyen.
0: Na, az már gyenge volt, de az nem a Fábri múl. Tehát az nyilván a műsorkészítők.
1: Annyit lehetett. Oda
0: annyit lehetett, be... olyat lehetett, a fene tudja miért. Igen, tehát, hogy nem véletlen az RTL-nél zseniális volt, és ott meg valami miatt már nem annyira.
2: Hát abban az időben az egész ország összeült, amikor egy hónapban egyszer volt, ha jól emlékszem, hogy valahogy így, de hát azt mindenki várta.
0: Igen. Jó is volt. Na jó, időjárás. Anettől azt mondja, hogy a héten már jönnek a hajnali mínuszok, de napközben még sok felé látjuk a napot, esni sem fog, viszont 16 fok lesz a mai maximum. Hasonló idő tartogat a hét második része is, Beatrix, Lívia és Helén névnap van ma.
3: Boldog névnapot nekik.
0: Melyikből van nektek?
3: Beatrix.
0: Lívia, Helén nincs.
3: És Líviából is van egy-kettő.
0: Helen. Hát ismerős, úgy értem.
3: Igen, igen, jaj, igen. Közeli ismerős.
0: Azt mondom, hogy itt van a KSH adatod a Libiákon. Igen, na 37 éves a tankcsapda. Igen, na ez jó, oké. Okay. Mert hogy Lukács Laci gitáros énekes, Buzsik György dobos, és Tóth Labonc Attila Labi basszusgitáros volt az első formáció. Tehát akkor a Lukács Laci gitározott, és nem bassgitározott ezek, aha, szerint.
3: Hát akkor ezek szerint igen. Én azt írtam, amit az internet ír.
0: De mindig a mögé bújsz.
3: Persze.
0: Hát egyszer most legyen már saját tudásod.
3: Most én nem tudtam felkeresni.
2: Ír be úgy random neveket.
3: Jó.
0: De hogyha bedugok a fejedbe egy pendrive-ot, mennyire töltöd meg?
3: 100%.
2: Hát attól függ, hány gigás, vagy egy gigás.
0: Csak
1: meglepetés lesz, hogy mi van rajta.
0: Mi van rajta. Hát Csabi mesztelenül.
3: De az fullon lesz.
2: A 100 gigányi Csabi.
1: Nagy felbontású képekben.
3: Nesze neked, ha kapok egy pendrive-ot, akkor ne csodálkozz, hogy...
0: Persze, nem is adok. Ma 57 éves Péterfi Bori, Isten éltesse a drága Borit. 86 éves Sir Cliff Richard.
3: Igen.
0: Azt a mindenit. 48 éves lett Usher, amerikai énekes. 100 éves lett Mici Mackó, illetve hát a könyv. 1926-ban ezen a napon jelent meg.
3: Oh,
0: gyerekek közt, ez csoda.
1: Imádom.
0: Mici Mackó egy csoda. 115 éve ezen a napon jegyezték be az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat.
3: Hát igen.
1: Jó, igen.
0: Igen. Jó, 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. 51 éve jelent meg a Kiss együttes Rock and Roll All Night című kislemeze. És 30 éves lett Madonna első gyermeke Lourdes Maria Ciccone Leon.
1: Az nagyon durva. Hát 30 éves. Hát most született.
2: Nem hiszem el. Mi és nem hiszem el.
0: Gyuri Lee.
1: Azt tudod, kire van szó. Ma megint.
3: Hát komolyan.
2: Hát ez nagyon durva.
0: Hát de tényleg, hát akkor mi a saját bevallásod szerint, akkor te 8 éves lehettél, amikor megszületett a kis Lourdes Ciccone.
3: De hivatalosan 16.
0: Bazd meg.
2: Érezzük jól magunkat.
0: Ha hozzáragadt a kezem, az elnézést a kicsúszott illetlenségért.
3: Ja, ez nekem szól?
0: Nem. El akartam dobni a papírgalacsint, és hozzáragadt ugye a gyúrástól a kezemhez, és belevágodott ide a monitorba az orrom előtt.
2: Mind azért volt, mert szellemeskedtetek a koromon.
0: Igen.
2: A mikrofonba csaptál bele, vagy mi volt ez?
0: Most igen. Most igen. Ja. Na jó, gyerekek, nehéz ez a reggel. Győr 7 fokos, mondja Gyuri. 16 lesz felhős idő mellett. Tiha 8 fokos, 17 lesz ott is felhősen. Calgary mínusz 1 fok már, de 17 lesz ott is, és napsütés. Szeged 5 fokos, 14 lesz a csúcs felhősen. Budapest most 6 fokos, 16 lesz nálunk, és itt is felhős idő. Felhős, de nem esős, ugye?
3: Igen, nem mondanak esőt.
0: Uh-huh. Jó. Oké, okay, legyen így. Na nézzük, hogy mivel foglalkozunk. Ez egyik nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma. Bill Gates mondata indította el bennünk ezt a gondolatsort, és gondoltuk, hogy akkor most innentől már nem vagyunk szakemberek, beszélünk egy szakemberre, elmondom, miről van szó. Bill Gates azt mondta, hogy hamarosan ő úgy gondolja, hogy meg kell adóztatni a robotokat, a mesterséges intelligenciát. Most ez így furcsán hangzik, de igazából azért, mert hogy olyan rohan tempóban halad az ő, hogy is olyan tevékenységük, meg olyan feladatkörök, amiket lefednek, ellátnak, hogy emberek munkáit fogja tömegesen elvenni.
1: Így van, most még csak apró lépéseket látunk, hogyha belegondolunk, csak nézzük meg azt, hogyha felmegyünk a közösségi médiába, mindenkinek ugyanolyan plakátja volt. Régen ezt marketingesek csinálták, ma már egy perc alatt elvégezik.
0: Figyú.
1: Vagy nézzük meg a boltokban.
0: De nem csak, bocsánat, a közösségi médiára. Tegnap néztem reklámokat nyilván televízióban. És ti látjátok azt? Nem tudom, nem mindenkinek a szeme áll rá. Látjátok azt, hogy hány reklámspot mesterséges intelligenciával készült el, tehát azok az emberek természetellenes valamelyest a mozdulatuk. A tekintetük az üresbe néz, de rendesen szereplők, mint a színészek lennének, nagyon-nagyon picivel oda van írva általában, hogy AI.
2: Ha korrekt a készítő, akkor
0: igen, ez már törvény, már.
2: Igen, de van egy csomó olyan a reklámokban, ahogy mondod, pontosan, amit látod, hogy ez csak hollywoodi technológiával lehetett volna leforgatni, ha nem AI amúgy.
0: De olyan is van, ami nem hollywoodi technikával, hanem egyszerűen megspórolták a pénzt. Tehát nem, sem statisztákat, sem színészeket nem hívtak arra, hogy mondjuk a kanapén két nő beszélget a gyógyszerről, beletúrjon a hajába, és mit tudom én, odébb menjen. Ezt megcsinálta volna két magyar magyar, vagy külföldi színész, vagy három egy stúdióban, amit berendeznek, stb. Sok embernek adván munkát.
1: Így van, castingolni, odahívni, meghirdetni, kifizetni. Hát ez mennyivel egyszerű?
2: Nagyjából úgy néz ki, hogy ami mondjuk egy 100%-os reklámköltség, annak a 20%-ából mesterséges intelligenciával kell csinálni. Ez szakmai lesz, olvastam ezekről a dolgokról. Baromi érdekes egyébként, és egyre többen fognak erre most már ráállni. Ez most
0: iszonyatosan zavaró. Tehát én nem tudom, lehet, hogy más nem látja, de nyilván mi rutinosabbak vagyunk, akik a médiában dolgozunk, egyszerűen hihetetlen azok a lelketlen tekintetek, szemek, arcok, pedig szépek, és szép a haja, és a mozdulatok valahogy nem az a mozdulat, amit valóban egy kar megtesz, egy láb megtesz, egy ember, ha leül vagy föláll, hanem valami nem stimmel. Nem tudod mi, de valami nem stimmel. Igen, és ez mind AI.
2: És amilyen nagyon ijesztő, hogy azt szokták mondani, hogy ha ezeket észreveszed, ezeket a dolgokat, akkor onnan még nagyjából fél év, és már ezeket sem fogod észrevenni.
0: Hát szerintem észre fogod.
2: Nem tudom.
0: Lelket varázsolni emberek arcába,
1: az is
0: sok menni. Sikert. Szerintem nem fog menni.
3: Vagy a hangjukban, mert például a YouTube is tele van ilyen reklámokkal, és például, amikor nem is nézem, csak hallgatom, akkor is kihallom, hogy ezt nem ember mondja.
0: De az emberek többsége is ebből induljunk, hogy nem hallja ki. De nem is ez a lényeg, most mennyire a reklám hogy manipulál bennünket, vagy sem, hanem az, hogy emberek munkáját, és ez csak egy példa volt, veszi el. Ott vannak az önvezető autók, már a sofőrök, önvezető kamionok, már a kamionsofőrök, egy pár év, és vége.
2: Nyelvtanárok ott
1: vannak,
2: például.
1: Ott vannak a boltokban a pénztárak. Amikor már abszolút. Arról beszélgettünk.
3: És az árufeltöltés.
1: Az árufeltöltés is.
0: És nem csak az egyszerű munkáknál, hanem orvosok, robotok műtenek.
1: Abszolút.
0: Robotok műtenek, tehát gyakorlatilag tömegmunkanélküliség várható a világban, főleg a nyugati világban, és na most jön az, amit Bill Gates mondott, adóztassuk meg a robotokat, a mesterséges intelligenciát, mert itt lesz egy csomó ember, és a gazdaság össze fog omlani. Ezek az emberek nem fizetik be vagy a robotok után nem fizetnek be nyugdíjjárulékokat, stb. És a társadalom összeomlik.
2: Igen, meg gondoljatok bele, hogy egy csomó ember elveszíti a munkáját, aki addig fizetett személyi jövedelemadót, robot kerül a helyére, aki viszont nem fizet semmit.
0: Pontosan.
2: Tehát teljesen logikus, amit a Bill Gates mond.
0: Tök logikus, és így gyakorlatilag mindenféle társadalom össze fog omlani, és ezért beszélünk a Rab Árpáddal, mert nagyjából a mi tudományunk, gondolataink idáig jutottak, de hát ő van ott, aki a jövőből jött, Árpád a jövőből, és ő elmondja, mit látott.
1: Hát azért lennének kérdéseim.
0: De nem, tényleg vannak kérdéseim.
1: Nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatosan.
0: De gondolj bele, hogy tegyük fel, csak nézzük Magyarországot, érted? Amúgy is döcög a gazdaság, de az összes szektorban robotok itt 5-10 éven belül mindenkit kiváltanak. Ott leszünk, lézengünk, lódorgunk az utcán, nincsen pénzünk, kiraboljuk egymást, fosztogatunk, megöljük egymást, és gyújtogatunk.
2: Egy kérdés, hogy ez így fog-e történni?
0: Így, mondom, én így.
2: Bármi történik, én így.
1: Mondom, hogy így, de próbálj mást mondani.
2: Hogy esetleg mi van, hogyha mindenki, akinek a munkáját felváltja egy robot, mondjuk kap egy alapjövedelmet azután, amit a robot elvégez.
0: Ezért beszélünk Rab Árpival, mert pontosan ő fogja ezt nekünk felvázolni, hogy ebből mi a kiút. Ezen gondolkoznak-e azok, akik a jövőn gondolkoznak.
1: Meg akik befolyásolják a gazdaságot. A világgazdaságot.
0: Hát hogyne? Igen, azért... csak az a baj, hogy a gazdaság mohó. A gazdaság a legnagyobb profitot akarja realizálni, ő nem akar adni. Hát el kell venni.
1: Nézd, ha te lennél a gazdaság, te is így gondolkodnál. Tehát, hogyha ugye ők nyilván ott ülnek a tetején.
0: Nem így gondolkodnék amúgy.
1: Nem így gondolkodnék.
0: Én nem így gondolkodom. Tehát én nem is úgy gondolom, hogyha van egy ellensége valahol a világon, akkor megnyomom az atombomba gombot. Nem így gondolkodom. Mert tudom, hogy annak vannak
1: következménye
0: is, és kihatása sok mindenre. Tehát nem így gondolkodom.
1: Nem mész át más országba, ami nem a tied, nem veszed el az olaját, és nem akarsz olyan földrészt, ami nem a tied.
0: Köszönöm, hogy felismerted. Na jó, szóval ez nagyon-nagyon izgalmas téma. Én tényleg és őszintén kíváncsi leszek, hogy Árpi mit mond, mert gondolom, hogy mi most elég szépen felvázoltuk nektek, mármint drága hallgatók, nektek azt, hogy ezzel mi a baj? Milyen baj tud ebből lenni, és egy totál anarchia tud lenni ebből, hogyha ez pár éven belül tényleg bekövetkezik tömegesen.
2: Vagy egyébként egy nagy boldog kor, amikor az emberiségnek már nem kell dolgoznia. És megvalósítatja önmagát, jól érzi magát. Kérdés, hogy foglalja el az
0: ideget? Reggel felkelek, nem is biztos, hogy borotválkozom, lemegyek az ATM-be, és ad.
2: És ad. És utána
0: mi van?
2: Tiéd a nap.
1: Előtted van, hogy valaki igen. ad neked annyi pénzt, hogy az ATM-be bemész, és van, veszel.
0: Előttem van,
1: és
0: ott kicsit van. Ugyanis nem fog másképp menni, ez a nagy baj.
1: Én ezt értem, de tud-e annyit adni?
0: Ha nem ad, akkor a társadalom kinyírja saját magát. Tehát kell, hogy adjon.
2: És egyébként meg, ha belegondolsz, ha átveszi a munkádat a robot, aki 0-24-ben tud dolgozni sokkal gyorsabban, sokkal igen. produktívabb, akkor miért ne termelne még annyi pluszt, amit te megkaphatsz?
1: Mert az ember is mohó, aki a tetején ül.
0: És jó, de látjátok, hogy mindenkinek vannak felvetései ezzel kapcsolatban. Rab Árpi, remélem, hogy valamilyen irányt mutat ebben nekünk. Ez az egyik. A másik pedig, a gyerekek, ez gyönyörű. Mutatok nektek valamit.
4: Ja, Istenem, de szép vagy. Ja, Istenem. Ja, de aranyos. Ja, szép.
0: Ezt tegnap mondta nekem egy férfi. Csak felvettem. Akarjátok még egyszer?
2: Igen,
1: így már más.
4: Istenem, de szép vagy. Istenem. Jaj, de aranyos.
0: Igen.
2: Szép. Látom, hogy álltok a spárparkolóba, és ez így hangzik
0: ez
2: el.
0: Ez így volt, spontán.
2: A kocsi mellett.
0: Igen.
1: Vagy normális.
0: De most miért? Pont a hangfelvevő ott volt a kezemben.
2: Lesz le még egyszer így, hogy tudjuk, hogy a spárparkolóban volt?
0: Spárparkolóban kiszállok, oda jön hozzám egy férfi, és azt mondja nekem, hogy...
4: Ja, Istenem, de szép vagy! Ja, Istenem! Ja, de aranyos!
0: Igen. Annyira jól esett amúgy.
2: Meg is értem.
1: Teljesen jó.
2: És mi történt ezután?
0: Hát igen. Na, így nehéz folytatni. Nem biztos, hogy mindenki felismerte őt, ő német Kristóf, a spárparkolóból, és ez egy valóságshowban történt, elsírta magát a mi Kristófunk. Ez a Farm VIP-ban volt, amikor meglátott egy bocit megszületni, és ettől kapta ezt a sírás rohamot, ha lehet így fogalmazni. De ez nem ez egyetlen volt, volt egy másik, most az Árulókban is szerepelt a Kristóf, és ott is sírt egyet. És akkor gondolkoztunk, hogy na jó, akkor ez egy

0: amikor nem. Tehát például azért, mondjuk nézd, hogyha egy olimpiai bajnoki címnél sír egy férfi, elfogadom egy gyerek
1: ez
0: születési,
1: az egyetlen.
0: Nem, gyerek
2: ja, az olimpiai bajnoki címnél történik, te bármit elfogadsz.
0: Abszolút, tehát, hát, de most hagyd fogadja már el. Egy gyerek születésnél teljesen megértem. Mm-hmm. Egy ballagáson megértem.
1: Egy ENSZ katona, akinek felrobban a fél lába egy aknán.
0: Azt is megértem.
1: De na, azért... három dolog, végre.
0: És akkor itt... vége.
1: És akkor nagyjából vége. Na jó, erről beszélünk, férfi sírás. Gyuri, sírtál már?
2: Be, hát
1: de nem, tehát miután megkaptad a személyedet azután.
2: A bőven.
1: Bőven. Jó, de... oké. Anett, te láttál férfi sírást élőben?
3: Igen, többet is.
2: Nagy részét te okoztad.
3: Igen. Nem, de ha őszinte a férfi sírás, akkor azt én azt gondolom, hogy egy nőnek a szívét megmelengeti. Viszont amikor ilyen rájátszott, az rettentően ide egesít engem is, mint Évit.
2: Igen, jó, mondjuk ilyet is láttunk már, de ezzel igen. Mondjuk Évi nehéz helyzetbe hoz minket, mert mindenhol azt halljuk, hogy ez a férfi is merjen gyenge lenni, férfi is merjen megmutatni.
1: Évi nem így áll ehhez.
0: De lehet sírni, de legyen...
1: Ne előttem.
0: Igen.
1: Lehet sírni, de előttem.
0: Boruljatok össze, és az úgy tök jó, csak ne nekem.
1: Jó. Oké, ezért fogunk erről beszélni, mert itt most Kristóf kétszer is bemutatta, ráadásul Kristóf is beszél velünk erről. Képzeljétek el. Aztán utólag nyilatkozott valamit, vagy kiírt valamit, hogy ő szégyenli?
2: Nyilatkozott volt az Árulóknak egy ilyen kibeszélő műsora, és ő elmesélte azt, hogy ő a magánéletben is egyébként egy érzelmes típus. Egy uh-huh. Színész ember nyilván az érzéseivel dolgozik, és hát olyankor kijön belőle, amikor egy valóságsóban is szerepel.
1: De értem, de most ezzel a valóságsós sírásával kapcsolatban ő valamit megnyilvánult.
2: Hát csak annyit, hogy így utólag nem tetszik neki a dolog, meg kicsit szégyelli
1: ezt magát. Értem, ja. De na, majd mi lelket öntünk belé. Tehát Németh Kristóffal beszélünk erről, a férfi sírásról, meg ugye azt, hogy főleg egy valóságsóban miért nem fogja vissza magát. De nem, ő vagy színész.
0: Én ezt akartam mondani, hogy beszéljünk már arról, hogy ez igazi sírás volt nála, vagy ő tud úgy sírni, mint tudod, a színészek, akik bármikor
1: tudnak. Mi beszélünk erről, de ezt be fogja szerinted vallani, ha igen?
0: Hát, ha én kérdezem, igen.
1: Ja, jó, akkor átadom neked Kristófot.
2: Ebből úgy látom, kihallgatás lesz.
0: Jó. Vallatás.
1: Aztán ma Vokci, van ugye Agrárszerda, és újabb csodás növényeket szeretne bemutatni nekünk a Vokci. Olyanok, amelyek hallanak. Egyébként érdekes, ez egy olyan dolog, ami engem mindig is foglalko, hallanak. Hát ugye a akusztikai inger, azok hullámok, léghullámok, rezgések.
2: Rezgést csinál, és azt szokták is mondani, hogy beszélj a növényeidhez, mert jót tesz nekik, hogyha érzik, hogy közel vagy hozzá, hogy valamiért rendszeresen történik. És egy hasonlót fog a János elmesélni most.
1: Kíváncsi vagyok. Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanata, Évi.
0: Képzeljétek el, hogy hát mindenki tudja, hogy a tanárok nagyjából eszköztelenül dolgoznak nap mint nap, mert már ezt a világot éljük, de kiderült, hogy jövő ősztől Dániában bekeményítenek, mert hogy fizikai erővel is megállíthatják az agresszív diákokat a dán tanárok, úgyhogy erről beszélgettünk és kerestük, hogy ez jó vagy rossz megoldás.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Gyerekek, az a helyzet, hogy itt van ez a dán hír, és itt az iskolai agresszióról van szó, a tanárok kapnak úgy tűnik egy politikai döntés hatására felhatalmazást arra, hogy fizikailag is beavatkozzanak, hogyha van valami probléma a suliban, és én már mondtam a felvezetőben azt, hogy mi jó, hogy beszélünk erről, mert Magyarországon azért, hogy is mondjam, a tanári erőszaknak van valamiféle romantikája. Valahogy az emberek szeretnek erre szép emlékűen visszagondolni.
2: Hát, aki kapott, az nem biztos olyan szép emlékűen gondol
1: Gyuri,
2: el vissza.
1: Csak felvezettem a témát, és nézd meg az SMS-eket. 80-as években voltam kis tiák, Béla bácsi, a tesi tanár nem szarozott. Oda szott, ha kellett. De szóval is rendet tudott tartani. Én törékeny kisfiú voltam, csak annyit mondott nekem, hogy majd megbeszélem apáddal. Béla bácsi osztotta a címet a skála előtti taxidroszton, be voltam szarva rendesen, szép napot, Robi. Hali, egyetlen pofont, körmöst, repülő kulcscsomót se bánok. A gyerekek rosszak. Ha otthon elmondtam, megkaptam a pofon másik felét. Mégse lett senki retardált sorozatgyilkos.
2: Aha.
1: Ezt mondom, ez a magyar szereti ezt, ha ütik. Én amikor iskolás voltam, a szülőire úgy ment be anyám, ha valami gond van velem, nyugodtan keverjenek le nekem egy nyakast a tanárok, és ha hazamegyek, ő megadja a másik felét. Szóval, hogy Hogy ilyenek jöttek kapásból. Egy se jött olyan, hogy ne bántsák a gyerekeket.
2: De vigye, a tanárnak az biztos, függetlenül attól, hogy ez most szerették vagy nem szerették, de megvolt a tanárnak a tekintélye a gyerek szemében is, meg a szülő szemében is amúgy.
1: Évi, neked ugye tanár, az anyukád is megkértünk, hogy beszélj már vele, hogy ez hogy volt régen.
0: Igen, ugye

0: ő alapvetően kezdjük, hogy egy rossz diák volt. Tehát, hogy okay. ő egy ilyen minden rosszat megcsinált, amit meg lehetett csinálni, és ő kapott körmöst, vagy kapott kokit. Ugye régen
1: koki. Igen.
0: Igen, tehát mondjuk el a körmös mit jelent, ha valaki nem tudja. Vonalzóval.
1: Összeszorítottad így az ujjaidat egy csomóba, igen. fölfelé mutattad.
0: És ráütöttek.
1: És ráütöttek
2: favonalzóval.
0: Igen, hát akkor még nem volt ez a műanyag, ugye, igen. a favonalzó. A koki, az ki hogy ismeri? Tehát az édesanyám úgy mesélte el, hogy ökölbe volt a keze a tanárnak, és a fejére tett, és így megcsavart egyik, tudod, így meghúzta.
1: Az a barack.
3: Az a barack.
1: Na, az a barack. Koki kocki az, hogy ráütsz az új csontoddal a gyerek fejére. Ezzel a behajlított új csonttal, ezzel ráütsz ki.
3: Ezt még talán
1: pak, mint a kárgásznál. Pak. Az a koki.
3: Talán Bruce Lee szabadalmaztatta egyébként, mert egy ilyen technika.
0: Így van, és akkor ugye volt a tenyeres is, amikor nem, ugye ugyanaz, amit itt összehúztál, azt kinyújtottad, és a vonalzóval ilyen erősen ráütöttek, ugye ez is egy nevelési eszköz volt. Tehát ez a három volt, amit akkoriban használtak.
1: Ő mint gyerek.
0: Ő mint gyerek, ő kapta ezt.
1: Na de aztán jött, hogy tanár lett.
0: Így van, tanár lett. Alapvetően nem verte a gyerekeket, ezt azért ki kell mondanom.
1: De látta-e? Volt az ő tanári karában olyan?
0: Volt olyan, tehát voltak határozott jellemű tanárok, és volt, amikor megütöttek gyereket. De ugyanaz lett a vége, amit itt olvastál.
1: Hogy nem lett sorozatgyilkos.
0: Nem, hogy sem, hogy sorozatgyilkos, sőt, még otthon azt a gyereket a szülő megverte. Mert akkor, amikor ő tanár volt, mert persze nemrég lett nyugdíjas, de régen, a 80-es, 90-es években tekintélyük volt.
3: Hát,
0: és a gyerek nem akarta, volt olyan, képzeljétek, hogy a gyerek hazament, és nem mondta el, hogy mondjuk kapott valamit valamelyik tanártól.
1: Mert az apja megverte újra, ezt mondtad.
0: Így van, tehát hogy ez nagyon
1: kimondanám,
0: fontos.
1: De ez egy viszonylag egyszerű reflex.
3: Persze. Egy idő után mindenki eljutott, egyszer vernek meg otthon, eljutsz oda, többet nem mondod el.
1: És akkor hogy? Mert a tanár most nyilván elkezd félni a dán tanár, hogy de hogy nyúlhatok a kis Lárshoz, vagy a kis Ahmedhez, vagy éppen kiáll oda a 8. C-be. Hogy nyúlhatok hozzá?
0: Hát megfoghatod mondjuk a kezét.
1: De mi? A kezét, a pulóverét, a hajánál fogva? Tehát hogy viszed? Te hogy viszed odébb Lárszot? Gyuri, hogyha te tanár vagy, és látod, hogy éppen szünetből benyitsz az osztályterembe, és a Lár a kis Kingának a fején térdel, Kinga feje vérzik, és éppen egy Zippo öngyújtóval próbálja meggyújtani a Ferinek a tornacuccát.
3: Hát ez egy SOS szituáció.
1: Ez egy SOS szituáció, és belépsz az izével.
3: Hát nem vagyok képzett tanár, tehát hogy hozzá kell tenni,
1: de képzett aikidós vagy.
3: Reflexeim vannak csak, én folytófogás.
1: Csak a hallgatóknak mondom, nézzétek meg a nem tudom, Facebookon, Gyuri a folytófogásával megütötte a mikrofont, ami neki durrant Lacika fejének. Tehát igazából egy ilyen a 70-es évekbeli kokit kapott Lacika egy Shure mikrofontól.
3: Már azonnal, hogy beleképzeltem magam a helyzetben, már önvédelmi helyzet állt elő.
1: Igen.
3: Szóval, hogy ezt tudnám csinálni hirtelen.
1: Szóval, hogy te folytófogás, látod, mert véletlenül a dán úgy gondolja, hogy megfogod Lars pulóverét, és picit így húzogatod, és lehúzogatod a véres fejű Kingáról, és átviszed a bioszertárba. De nem, mert ő nyilván őrjöngeni fog, és a cipó öngyújtóval még az Adidas igen. cipődet is felgyújtja.
3: Igen, és képzeld el, hogyha én mondjuk a 160 centis Klára néni vagyok, akinek ezt a helyzetet meg kell oldani, és megfogja a Lars kötött pulóverét.
1: Hány éves Lars?
3: Lars?
0: 7.
3: 17.
1: 7-17.
0: Hát a 17 az... Neki is
3: valahogy ebbe bele kéne avatkozni. Hát. És akkor mi van abban a szituációban?
1: De nem ütheted, nem rúghatod.
3: Igen.
1: És nem okozhatsz neki fájdalmat.
3: Csak ja, lefoghatom.
1: Hát csak lefoghatod, de hát ezek a tanárok, ezek nem képzett izék.
0: Igen, de nem
1: kommandósok.
0: Nem kommandósok.
2: Jó, és
0: hát azért más a hét. Hát
1: fülénél fogva, na?
0: 17 éves.
1: Ilyen volt, hogy valakit fülénél fogva kivezettek az osztályteremből?
3: Láttam ilyet
0: na,
3: is.
0: Na, olyat még én is láttam.
1: Én is láttam, és akkor így mész így.
2: És az kellőképpen megalázom.
3: Igen, azért megalázom, mert az egész osztály előtt ilyen Addams Family sem visznek végig, mint hogyha tényleg zombiba mennél.
0: Igen, és muszáj menned vele, mert fáj.
1: Így van, és nem tudod leütni a kezét a füledről, mert azt hiszed, hogy letépi.
0: Igen.
3: És volt még egy csavar, az ennél is vadabb, amikor ugyanezt a mozdulatot így a pajaszoddal csinálták, nem a füleddel.
1: Neked volt pajaszod? De milyen súlyba jártál?
3: Hát itt
1: rabbi volna. Képző? Hol voltál te?
3: Nekem nem csinálták, a többieknek, akiknek hosszú pajaszuk volt.
1: Többi kis rabbi. Na mindegy.
3: Akkor még nem volt így felnyírva a hajunk, mint most, tudod, és akkor meg lehetett fogni.
1: Ja.
3: Most már nem lehetne. Szóval ez még
1: rosszabb. Kivitték a kis Jákobot. Istenem, de helyesek. Na, hozzunk döntést arról, hogy a tanárok kapjanak-e újra jogosítványt arra, vagy jogosítást, hogy fizikailag fellépjenek a diákokkal szemben, akár komolyabban is.
3: Ha most arra gondolok, hogy tegyük fel, beleképzelem magam, hogy nekem van egy gyerekem, aki úgy jön haza az iskolából, hogy őt egy fizikai atrocitás érte, valakik meg akarták verni, és mondjuk azt meséli el, hogy a tanár fizikálisan beavatkozott, és lecibálta róla ezeket nagyon gyorsan, akkor én azt mondom, hogy ez szuper. Hogy igen, ennek így kellett történnie. Igen. Tehát én azt gondolnám ebben a helyzetben, hogy amit a dánok megkapnak, azt megkaphatná minden tanár.
1: Viszont, hogyha te gyereked az a fiú, aki fizikálisan atrocitált egy másik fiút és egy kislányt, és ütötte, verte őket, majd egy tanár egy célzott rugással ártalmatlanította a te gyerekedet.
3: Tehát akkor ezt a dán megoldást magyarosítjuk egy kicsit, tehát itt meg célzott rugás.
1: Mi csak magyarul tudunk gondolkodni.
0: Tehát mi nem dánosan szedünk egy gyereket.
1: Nem dán, mi magyarosan szedünk egy gyereket. Ez a te gyereket, tehát megvédett két gyereket a pörgőrugással a tanár, de úgy, hogy te gyerekedet rúgta le.
3: Aha.
1: Mit szólsz akkor?
3: Hát ebben a helyzetben az be kell látnom, hogy a gyerekemmel van a gond, és ezzel nekem van melóm, és nem a tanár lesz a hibás, hogy egyébként megvédte az én gyerekemtől a másik két ártatlan gyereket, amennyiben ártatlanok, nyilván ez szövevényes, de ebben a helyzetben nem mondom, most sem, hogy a tanár...
1: Mit szavaztok meg mondjuk Rózsika néninek, aki földrajztanár, picit molett, amúgy is már azért 60 fölött van, és az ő osztályában történik valami. Milyen fegyvert szavaztok meg Rózsika néninek?
2: Gáspré. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
1: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
0: Rádiókonyha.
2: Rádiókonyha.
0: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Pihenj egy kicsit.
7: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Anya, kapar a torkom!
15: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
16: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
18: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
19: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
20: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbőrzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
21: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
22: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
23: Hunyavel szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
23: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retrórádióban.
25: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Tegnap is demonstráltak a francia diákok. Sokfelé ködös a reggel. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió viszonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
26: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
25: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Történelemből és franciából írnak ma a diákok. Az őszi érettségi szezon hétfőn kezdődött, akkor magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból vizsgáztak a maturálók. Tegnap matekból írtak. Holnap az angol írásbelik következnek. A szezonban országszerte 221 intézményben csaknem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Tegnap ismét tüntettek a francia középiskolások, ez már az 5. demonstráció volt, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tartanak a megmozdulások Franciaországban. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél, 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk, esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió
1: közlekedési hírek.
25: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába hídfelújítás miatt lezárták a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot. Így jelenleg csak két sávon lehet autózni. A munka miatt napközben torlódásra kell készülni. Csomóponti zárás nincs, Halászteleknél a le- és a felhajtás biztosítva van. Az M3-as autópályán burkolatfelújítás zajlik a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Végül az M6-oson elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái a 143-as és 144-es kilométer között. A főváros felé tartó oldalt lezárták. Adta hírul az útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 9 perc múlva. Egy pár dolog még gyorsan Évi előtt. Hétvégén a tévében üzeni valaki, láttam olyan utazós gasztróműsort, ami mesterséges intelligencia hangon volt narrálva. Borzalmas volt, ha lehet, én ebből nem kérek. Igen, ez lejön sokaknak. Bocsi, el kell mondjam, depressziós vagyok, nem kicsit. De ma reggel fülesen az utcán olyan jókat röhögök rajtad, hogy nem győzök hálálkodni. Köszönöm, hogy vagytok, Tia. Drága Tia! Örülök, hogy ki tudunk néha rántani egy picit, és reméljük, hogy egyre jobb lesz, és írjál minden nap az állapotodról. Tényleg.
2: Így van, és mi nagyon szeretünk. Ha itt lennél, megölelnénk.
1: Amennyiben nő vagy.
2: Hát a férfi akkor is. Na, van bennünk empátia. Igen.
1: Az ugrott be, ha a robot 0-24-ben termel valamit, de azt nincs, aki megvegye. Másik robot nem fogja megvenni. Igen, hát ezek mind kérdések. És mikor Terminátorban Schwarzi megkérdezi John Connort, hogy miért sírtok ti emberek, ugyanannyira nem tudta értelmezni, mint Évi a stúdióban. Évi élő szövet fémvázon.
3: Igen.
2: Így van.
3: Igen, körülírtad.
2: Én annyit sírtam az életem során, hogy higgyétek el,
3: elfogyott.
2: Uh-huh. Tehát,
1: nem, könnyen elfogytak. Az olyan szomorú,
2: hogy elfogytak. Nem, én tudok sírni. Én akkor is, hogyha csak nem...
1: Igen, mindig kutyás sztorikon.
2: Nem, képzeld, a himnuszon is elsírom magam.
1: Mert akkor mindig magad jutsz eszedbe magadnak. Tehát nem, az országnak a sorsa, amit zarát ép a bal sors, érted? Nem ez jut eszedbe, hanem te saját magadtól hatódsz meg.
2: Oké, de én a Titanicon is elsírom magam.
1: Ott is, ott is magad jutsz eszedbe, hogy te ott állsz egyedül, nyakadban a Caprio.
3: Ott a sok víz.
1: Ott a sok víz, okay. Megint nyílt víz.
2: Nem tudom, akkor, de tényleg tudok sírni.
1: Örülök.
2: Okay, na.
1: Add elő magad.
2: Előadom. Grillus Dorka, szerintem most mindenki tudja, hogy miről beszélünk, napok óta róla beszélnek. Aki nem látta volna, ugye az RTL reggeli című műsorában volt vendég, ugye Barabás Évinél, és egy interjút adott, hogy mennyi munkája van, forgat, Bécsben is ugye egy filmforgatásról jött haza pár napra, és mindenki arra kapta fel a fejét, aki látta, illetve aki olvasott róla, hogy elkezdődött a beszélgetés, és egy ilyen zavartá kezdett válni a Dorka, kicsit izzadt is, vizet kért, és senki nem tudta, hogy mi történt vele. És nem, akárhogy néztem, először én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy nem tudja, hol van, vagy fáradt, vagy kimerült. És mindenki találgatott, hogy mi történt vele. Nem tudom, hogy ki látta ezt az interjút.
3: Én megnéztem. Mondd. Én megnéztem, és végig olyan volt nekem, mint hogyha azt is elfelejtette volna, hogy egyébként most kamerák veszik.
2: Igen.
3: Kiesett a fejéből az, amit akart mondani, vagy például hol lesz a férjével közös premierjük, az nem jutott eszébe. Nyilván ilyenkor ő is érezte, hogy ez furcsa, akkor picit nevetett, elkezdte magát így legyezni így az ingjével, hogy melege van, és folyamatosan remegő kézzel itta a vizet.
1: Én ugye nem láttam, szándékosan nem néztem meg egyébként, olvastam a cikkeket róla is. Ugye itt arról cikkeztek, hogy vajon etikusan járt-e el az RTL, etikusan járt-e el Barabás Évi. És erről megoszlanak a vélemények, mert több ismerőst megkérdeztem, valaki azt mondta, hogy Barabás Évi tényleg nagyon jól csinálta, és nagyon empatikusan csinálta. Van, aki azt mondta, hogy borzalmas, tehát, hogy megbukott ebből. Én nem tudom. Itt nyilvánvalóan ma már van magyarázat arra, hogy miért viselkedett Dorka így, de nem tudom, hogy mi a jó megoldás.
2: Nyilván most el fogjuk majd mondani, hogy mi történt vele.
1: Valójában nem érezte jól magát. Mi a jó megoldás? Megszakítani egy interjút, vagy végigvinni azt a nem tudom 7 percet, amit kaptak, és úgy tenni, mintha semmi nem lenne.
4: Miért nem jár rosszabbul, hogyha megszakítja?
2: Nem.
1: De lehet, hogy rosszabbul jár. Lehet, hogy sokkal inkább felhívod a figyelmet arra, hogy te félbeszakítasz egy interjút, nem hagyod a mondandóját elmondani, látja nyilván a néző is a zavart az arcokon, hogy ezt az interjút most valami miatt félbe kellett szakítani. Lehet, hogy sokkal jobban felhívod rá a figyelmet. Így is felhívódott rá a figyelem, de
3: Ezek mind ugyanúgy megvoltak. Ugyanúgy elárasztották a netet a cikkek, hogy mi történt, hogy rosszul lett élőadásban, és a többi, és a többi. És bár az interjút nem vágták el, de többször volt olyan, vízzel kínálta a Barabás Évi, utána ő maga is kiment az interjú közben, hogy még vizet hozzon, kiabáltott a kollégának, mit tudja. Hát ezzel, ha valamivel, aztán igazán felhívták a figyelmet.
2: És igazából azért szerintem, hogyha egy riporter vagy, akkor pontosan tudod, hogy van egy olyan beszélgetés, ahol feltesz egy olyan utolsó kérdés, ami záró kérdés lehet, hisz látom, hogy a velem szemben lévő alany nincs jó állapot.
1: Nem akarnám Barabás Évit hibáztatni. Nincs Mondom, akarom. Nem láttam. Azért ne felejtsük el, hogy ezeknek, főleg élő műsorban, ezeknek a műsorvezetőknek van egy ilyen kis fülhallgató a fülükben, és a vezérlőből kapnak utasításokat. Nem tudjuk, hogy mit kapott Barabás Évi ebben a, ebben a történetben. Én tényleg nem akartam megnézni, mert nagyon szeretem a Dorkát, és bármi is van, tudom, hogy, hogy nem olyan, mint hogyha most mit tudom én, egy rapper ült volna be. Tehát nem, nem azért volt dekoncentrált, hanem valami nem. Másért. Ma és ugye férje Simon Kornél
2: nyilatkozott. És elmondta, igen. Hogy egyébként a változó kor okozta ezt. Uh-huh. És nagyon szépen nyíltan elmondja, hogy beszélni kell a változó korról, mert hogy ugye gyakorlatilag 53 éves a színésznő, és ugye a változó korban már teljesen benne van, és ugye mi mindig nők titkoljuk, ha valami ezzel kapcsolatos, úgy teszünk, mintha nem lenne, miközben a szervezetünkben egy óriási nagy változás történik, és titkoljuk, mert, hogy nem mert ez egy picit ilyen szégyenérzet.
1: Valami miatt kínos, valami miatt kellemetlen, pedig a világ legnormálisabb dolga.
2: És nem tehetünk ellene semmit. Nekem nagyon-nagyon sok barátomnak, és hát, hogy barátnőmnek van, volt változókora, és ott állunk mellettük, és fogjuk a kezüket, mert hogy egyrészt ez mentálisan is nagyon nehéz, és a testeddel se tudsz mit tenni, és a Dorka élő adásban átélt egy olyan helyzetet, amiben mondhat, tehát nem bedrogozva, vagy ittasan ment oda, hanem egy ilyen belső dolog mellett nem tudott elmenni, mert képzeljétek el, hogy ilyenkor akár olyan, mintha leesik a vércukrod, nem tudod, hol vagy, elkezdesz izzadni, és gondoljatok bele, egy tévéműsorban nem tudsz mit csinálni. Ott valahogy tartanod kell magadat.
1: Abszolút, most látom itt a képsorokat, mert bevetítitek nekem. Én nem tartom túl ízlésesnek például azt, hogy ugye most már túl vagyunk azon, hogy Dorka kapott egy pohár vizet, és akkor beszélgetnek tovább, ő tartja magát, tényleg mosolygósan reagál, és tartja a pohárvizet a kezében, és látszik egyfajta intenzív mozgás, nem remegés, de valamiféle mozgás, és erre ráközelít az operatőr. Szóval ez undorító. Ez tényleg ilyenkor hogy nincs egy rendezőben az, hogy akkor inkább totált adok, és hagyom, hogy szépen kicsengjen ez az interjú, és nem hozok senkit kellemetlen helyzetben. Tényleg most ma címlapon van ez a történet, abszolút méltatlan.
2: Igen.
1: A szereplőkhöz. Egyébként szerintem Dorkához épp úgy méltatlan, mint Barbás Évihez, mert ő biztos vagyok benne, ismerem őt is, hogy a legjobbat akarta, biztos vagyok benne.
3: Ez teljesen, és mi is műsorkészítők vagyunk, tudjuk, hogy ez hogy zajlik, ez nem a Barabás Évi döntése volt, hogy ezt az interjút mikor fogja abba hagyni. Tehát erre ott vannak a szerkesztők.
1: És ha az ő döntése volt, akkor is nagyon nehéz ebben jól dönteni. Tényleg, hogy mivel hozom a Dorkát, kellemetlenebb helyzetbe félbeszakítom az interjút, vagy végigviszem az interjút. Baromi nehéz. Baromi nehéz. De ezek a közeliek a kézre, meg minden már elnézés.
3: Ez teljes szándékosságot jelzi, az, hogy ezt a helyzetet felismerték a vezérlőben, hogy miben van a grillozorka, és ezt ők ki akarták használni.
1: Abszolút elítélem.
2: Szörnyű. Igen. Viszont én meg a változókorra szeretném felhívni a figyelmet, és tényleg fogadjuk el egymást, és segítsük egymást ebben, mert nem könnyű helyzet, se nőként, se férfiként.
1: Abszolút egyetértek, nőként nehezebb, és bármikor, hogyha valaki erről akar beszélni, beszéljetek velünk. Most nem azért integetek felé, Danett,
2: mert
1: közelebb vagy hozzá.
2: De nem, hát én néha változókorban érzem magam, amikor így ketten Gyurival nekem támadtok, akkor abszolút már azok a tünetek nálam előjönnek. De komolyan.
1: Nem szoktunk ketten neked támadni. Nem. A Gyuri bánt, én védelek, és fordítva.
3: Így van. És az nem támadás, szimplán beszélgetés.
2: Te bocsi, nem vettem észre.
1: Gyerekek, jövünk vissza egy baromi érdekes témával. Bill Gates azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciával dolgozó robotokat, a mesterséges intelligenciát magát meg kéne adóztatni, mert, és a mertet szeretnénk mi közösen kifejteni, mert mi van, hogyha ezek tényleg előbb-utóbb nagyon gyorsan elveszik a munkánkat, szinte mindenki munkája pótolható mesterséges intelligenciával és humanoid robotokkal, akkor ki fog a társadalom kasszájába befizetni bármit is, amitől épül a társadalom, amit ugye adónak hívunk, vagy nyugdíjjáruléknak, vagy valami. És hogyha ez így van, hogy nem adóztatják meg, és az emberek már nem dolgoznak, akkor a totál anarchia következhet be.
3: Vagy, hogyha kapunk esetleg egy kis pénzt a robotok után, akkor ez szuper kor. Csak kérdés, hogy ki fog vásárolni egyébként, hogyha a robotok fognak mindent már uralni, a robotok fognak dolgozni, hogy fog kinézni egy ilyen társadalom?
1: Lesz-e alanyi jogon élet, nem életjáradék, hanem gyakorlatilag fizu.
3: Bizony.
1: Alanyi jogon, úgyhogy nem dolgozol, mert a robotok átvették a munkádat. Tehát miféle társadalomnak nézünk elébe, ezt próbáljuk majd közösen megfejteni Rab Árpád jövőkutatóval.
0: Ne csak hallgass! hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
6: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffertartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n vagy hívd a 0680 200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Glamour napok az XXX Lutzban.
14: Irány az XXX Lutz!
13: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
15: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Minőség is, kényelmes is.
18: Télre is, nyárra is.
19: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
20: Költséghatékony is, megbízható is.
21: Kislakásba is, nagyházba is.
22: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
23: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
24: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
25: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
26: Intersport napok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
27: You're beautiful. You're beautiful.
28: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
29: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
30: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl. Igazán megéri. Renault.
31: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva?
0: Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban, túl van a műtéten 14. Leó pápa. Esni ma sem fog. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron. A késések száma csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt. Az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-ről 72%-ra javult a járatok pontossága. A helyes balatoni vonatokon közel 1.300.000 utast regisztráltak. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlen József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, megvalósításához elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
4: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
3: Több nagy banknál is leállások lesznek jövő héten. Az azonnali fizetési rendszer megújítása miatt akadozik majd a szolgáltatás. A megbízásokat jövő vasárnap hajnali 1 és 3 óra között nem tudják majd fogadni és feldolgozni. Van olyan pénzintézet, amelyik erre az időszakra tervezett más karbantartást is. Így érdemes ránézni a bankunk honlapjára. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyház fő operációja pozitív eredménnyel zárult. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. Emiatt volt szükség a műtétre. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél. 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk. Esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M7-es autópályán Érd térségében aszfaltoznak, ezért a Letenye felé vezető oldalon a 15-ös és a 17-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába változatlanul 3 sávon. A középső, a külső és a leállósávon lehet autózni. Olvasható az útinform oldalán. Az M43-os autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Végül az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A külső sávot lezárták.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: 7 óra 13 perc, jó reggelt, szevasztok, drága barátok! Itt vagyunk egy nagyon érdekes témával a Szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt! Van kettő közlekedésünk, 82-es úton Zirc déli határában baleset, félpályás útlezárás, Lace kírta is, Ért Parkváros M7-es Budapest irányába felhajtó kereszteződés baleset. A lámpa nem működik, rendőr nincs, már csodás sor alakult ki minden irányba.
3: Nagyon szépen köszönöm. Egyik sincs meg.
0: Persze, hogy nincs. Jó, gyerekek, a mesterséges intelligencia nincs olyan, mondjuk két hét, hogy nem merülne fel ez a téma nálunk. De egyébként mindenhol. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, hasznos dolog-e, félteke tőle, van egyfajta szorongás is már az emberekben. Ugye hallottuk azt, hogy esetleg ezek majd ellenünk fordulnak, főleg, hogyha humanoid robotokkal vannak összekapcsolva. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen is, de van olyan is, hogy remek dolgok, egy csomó munkát el tudnak végezni helyettük.
1: Ez így van, csomó munkát el tudnak végezni, de az a legszörnyűbb, hogy elkezdek vele beszélgetni, és mondjuk pár nap múlva hozok fel egy témát neki, és már az előző napi, vagy előző pár nap ezelőtti témát belevonja, mert tudja, hogy miért kérdezem. Elképesztő okos.
2: Igen, tehát, és hogy... megkedveled. Igen. Én már tesónak hívom, ő is engem, és akkor így
0: dumálom. Most nem romantikából hívtalak össze benneteket erre a témára, tehát hogy elkezdem, ami annyira szerettem az AI-omat.
3: Most még mi itt tartunk?
0: De ez is fejben a figyelmeteket, másról szól ez most, ez a beszélgetés.
2: Ugye ez is jelzésérték, hogy az ember nem tudja egy idő után érzelmek nélkül kezelni, és egyre jobban jön be az életedbe. Egyre jobban azt érzed, hogy olyan, mint egy kis barát, vagy egy kis asszisztens, akire mindig számít.
3: Segíti a munkádat.
0: Gyerekek, segíti a munkádat, vagy felváltja a munkádat? Ez itt a nagy kérdés. Tehát, hogy tör be a gazdaságban mesterséges intelligencia, és a munkák jelentős részénél már robotok váltják fel az embereket. És az a félelem, amiről ugye sokat beszéltünk már, hogy előbb-utóbb kiváltja az emberi munkát, ez lehet, hogy közelebb van, mint gondolnánk. Abba gondoljatok bele, hogy a kamionosoktól egészen az akadémikusokig, takarítóktól felszolgálókon át orvosig mindenkinek van mitől félnie. Önvezető kamionok, önvezető autók. Robotok a gyári soroknál, futószalagoknál, robotok műtenek. A művész szakmába is ugye az AI vagy az MI már beavatkozott. Az előbb beszéltünk csak a reklámspotokról, hogy oda már nem hívnak színészeket, meg nem vesznek díszleteket, hogy előállítsanak egy reklámfilmet, hanem megcsinálja a mesterséges intelligencia.
2: Hogyne, de itt beszélhetünk nyilván az oktatástól elkezdve. Egy rakás minden, ami már szinte látszik, hogy karnyújtásnyira van, hogy ott bizony átalakulás lesz.
0: És ha így van, és egyre több munkát végezel, mesterséges intelligencia, humanoid robot, stb. Akkor, és itt van a nagy kérdés, ugye mi velünk mi lesz? Mi nem fogunk dolgozni? Ha nem dolgozunk, akkor mi nem fizetünk be az állami kasszába semmit. Ha nem fizetünk az állami kasszába semmit, akkor nem fogja az államot semmi sem finanszírozni, akár a nyugdíjainkat.
1: Így van.
0: És akkor itt a nagy kérdés, és lehet, hogy Bill Gates erre gondolt, amikor azt mondta, hogy egyszerűen meg kell adóztatni a mesterséges intelligenciákat, a robotokat. Mint? Gyakorlatilag, mint a személy jövedelemadót fizetnének.
2: És teljesen logikus, csak eddig valószínűleg senki nem merte kimondani, vagy senki nem gondolt el idáig, mert hogyha kirúgnak egy embert, aki eddig adót fizetett, és felvesznek egy robotot a helyére, aki nem fizet adót, hát akkor itt hol a logika?
1: És egy robot legalább három ember, vagy négy ember munkáját is elvégezheti, tehát ott azért sokkal több az, amit nem fizetünk be.
0: Gyerekek, ugye illúzióm nincs, tehát a gazdaság úgy működik, hogy a gazdaság baromi mohó. Uh-huh. Tehát aki tud, az helyettesít. Mi is például, ugye volt egy borzalmas grafikusunk, valószínűleg pofátlan pénzekért csinált nekünk különböző grafikai megoldásokat a rádióból, most már a mesterséges intelligenciával állítjuk elő azt, ami például a turnékhoz kellett az a grafika.
2: Így van. Tehát ezeket a dolgokat simán meg tudjuk
0: Tehát
2: csinálni.
0: Ő már az utcán van.
2: Igen.
0: Ő már nem keres pénzt.
2: Hát valószínű.
0: Ő már gondolkozik azon, hogy betör egy kirakatot. ő már nem fizet be az államkasszába, és az én lányomnak nem lesz nyugdíja.
2: Igen, és ugyanezt történik majd nagyban, ha csak nem mennek elé ennek is valahogy, mert nyilván ezen mások is gondolkodnak már, és erre kell, hogy legyenek modellek, hogy ezt hogy fogják orvosolni.
0: És szerintem ezért baromi érdekes ez a téma, és ezért beszéljünk barátunkkal, Árpáddal a jövőből, mert a jövőkutató.
1: Tudom. Sok kérdésem lenne, csak nem csak ezzel kapcsolatosan.
0: Árpáddal? De külön vagy most a mai műsorban?
1: Nem, majd külön. Mert ha a jövő meg tudja, jó lenne.
0: Nem, ő nem jós, tehát ő nem jós, hanem itt van velünk Rab Árpád jövőkutató. Szia, Árpi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel, szólítsatok tesónak.
0: Tesóka, hát hogy a szabad.
4: Talán a túlzás, de rendben.
0: Na, Árpi, most felvázoltunk egy vészhelyzetet, gondolom, hogy végighallgattad, és ugye mi amúgy is nagyon-nagyon szeretünk pánikolni, mármint mi emberek, nem mi médiások. És ugye orvostól egészen a szállítókon át gyári munkásokig mindenkit érinthet ez a dolog. Szerinted egyébként melyik régió van leginkább veszélyeztetve? Ki fog először, tehát kinél fog ez először megmutatkozni? Melyik
1: munkában,
0: igen, munkakörben.
4: Igen. Abszolút jogos ez a dolog, hogy valahogy a pénz hogy jön vissza. A robotok legelőször egyébként a gyártósorok mellett, az olyan munkáknál, amik nem ilyen nagyon leírhatóak, és egy egyszerű futószalag tudja megcsinálni, meg az autógyártásban, illetve olyan helyeken, ahol strapást melózni, mondjuk nagyon hideg van, vagy nagyon forróság van, azt ugye jobban viseli. Meg az olyan helyeken terjednek el, ahol nagyon veszélyes munkakörök vannak, és azért egy végtagsérülés más egy robot esetében, mint egy ember esetében, úgyhogy Magyarországon körülbelül 1000-2000 robot fog ilyen munkakörökben dolgozni 5 éven belül. Gyártósorok és ilyesmi.
0: Jó, de ezt felgyorsíthatjuk ezt a dolgot, nem felgyorsítani, de hogy ugorhatunk még 5-10 évet, hát ugye itt beszéltünk arról, hogy tényleg egészen akadémikusokig az orvoslásban mindenhol kiválthatja, sőt, valószínűleg ki is fogja váltani a robot az emberi munkaerőt. Elképzelhetőnek vagy közelének látod-e azt, hogy itt gyakorlatilag tömeges munkanélküliség fog ezáltal beállni?
4: Közelének nem látom, de ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, ami most kell gondolkodni, ez a pénz és a meló, vagy egy kicsit az univerzális alapjövedelem felé visz el. Amikor mi már nem is dolgozunk, kapunk pénzt, aztán jól van. Most azt, hogy kitadóztatunk a robotot, vagy a céget, aki csinálja, nyilván elkezdődnének játszmák, tehát leírnánk az adóba, hogy az, akinek szeme van, az fizessen adót, akkor megcsinálnák szem nélkül, vagy napszemüveggel a humanoid robotokat. A cégeket azért nem kell félteni, most is fizethetnének több adót, ugye, csak szeretik a pénzt. Viszont az, hogy az univerzális alapjövedelemnek kétféle logikája is van. Az egyik az, amikor mindenkinek adunk pénzt, a másik, amikor az állam ad minden szolgáltatást, tehát neked már nem is kell pénz, hanem mindenki intézi a dolgokat, és ilyen becsületes kommunizmus. És az univerzális...
0: Igen, ez baromi jól hangzik, de ugye azt fogod most nekem akarni elmagyarázni, hogy ez a pénz hogy jön be?
4: Igen, hát ez elvileg bejöhet, mondjuk befizetik a cégek, vagy a robotok után, befizetjük, de az sem mindegy, hogy utána mi van, hogy lesz az embereknek pénze, és ha mindenkinek ad ugyanannyi pénzt, ilyen kísérletek voltak már még 1700-as években, és tök jól működtek, az derült ki, hogy ha kapnak az emberek pénzt, akkor is dolgoznak valamennyi, de sokkal egészségesebbek, de az volt a gond vele, hogy egyébként döbbenetes, hogy a rossz és nehéz melókat nem akart elvégezni, akkor már senki. És erre például jók lehetnének a robotok, magyarul, hogy csinálják a rossz munkákat, úgyhogy elvileg van egy ilyen pozitív vízió, de ez lassú lesz, mert kéne 3-4 milliárd robot, hogy ezt így megcsináljanak mindent.
0: Jó, szerintem ez egyébként nem, szerintem ez igen, ez nem irreális. A kérdés az, nyilván nem vagy te sem közgazdász, de hogy egy fenntartható egy rendszer, most főleg ugye a nyugati világban, aztán majd beszélünk tovább a afrikai kontinensről, stb. De hogy a nyugati világban elképzelhető-e az, hogy a gazdasági szereplők robotokat alkalmaznak, ugye a minél nagyobb haszon realizálásának érdekében, szépen fegyelmezetten az államtól követelt pénzt befizetik, ugye hülyeség előállítani bármit is, hogyha nincs rá vásárló. És az állam visszajuttatja ezt kvázi egyenlően, és akkor itt ez a ironikusan mondtad a kommunizmus fogalmát, visszajuttatja az állampolgároknak, hogy ez mennyire egyenlően vagy sem, majd arról is beszéljünk, és akkor az meg megveszi ezeket a termékeket, amiket előállítanak a gyárak, és akkor a körforgás nagyjából rendben van. Ez elképzelhető, ez a forgatókönyv nyugaton?
4: Igen, ideálisan elképzelhető, és abban például belegondolunk, nyilván megjelennek ilyen alternatív rendszerek, hogy játsszák ki az ember, de igen, most is azért van jó néhány dolog, amiért nem pénzzel fizetünk, mondjuk a figyelmünkkel, akár az internetért, tehát az okostelefonszolgáltatásokat ingyen kapjuk, cserébe fogyasztunk, klikkelgetünk, megnézzük, örülünk neki, tehát hogy ezek lehetséges rendszerek.
0: Vannak-e olyan társadalmak, ahol jelenleg, ahol valamilyen szinten alanyi jogon jár pénz az állampolgárnak? Tudsz-e ilyenről?
4: Hát vannak, de hát még nálunk is van akár szociális segély, aminek eleve a tudomány eléggé vitatkozik azon, hogy ez most jó vagy rossz, mert egyrészt segíteni kell az embereknek, másrészt bele is rögzíted őket egy helyzetbe, hogyha annyit ad. Olyan, hogy teljes ország átálljon, például az Egyesült Államok a 20. század vége felé nagyon közel állt, hogy bevezesse az egész országban. Több régióban tesztelték, és azt látták, hogy ez így működik egy nagyon fejlett gazdaságban, és nagyon közel voltak hozzá, már a szenátus vagy még kongresszus előtt volt a törvény, de aztán megakadt az utolsó pillanatban.
0: Mert pont erre lennék kíváncsi. Én azt hallottam, hogy Dubajban, aki dubai állampolgár, tehát született dubai, nem beköltözött dubai, de a dubai állampolgárnak is jár valami alanyi jogon. De itt a kérdés az, hogy ez milyen hatással van a társadalomra. Nem kényelmesedünk el?

0: nincs időnk rá, meg túlhatjuk magunkat, mint a robotok. Az, hogy teljes terjedelmében ez azért lesz jó, mert ez, ilyenek nem úgy terjednek, hogy egyszer csak bevezetjük, hanem megjelenik valahol. Az emberek látják, hogy ez hogy jó. És akkor látják, hogy azok, akik alapjövedelmük van, de mégis nyitottak, olvasgatnak, szociálisak, több barátjuk lesz, akkor ők lesznek a minták, és úgy vesszük már át. Úgyhogy ilyen szempontból optimista vagyok.
1: Tehát akkor ez gyakorlatilag az emberi társadalomnak az aranykora lenne?
0: Igen, csak ehhez mondjuk nem ártana egy kis végtelen erőforrás meg hely. Tehát az a izé, hogyha elkezded elosztani egyenlően, mondjuk azt mondom, figyelj, akarsz egy lakást, építek neked. Itt vannak a robotjaim, csúgy, főhúzzá. Tehát nyilván azonnal elkezd töprengeni valaki, hogy hát én nekem pont tetszik az a domtető ott a város fölött, és nem az a kis faluba levő mellékutca tetszik, és akkor kidönti el, hogy ki melyik lakást
1: ez kapja. Az.
0: Ugye ilyet láttunk
1: ez
0: a
1: az. Kommunizmusban pontosan.
0: Igen. De ennek ellenére ez igenis egy lehetőség, és azért nagyon jó, hogy ezen gondolkodunk, mert hogy maga a pénznek a szerepe, igazából a pénzt azért csináljuk, hogy megvegyük a szolgáltatásokat. Ki lehet venni a rendszerből szolgáltatásszerűen, hogyha van elég munkaerőnk, és hogyha megtalálunk célt mellé. Ez a kettő is kell fejlődjön, és pont ezt pedzegetitek. És ezen nagyon sok mindenki gondolkodik, hogy az tök jó, hogy az embereknek adunk sok szolgáltatást, de hogy ez most az embereknek jót tette, vagy sem. És ez rajtunk múlik sajnos egy picit, ami mindig rossz, mert hát felelősség.
1: És mi a helyzet az afrikai kontinenssel, vagy szegényebb országokkal, mondjuk Dél-Amerikában, vagy Ázsia bizonyos régióiban? Tehát, hogy ott egyfajta elcsúszás bekövetkezhet, hogy a nyugat elindul ezen, és ők meg még teljesen alapszinten vegetálnak.
0: Uh-huh. Az is lehet, hogy békaugrás hadművelet lesz. Ez már volt ott. Tehát az van, hogy annyira gyorsan fejlődünk, hogy át tudnak ugrani szakaszokat, például a számítógépes korszakot ők átugrották, mert nem volt IT infrastruktúra. Mi már eljutottunk a mobilig, és ők egyből a mobil technológiát vették birtokba, és hamarabb volt mobil fizetésük, mint nekünk. Tehát lehet az, hogy egyből a robotokhoz ugranak, és már most nem esnek át a kapitalizmus néhány izgalmas évszázadán, hanem egyből egy ilyen technológiai részre ugranak.
2: Engem az érdekelne, hogy Gábor is említette már az elején, és több ilyen podcastet is hallottam, hogy azért az anarchiát se vegyük ki a rendszerből. Tehát én ezt nehezen tudom elképzelni, mert egy kicsit gyarló az ember, hogy megelégszik azzal, ami van. Hanem ugye miután ráér, és látja, hogy a másiknak ugye megvan valamije, ami neki nincsen, de nem tud majd hozzájutni, hisz fix pénze lesz, hogy ez nem vezethet ugyan egy ilyen irányba is?
0: De hát ez szokott lenni a gondot, hogy rendben van egy csomó robotunk, odaadjuk a melót, és akkor ezt az anarchiát is lehet kezelni robotokkal, ugye szigorúan néz rád, akkor hirtelen rájössz, hogy mégse akarom, ami a másiké, de akkor ugye ott vagyunk egy olyan derűs világban, ahol vigyázban állok, és szedem az ilyen gyógygombát, hogy ne legyenek ilyen gondolataim, vagy a robotok megvernek, tehát hogy ugye ez pont az a félelem, hogy átveszik az uralmat.
1: Igen, de az emberi természetéként pont olyan az évi is ugye erre célzott, hogy ma ugye az egyenlőtlenség
2: az a divat.
1: Az motivál. Igen. Tehát ugye én többet akarok. Ha ott egyenlőség lenne, és te is mondtad, hogy valaki a szép dombon szeretne, valaki meg, és nem feltétlenül a kisfaluban szeretne magának házat, tehát hogy célszerű-e szerinted egyenlőtlenséget is engedélyezni, vagy akár előállítani az embereknél, direkt azért, hogy egyfajta motiváltság meglegyen. Magyarán kapok egy állami juttatást havonta, mint mindenki más, de azért én még, mit tudom én, mutyizok, vagy nem tudom, még valakinek lenyírom a füvét, a másiknak lemosom az autóját, azért még kapok, és akkor nekem többen van, és az enyém lesz a rózsadombon, tiéd meg a faluban.
0: Igen, az az igazság, hogyha ezt az emberi, hát hívhatjuk törtetésnek, vagy kíváncsiságnak, azt, hogy látni akarom, mi van a láthatáron túl, az, hogy jót akarok a gyerekemnek, az, hogy fölfelé akarok menni, ezt ha elveszük az emberektől, akkor vége. Tehát, igen, hogy ez a lényegünk, és ez tök jó dolog szerintem az emberben, hogy megyünk előre. És ezért valószínűleg az ilyen rendszerek akkor válnak igazán 8 milliárd ember igazán, amikor kirajzunk a csillagokba, és választhatsz, hogy milyen helyekre mész. Ez átrendszerben, ahol elkezdesz játszmázni, ott valóban nagyobb esély egyenlőtlenséget teremt, mert az derül ki, hogy hiába ad mindenkinek ugyanannyi pénzt, mégsem ugyanolyan jó használja föl, és mégsem annyit hoz létre. Ugyanúgy, mint a mesterséges intelligenciánál, mindenkinek ugyanaz a technológia van, de mégis van, aki okosabbat kérdez, mégis van, aki jobban kötődik hozzá, stb. Mások vagyunk, de ez szuper, ezt nem szabad kiölni.

0: olyan rendszert elképzelni se jó, ami teljesen, hogy mondjam, ilyen uniformizál, hát akkor pont a lényeg veszik el.
1: Egyébként ez, amiről most beszéltünk, erről a társadalomról tegyük fel, ez jól működik. Ez, és ugyanakkor meg arról is beszéltük, hogy a mesterséges intelligencia átveszi sokak munkáját, azok majd egy idő után átképzések során új feladatokat, munkákat találnak, amit csak ember tud elvégezni. A kérdés az, hogy ez aztán egy átmeneti állapot-e, és az emberiség újabb feladatokat talál, ami megint csak humanoid feladat lesz, és nem robot feladat. Érted, amit akarok kérdezni?
0: Igen, abszolút, és így van. Tehát egyik oldalon arról beszélünk, hogy jaj, mennyi kihívás, ha mennyi gondot kéne megoldanunk. Van egy csomó bizénk, sok magányos ember, sok gyerek, különféle fejlődési ritmusokkal, itt van nekünk a természetjószág, amit jó lenne szeretni, ezek mind emberi dolgok. Tehát az lenne az igazi, hogyha ezekre lenne több időnk, és ezeket hívhatjuk munkaköröknek, stb. Tök mindegy, hogy nevezzük, de az, hogy valaki emberekkel szeret foglalkozni, van, aki gyógyítani, van, aki szervezni, van, aki két tárgyat összerak, és abból lesz egy harmadik, és működik is, mert én is összetom, minden nem működik. Ezek a képességek maradnak, tehát hogy egyre több emberi munkakör születik meg, az kell, hogy a társadalom ezeket jutalmazza. Mert most a gépi munkát jutalmazza. Most azért kapunk sok pénzt, ha sokat dolgozunk. A jövőben azért kéne sok pénzt kapni, hogyha több embernek segítünk, vagy több emberi munkát végzünk, és ez pont ez az a kérdés, amit most felteszünk, hogy a robotok dolgozzák a gépi munkát, fizessenek pénzt, hogy nekem legyen időm arra, hogy emberi munkákat végezhessek. Így kerek az egyenlet.
1: Wow! Fú, de izgalmas volt!
2: Ez nagyon jól hangzik egyébként így.
1: Remélem, hogy a hallgatóink nagy része azért értette ezt a beszélgetést, baromi érdekes volt, komolyan. Árpin, nagyon köszönjük, ennyi időnk volt.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, szia, Rab Árpád, jövőkutató, a mesterséges intelligencia és annak kihatásairól a társadalomra. Elképesztő. Itt van egy SMS. Sziasztok, tökre ide vág. A lányom gimnázium elvégzése után animáció és filmkészítő iskolába tanult. Szakmát, akkor nem tudom, minek a veszélyre, tanult szakmát, de mire elvégezte a két éves iskolát, addigra az AI átvette a helyüket, és már nincs szükség a munkájukra, tehát feleslegesen tanult két évet. Most más lehetőség után kell nézni, pedig nagyon szereti, üzeni Kovács.
2: Ez döbbenetes, ha belegondolsz. Tehát erre az iskolarendszer sem tud felkészülni, amilyen léptékű fejlődés meg átalakulás van most.
1: Ezért mondom, hát a mesterséges intelligenciával Lacika ismertetett meg bennünket kb. Két éve, amikor hozta a kis ChatGPT-ét és kéréseket tett föl, és kapott válaszokat. Ez volt két éve. Igen. És ma már hol tartunk? Lacika stingnótákat csináltat az AI-jal rólam, ugyanúgy animált mozikat, stb. És ez csak az, amit mi itt egy számítógépen meg tudunk csinálni.
2: Persze, hol van még a legprofibb?
1: Tehát, hogy milyen a rohamos a fejlődés, igen.
2: Nagyon durva.
3: Nagyon durva. Nagyon kemény.
1: Igen. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, és itt ugye Kovács elmondta, hogy szegény lányának ez a sorsa, de én biztos vagyok benne, hogy a lányot talál magának valamit, mert azért film és animáció készítésre azért van még igény. Nem biztos, hogy a reklámszakmában, és nem biztos, hogy Magyarországon. De
2: egyébként meg könnyen lehet, hogy ez nagyon jól fog jönni még ez a tudás, csak egyszerűen ki kell egészíteni azzal, hogy a mesterséges intelligenciát megtanulja kezelni, és onnantól már piacon van.
1: Például. Abszolút, igen. De azt kérdezzük meg, hogy kedves hallgatónk, írd már meg, léci, hogy szerinted a családodban kinek a munkáját fogják leghamarabb felfalni a humanoid robotok. Jó? Tehát nézd külön a családban ki, hogy dolgozik, vagy ki mit dolgozik. Itt ugye Kovács elmondta, hogy az ő lánya film animációs lenne, vagy animátor lenne. Tehát mi az a munka, melyikőtök munkáját a családban fogja előbb-utóbb kiváltani a mesterséges intelligencia, vagy a humanoid robot. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere?
3: Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
13: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
14: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
16: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
17: Minőség is, kényelmes is.
18: Télre is, nyárra is.
19: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
20: Költséghatékony is, megbízható is.
21: Kislakásba is, nagyházba is.
22: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
23: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
24: Immergaz, komfort, ami veled marad. És neked is.
23: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
25: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
26: Fordítva.
25: Üfödlőzne gyelgéz a kék
26: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
27: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
28: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény. Sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
29: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
30: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
31: Carglass javít, Carglass cserél.
32: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
33: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
34: Újra elérhető az Erasmus Plus. Több banknál is ajánlások lesznek jövő héten. Őszies időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
0: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
34: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Történelemből és franciából írnak ma a diákok, az őszi érettségi szezon hétfőn kezdődött, akkor magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból vizsgáztak a maturálók, tegnap matekból írtak, holnap az angol írásbeli következnek. A szezonban országszerte 221 intézményben csaknem 25 ezeren adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Több nagy banknál is leállások lesznek jövő héten, az azonnali fizetési rendszer megújítása miatt akadozik majd a szolgáltatás. A megbízásokat jövő vasárnap hajnali 1 és 3 óra között nem tudják majd fogadni és feldolgozni. Van olyan pénzintézet, amelyik erre az időszakra tervezett más karbantartást is, így érdemes ránézni a bankunk honlapjára. Kifejezetten hűvös a reggel, de az előrejelzések szerint napközben sem lesz melegünk. Hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél, 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk, esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
34: Az Útinform-tól tudjuk, hogy már szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé, a 26-os és az M0-as autóúti csomópontok között. Közben a 47-es főúton két autó ütközött össze Debrecen térségében. A 6-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az erős forgalom miatt a 10-es kilométertől több kilométeres torlódás alakult ki. Végül az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 elmúlt 3 perccel. Gyerekek, annyira érdekes társadalmi kérdés ez. Mindenki a maga szintjén és a maga sztoriával beszállt ebbe a témába.
2: Na, kíváncsi vagyok.
1: Szakmák régen is tűntek el, üzeni Kata. Én külkereskedőnek tanultam a 90-es évek elején. Mire végeztem, eltűnt a szakma. Liberalizálták a nemzetközi kereskedelmet, eltűntek a kvóták, az akkreditív, ma már szerintem sokan nem is értik ezt a fogalmat. Átképeztem magam pénzügyesnek. Rugalmasnak kell lenni, és nyitottnak a váltása, nem mindig könnyű, de muszáj, Kata.
2: Hát igen.
1: Igen. Na, aztán sziasztok, én liftszerelő vagyok, ezt a munkát csak nem fogja felváltani az AI. Lift mindig is lesz.
2: Egyébként igen, tehát belegondolsz, lehet, hogy a lift szerelő az, mert ugye nagyon összetett, meg akna, meg beleesik, meg beleesik, hát majd a robot.
1: Akna, meg beleesik.
2: Majd a robot. Szóval nem minden.
1: Nem tudom. Sziasztok, tök igaza van Bocsinak, amikor megírtam a második könyvemet az AI-jal, váltottam ki a lektort és a szerkesztőt. Nyomdakész állapotba szerkesztette a kéziratot, mehetett a nyomdába az anyag, egy rakáspénzt spóroltam. Uh-huh. Wow. Okos csávó, jó volt hallgatni. Nem mindenben értettünk egyet, de szerintem okosabb lehet, mint én.
2: Hát ez valószínű. Na,
3: az már, hogy felismered, az már egy nagyon jó dolog.
1: Abszolút, így van. Reptéri bőrönt pakoló munkások vagyunk, korábban kukásautón dolgoztunk, és alig várjuk, hogy a robotok dolgozzanak helyettünk. Oké, itt a kérdés az, hogy miből fogsz megélni? Ha majd szólnak a Ferihegyen, szól Feri, hogy haza lehet menni, többet nem kell jönni.
2: Mert pakol
1: helyetted.
3: Szól a Ferihegyről, hogy igen, ennek a munkának
1: igen,
3: most
1: igen,
3: végül.
1: Igen. Igen. Na mindegy. Sziasztok, autószerelő vagyok, nem izgulok, Kese. Hát figyelj, ha az autókat robotok rakják már össze, és tudjuk, hogy ez így van autógyárokban, akkor valószínűleg szerelni is tudnák.
3: Igen, csomó munkánál lehet ezt mondani, de ami még gondolkodtam amellett, hogy oké, könnyen kiváltják, könnyen megcsinálják, de gyakorlati oldalon hogy fog kinézni például a felelősségre vonhatóság? Tehát azért, hogy látjuk az AI-t képes hibázni, valószínűleg ez még egy jó darabig így lesz. Mi van, hogyha, mit tudom én, te alkalmazol egy mesterséges intelligencia könyvelőt, aki neked romba dönt mindent, mert éppen halucinál, mint ahogy az AI szokott, akkor kin fogod ezt leverni? Mit fogsz mondani a bíróságra?
1: Hát, aki tartja ezt a robotot.
3: De te
1: a céget.
3: Te tartod,
1: nem
3: de
1: én
3: te
1: tartom.
3: Céged. Te céged.
2: Nem.
1: Úgy, hát akkor
2: nem, mert szoftverfrissítés, és ugye minden, tehát, hogy ezért majd
1: valaki... Ja, a Microsoftot.
2: Így van.
3: Igen, maximum azt mondod a bíróságnak, hogy menjen a Microsofthoz.
1: Mert
3: egyébként tudod, nem tudod kire fogni, ez egy nehéz helyzet lesz.
1: Pár évvel ezelőtt itthon teszteltek önvezető kamiont. Kolléga meglátta, másnap elkezdett más munka lehetőséget keresni, amit nem tudnak elvenni tőle. Ma klímaszerelő. Mhm. Megijedt a kamiontól.
3: Igen, de azért az önvezető kamionozás még egy kicsit arrébb van nálunk legalábbis, tehát azért nem kell
2: hát
3: holnap szerintem.
1: Hát persze, hát, hogyha nincsenek utak, nincs mihez igazodni a kamionnak.
3: Elon Musk legyen a talpának itt, a Magyarországon önvezető kamion tud alkalmazni.
1: Tehát na, nagyon-nagyon érdekes, mert itt van egy anyuka, Anna Mária, akinek a lánya, hát egy diploma után találkozott az AI-jal, és neki kellett váltania. Nagyon kíváncsiak a sztorira. Szia, Anna Mária, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Na meséld, mit végzett a lányod?
4: Hát az én kislányom először pszichológia szakra járt az egyetemre, nagyon becsületesen meg is csinálta a BA képzést, és utána úgy döntött, hogy most akkor szünet, majd inkább később foglalkozik ezzel, vagy nem, ezt majd meglátjuk, ő majd eldönti, és ő alapvetően mindig is fotózni szeretett volna, tehát már az egyetem előtt is, és utána az egyetem után azt gondolta, hogy ehhez tartozóan ő az informatika egyik részét így majd jól kitanulja, és mire elvégezte az iskolát, addig ő azt mondta, hogy esélytelen, tehát utolérte az AI, amit ő most tanult, az teljes egészében átvette, úgyhogy akkor ezt ő most itt leteszi, és kis gondolkodás után úgy döntött, hogy akkor visszatér az eredeti álmához, és akkor fotózni fog. Majd itt jött van egyébként ehhez végzettsége is, és itt jött a második ilyen hullámvölgy, hogy és itt is, itt van az AI.
1: Igen.
4: És szépen megnézte azokat a területeket, a fotózásnál, ahol már az AI dolgozik, ahol a megrendelők az AI munkáit kérik, mert nyilván olcsóbb, meg gyorsabb, meg egyszerűbb, meg jaj, de jó, hogy ez van. És egyszer csak jött az ötlet, és azt mondta, hogy és van egy olyan terület, ahova még nem tud bemenni, mert nem tud ott lenni, ez a koncertfotózás.
1: Wow!
4: És hát ugye neki ez a zene, ez a másik nagy élete szerelme, és összekötötte a kettőt, elment külföldre, most már több mint egy éve, hát nekem sajnos, neki pedig nagyon jó, hogy egy másik országban ered gyökeret, és egyre jobban boldogul. És valóban az van, hogy...
1: Koncertfotósként, tehát ezzel a végzettséggel, de koncertfotósként.
4: Így
1: tehát
4: van, így van.
1: Gyakorlatilag analóg fotózik.
4: Igen, tehát ő oda megy a koncertre, elkészíti a fotókat, a munkájához nem nagyon szereti használni az AI-t, mert hogy hát ezt ő szeretné csinálni. Uh-huh. Kitanulta közben a videókészítést, én azt látom így a kezdetektől, hogy elég profi szinten űzi most már ezt is, és az AI-t, ahogy írtam, hogy úgy szeridítette meg, hogy a saját munkája szervezéséhez és a részfeladatokhoz használja, a fotózásba és a videózásba nem nagyon engedi be, és ez viszont segítség. Most ezt azért annyira nem akarom elmesélni, hogy...
1: De nem baj, figyelj, nekünk ez tök elég, nem csak azt akarom mondani ezzel, hogy biztos hallgattad a beszélgetést Rabárpival.
4: Igen.
1: Tehát a te lányod a jövő embere. Tényleg, róla beszélünk.
4: Összekapcsolt mindent, amit tudott, és azt mondta, hogy előre kell lépni, mert kizárni nem tudjuk az életünkből, viszont azért, akik ezen a területen dolgoznak, meg koncertszervezés, meg zeneszerzés, zenekiadás, tehát azért van benne egy ilyen félelem, hogy ez még tovább fog menni.
1: Nem, abszolút értem. Drága, be kell fejeznünk. Tényleg, nem, nagyon-nagyon elment az idő, és még kell egyet játszanunk a hírek előtt, csak azért. De nagyon köszönjük.
4: Kitartást kívánok.
1: És köszönjük ezt a történetet is, mi meg a lányodat üdvözöljük itt távolról, és zseniálisan váltott.
4: Neki.
1: Így van, köszönjük szépen. Szia!
4: Köszönöm,
1: szia!
2: Látod? Amikor valaki felismer.
1: Valaki jól ismerte fel, és megtartotta azt, amit csak ő tud végezni, ami emberi munka, de mire használja az AI-t, és nem vele szembe ment, és őt kitúrta, hanem éppenséggel belekarolt az AI-ba is együtt.
3: Igen, nekem van egy barátom, aki rengeteget foglalkozik ezzel, és már nagyon profi szinten dolgozik vele, a mesterséges intelligenciáról, és mindig azt mondja, hogy bármilyen munkáról legyen szó, az jár jól, aki a munkájába elkezdi beintegrálni, és elkezd vele most ismerkedni.
1: Gyuri, nagyon sokat beszélünk most, és látom, a Backstreet Boys jön még, amit úgy le fog keverni, hogy faladja a másikat.
2: Pedig én nagyon szeretem kíméletlen ezt a számot.
1: De érted, neked most a Rise Up-ról kell beszélned, mert a Hungary Machine-t játszunk, csak mindenki egy picit legyen koncentrált, itt egy rádióműsor csinálunk, és vannak időhatárok, tehát hogy próbáljuk betartani, Backstreet Boys meg nyakon vágom, mondja, drágám.
2: Jó, úgyhogy jöjjön a játék, Hungary Machine és Rise Up termékekből álló ajándékcsomagot lehet most nyerni.
1: 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show-t. Keresd a Bocskor Rádió Show-t.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul!
1: Nem baj, nem is viselem nagyon. Tehát, hogy... Tessék? Ja, Hungary Machine. Tehát amúgy is szívesen húztam volna el. Gyuri, hozd már ide a játékost, mert adásban vagyunk.
2: És mi lesz a zenémmel?
1: Most hallottad.
2: Ja, ennyit. El sem tudtam mondani Nick Carter, amit akar.
1: Nem tud elmondani. Na jó, amíg Gyuri itt visszajön, azt mondja valaki, én grafikus vagyok, és borzalmas, hogy mennyire rossz, mennyire szorul vissza az ember által végzett grafika az utóbbi egy évben. Legtöbb kisvállalkozás már ChatGPT-t használ, és Facebookon sok ilyen vállalkozó szó szerint felszólal a grafikusok ellen, pedig ezekben a ChatGPT grafikákban a kreativitás nulla, és az összes grafika ugyanúgy néz ki, süni, felvidékről.
2: Ez így van.
1: Ez így van. Mi jól jártunk, nekünk borzalmas grafikusunk volt, és mi sokkal jobban jártunk, ha az AI-jal csináltottunk bármilyen grafikát. Ezt most csak mondom, mert grafikusa is válogatja nyilvánvalóan. Jó. Sziasztok, szakmák régen is tűntek el. Ja igen, ez Kata volt, ezt már elmondtam. Itt van velünk a vonalban a Niki. Hello Niki, jó reggelt!
6: Sziasztok, Sziasztok, jó reggelt!
1: Jaj, Niki, végre veled. Tényleg, itt nem tudtam leállítani a kollégákat meg a Backstreet Boys-t, de most, hát, most te megint.
6: Backstreet Boys jó.
1: Nem jó, nem, te is tudod, hogy nem jó.
6: Jó.
3: Gyermekkorunk ikonja, nem akarok mindegy.
6: Igen.
2: Nick Carter.
1: Az a baj, hogy nők és férfiak egyaránt azt mondják, Nick Carter, ez gáz.
2: Miért gáz? Ha mindannyian azt mondjuk, valami van benne.
3: Húzd még az időt, Évi, jól csinálod.
2: Mi lenne, ha játszanánk?
1: Akkor csináld.
2: Akkor mutatjuk a hangot.
1: Köszönöm. Milyen hangot? Ez nem a hang, hanem ez egy dalszöveg.
2: Dalszöveg, amit összekevert az Ati.
1: Összekevert?
2: Hát nem összekevert,
1: hát remélem, nem fordított.
2: Majd figyeld.
3: Fél éve vagy itt, de majd átdumáljuk ezt.
7: Még mindig írok dalokat rólad, gomolygó felhők felettem, rossz emlék lettem a fejedben.
1: Igen, a Gyuri meghallja ennek az erőadónak a nevét, akkor mindig tiszteleg, ugye, mint az amerikai katonák, a veteránoknak.
3: Szívemhez
8: kapok. Oké, megvan, nekem is megvan most már, így, hogy mondtad, hogy Gyuri, tiszteleg.
3: Igen. Így mondod, hogy Gyuri.
1: Niki, neked is megvan?
6: Talán... egy ilyen külföldiben is használt neve van?
1: Igen, külföldiben is használt neve van, igen. A viszlátot jelenti lényegében.
6: Talán Bájalek?
1: Állj, vigyázz, Gyuri! Tiszteleg?

0: Gyuri szereti az egyszerű üzeneteket. Igen.
1: Mi pedig mutatjuk, hogy mit nyertél.
2: Gratulálunk! A nyereményed egy Rajszak termékekből álló ajándékcsomag.
1: Emellé még jár egy bocsizacsi, benne bögre, baseball sapka és Anett hívás a 10 után.
3: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Gyerek nagyon boldog lesz, imádja a Rajszapot.
0: Mi is egyébként, mi kaptunk egy kartonnal tőlük, és egyszerűen itt mindenki. Mindenki
3: szuper.
0: Majszolja.
3: Nagyon jó. Köszönöm szépen.
0: Mi is neked, köszönjük, köszönjük, hívunk.
3: Szép napot,
0: szia. Sziasztok. Na gyerekek, a férfi sírás lesz a központi témánk egy pár perc múlva. És mindezt azért, mert egy jó barátunk, Németh Kristóf, ihletet adott. Ihletet adott, mert ő, amikor éppen nincsen fórumszínház, akkor ő valóságsokba szerepel, most ez a mániája, és ha már ott van, sír egyet-egyet. Néha besírt egyet a farmnak, és most besírt egyet az árpának.
4: Igen, teret adott az érzékenységének, na.
0: Igen, teret adott, na. Igen. És akkor ez azért volt jó téma, hogy tegnap elkezdtünk ezen vitatkozni, és nő létére Kristóf Évi azt mondta, hogy ez nagyon nem hát, nincs rendben.
1: Hát az a sírás, amit Kristóf adott elő egy borjúnál, az nálam egy picit úgy gyenge. Tehát azért
0: ugyanakkor mi meg azt mondjuk a Gyurival, hogy...
4: Hogy adni kell teret az érzékeny oldalunknak. És a nők is ezt mondják, hogy az igazi férfi az megmeri mutatni a gyengeségeit is.
0: Így van, hogy ti mit gondoltok a férfi sírásról? Erről fogunk beszélni, Anett is, Évi is, de a hallgatók is. Meg hát maga ugye a művész, vagy az elkövető, vagy nem tudom, minek nevezzem, majd ezt is megbeszéljük.
4: Az alkotó.
0: Az alkotó. Németh Kristóf, aki két csatornán sírt már, és...
1: Mind a kettőt
0: tele sírta. És őt is, drága színházigazgató, színész barátunkat, Németh Kristófot hívjuk a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
2: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
7: familypark.at.
8: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
9: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a funcode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
8: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
14: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
15: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
16: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
19: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
20: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
21: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
22: Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék, nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Szép őszi időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén rövidebb lesz az őszi szünet, utoljára október 22-én jövő csütörtökön mennek iskolába a diákok, majd november 2-án hétfőn várják vissza őket. Tavaly egy nappal tovább pihenhettek ősszel, a tél viszont hosszabb pihenőt hozott tavainál. December 19-től január 3-áig összesen 16 napot tölthetnek majd az ünnepi készülődéssel és a családdal. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
23: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
22: Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten, a Magyar Vasút Történeti Parkban. Mintegy 500 jármű látható majd a 22. Old Timer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak. Emellett több, 100 évnél öregebb motorkerékpárt is megcsodálhatnak majd az érdeklődők. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél. 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sokfelé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk. Esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicskétől kezdődően az M0-ás autóúti csomópontig. Adta hírül az úti inform. Közben 2 autó ütközött a 47-es főúton Debrecen térségében. A 6-os kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom a Budapest környéki főbútakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A 10-es kilométertől egészen a 3-as kilométerig torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán a kiépített tereléstől kezdve a főváros felé is lassulnak a járművek, valamint az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében is sokan haladnak már. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja.

0: 8 óra és 14 perc van most. Jó reggelt, szevasztok drága barátaink, kedves hallgatók, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És a Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt mindenkinek. Na, ma kora reggel már felvezettük ugye ezt a témát, és akkor azt mondtam nektek, és nagyon át tudtalak verni ugye benneteket, azt mondtam nektek, hogy én tegnap a Spárban kiszálltam az autóból, a parkolóban is odajött hozzám a férfi, és ezt mondta.
4: Ja Istenem, de szép vagy! Jaj, de aranyos! Jaj, szép!
0: Meglepett, de jól esett.
2: Meg is értem.
0: Így van. Tudjátok, hogy ez egy trükk, és nem igaz, amit mondtam.
2: Jó, hát ezt azóta mondod, mióta rákérdeztem a folytatásra, mi történt utána.
0: Nem. Ugye ez Németh Kristóf barátunk, és ez egy valóságshowban történt így, a Farm VIP-ban, amikor ő meglátott egy bocit. Azt látta meg, hogy épp megszületett.
2: Igen, ott a kis lábaival ott tipegett, igen. Nagyon kis bizonytalan volt. Cuki volt egyébként.
0: Igen, mármint.
2: A kis boci.
0: Igen. És nem is akkor, egyből kinyitottunk egy ilyen nagy vitaládát, mert Évi megrökönyödött, mi meg elkezdtük védeni, hogy ki mit gondol a férfi sírásról, ugye?
1: Hát igen, szerintem nyilván lehet sírni a férfiaknak, csak azért én azért szeretném, hogy ilyen dolgokon azért ne sírjunk, tehát egy borjú születése nem olyan dolog. De azt mondom neked, hogy a gyereket ballagásan elsírod magad, teljesen normális vagy születésén. De azért szerintem a férfi sírás az, azért gondoljatok bele, ott ülünk mi, a gyengébbik nem, és az erősebbik rám borul, azt el kell sírni.
0: Mert ezt így recsegve mondod, mint Charles Bronson, mint a gyengébbik nem.
2: Kérdés, hogy az erősebbik nem borul-e ilyenkor, vagy most mi van?
0: Jó, értem. Tehát, hogy ez a... Mondjad, bocs.
1: Jó, de most ha belegondoltok, tehát ti szoktatok sírni?
0: Meg annyiszor.
2: Szoktunk, persze.
1: És mi sírod el magad? De biztos nekem, nem ezen, nekem van, amikor
2: nekem van, hogy, egy filmen is, egy film részletet.
0: Igen,
2: egy film zenén. Persze, simán. That's simán. Okay. Tehát az, hogy egy kis boci megszületett, hát miért ne lehet
0: az egy nem férfinek... Bocsánat, de az itt tényleg
2: nem. Nem láttam egy western filmben cowboyt azon sírni, hogy megszületik a kis ló.
0: Nem, én szoktam nézni Dr. Paul állatklinikáját, aki ugye, mint állatorvos, felhúzza azt a gumikesztyűt, ami a hónajáig ér, és benyúl tehenekbe. Nem szoktam ezen sírni.
1: Na hát. És mert így
2: de lenne alatt a megható zene, mint az amerikai filmek alatt, más jó, lenne.
0: Legközelebb egy állatorvostól találkozok, én azt a kesztyűt elkérem, és összegöngyölöm neked, és behozom.
2: Nem tudom, hogy sírjára. Miért, nem tudom miért, de oké. Okay.
0: Mert ez mind hozzátartozik a boci születéséhez.
2: Igen, persze. De, igen. De hogyha kivesszük belőle ezt az egészet, akkor ott az a szentimentalizmus. Én ezt megértem.
0: Szentimentalizmus, az kell, hogy valamihez kössed.
2: A férfi szerintem egy születésen simán el tud gyengülni.
0: Ez egy tehén.
3: Igen, nem úgy volt, hogy te is megvéded? De egy kis állatról van szó. Jövök én, Gyuri, jövök. Egy kis állatról van szó, és igen, meg tud az ember hatódni. Engem kifejezetten elérzékenyít, hogyha egy férfit bizonyos helyzetekben sírni látok.
0: Hát őszi... Most hallottad ezt a sírást. Igen. Reggel még azt hittett, hogy ez egy idegen férfi volt a Spár parkolójában, és felém jött, és én fölvettem. Igen. Most már tudod, hogy Németh Kristóf volt a Farmon. Igen. Most igen. Másképp hallgattad ezt a sírást?
3: Én reggel is meghatódtam, amikor nekem...
2: amikor még úgy volt, hogy ez párparkolóban.
0: Jó, aztán Kristóf nemrég szerepelt ugye az Árulókban is, és ott is sírt Kristóf, ezt is megmutatom nektek.
4: Ilyen vagyok, őszinte minden mondatom. Esküszöm. Ezt tudom mondani nektek. És azért csodálatos, mert ez országvilág előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyire el tudja vinni a valóságra a fókuszt.
0: Édesem.
3: Szegény.
4: Ez csodálatos lesz. Csodálatos lesz.
0: Gyerekek.
2: Anett most könnyezik.
0: Most én is meghatódtam majdnem.
3: Igen.
0: Jó, gyerekek, ő tényleg egy igazi szikla, én ismerem jól. Ott volt a Starbucksban, a keze gránitból van. Hűvös a tekintete, szűk és félelmet gerjeszt, ugyanakkor szeretetet ébreszt. évtizeden keresztül ugye gengsztert alakított az egyik legnépszerű sorozatban, de a hangjától a ményomók és a hangszórók azok kipukkannak. Ő az, aki annyi gyermeket nemzett, amíg én rá nem szóltam, hogy elég, Kristóf. Itt van velünk német Kristóf. Kristóf, szia!
5: Sziasztok, Istenem, hát ez gyönyörű. Sírva röhögök veletek saját magamon, és ennek az abszurditásán, hogy erről beszélgetünk, nagyon szépen.
0: Ennek van abszurditása is, de van komoly része is. Te, mint a Fórum Színház igazgatója, ha megengeded, így szólítani.
5: Hát sírni tudnék attól, hogy már megint turnézunk országszerte a legújabb előadásainkat. Köszönöm, hogy Gábor, erre terelted a szót rögtön az elején, mert valóban megható a téma is önmagában, hogy túl a százon turnénk, a feleség 40-nél kezdődik, de ugye megyünk folyamatosan, most a legújabb bemutatunk a Botrány a paplakban, úgyhogy tényleg
0: megríkadsz, Kristóf.
5: Igen. Igen, és most rengeteg témát dobtál egyébként, Gábor, mert egyrészt halljuk be, hogy most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Spár parkoló volt az igaz történet. Reggel, ahogy kezdeni szoktam a napot ott a Spár parkolóban, ott a Dohánypont mellett, megláttalak, és hát tudom, nem tudtam megállt parancsolni az érzelmeimnek.
0: Jöttél felé, mi mentem felé, hát így, igen.
5: Jöttem, igen, és azt mondtam, felveheted, de mondtam, persze. És hiszen ismert, és te láttad már, hogy ebből rádióműsor lesz. Nem, az igazság, hogy így visszahallgatva kényszerűen el kell ismerjem, hogy boci, kicsit túlreagáltam azt a szituációt.
0: Óriási vagy, Kristóf. Komolyan.
5: Elmúlt hetekben eljutottam ide az önreflexiónak erre a fokára már legalább.
0: Jó, de egyébként ezekből a műsorokból, amikor te kijöttél, vagy nem tudom, találkoztál újra emberekkel, hogy ezek elismerték az érzékeny oldaladat, csak most picit komolyabban beszélünk a férfi sírásról, vagy inkább ilyen megvető, vagy lesajnáló megjegyzéseket kaptál?
5: Nézd, hát egyrészt kezdjük ott, hogy ugye, ahogy amire céloztál, tehát a szaporulat nőtt, és
0: hát amíg nem szóltam addig.
5: Hát egészen pontosan, ameddig országvilág előtt nem figyelmeztető, hogy eddig is ne tovább, Kristóf, elég volt, és ezt én komolyan vettem. Szóval amikor már három gyerekes apuka voltam, addigra már aztán az egyébként is bennem lévő szentimentalizmus, nevezzük így, ez már tényleg a tetőfokára hágott. És most, amikor épp meséltem is nemrégiben, hogy valakinek, hogy amikor ugye, két egy bölcsődei és egy óvodai ballagáson vagyunk túl, ezek voltak a nyáron, hiszen középső gyermekünk elkezdte az iskolát, itt a Barcsait Szentendrén, a legkisebb Olivér pedig óvodás lett, és akkor ott álltunk a bölcsis búcsúztatón, amikor ballagtak a gyerekek, akkor ott álltak az apukák, akik videót csináltak erről az egész eseményről, az anyukák, akik sírtak, meg Kristóf, aki az anyukákkal sírt, és nálam annyi különbsége nálam volt, és felvállaltam, volt egy százas papír zsebkendő, mert tudtam magamról, hogy rám ez így fog hatni, hogy jön a kicsi, és énnek viszlát, bölcsi, pápát, pelus, és én krokodil.
0: Figyelj, Kristóf, én ugyanez vagyok. Én emlékszem, amikor a lányom elballagott az óvodából, és ő egy lufival szimbolikusan a jelüket elengedték a levegőbe. És ahhoz el kellett mondaniuk egy verset. Azt a verset én írtam, az a mai napig megvan a telefonomban, és múltkor felolvastam a páromnak, és elpityeredtem. Nem viccelek.
5: Szóval attól,
0: hát egyébként zseniális a vers, majd átküldöm neked, szerintem te is.
5: Hát ha megengeded egyszer, majd elmondom. Apu!
0: De egyből ugye emlékembe hívta azt a jelenetet, amikor ez ott megtörtént, és a Luffy a levegőbe emelkedett, és tényleg hát ott...
5: Amit mondasz, nagyon fontos, hogy mit hív elő az emberből, szóval egy percre komolyan beszélünk az egészről, vagy akár bármelyik televízió műsorról is, az általában is igaz. Ugye egyrészt, hogy a néző azt látja, amit ugye akarnak a műsorkészítők, hogy lássanak. Tehát nyilván 20 akárhány embernek a 24 órájából egy órányi anyagot összevágni, az nagyon nem mindegy, hogy ugye ott mit látsz. Ugye ez egy alapvetés. De hogyha belegondolunk abba, hogy azok az emberek, akik ott vannak, akiken röhögünk, akiknek drukkolunk, akiket utálunk, ezek a különböző szereplők, ezek valahonnét jönnek ebbe a műsorba, tehát valamilyen élethelyzetből, és valahová mennek is ebből a televízió műsorból. És ez nagyon sokszor lehet, hogy benne van ott egy-egy olyan szituációban, ami előhív valami emléket, ami lehet, hogy nem is pont oda kötődik.
0: Ez biztos, hogy így van.
5: Ha belegondolunk, hogy az összes ilyen tévéműsor alapja, ugye az 1971-es Stanfordi börtönkísérlet, ugye tudjátok, amikor összezártak jó pszichológiai állapotban lévő felnőtt egyetemista embereket, és kiosztották, hogy kik lesznek az őrök, kik lesznek a rabok, stb. És a kísérletet 6 nap után le kellett állítani, a 2 hétre tervezett kísérletet, mert egyszerűen az úgynevezett, azok a pszichológiában fogalom, a helyzet hatalma annyira euralkodott a társaságon, hogy már-már veszélyessé vált az ott bent lévő szereplőkre. Tehát, hogy itt hihetetlen sokszor a kívülálló számára, hogy mit tudnak előhívni ilyen helyzetek, az elzártság, az információ hiánya, nincs telefon, de nem kommunikálhat senkivel. Most itt ezekre a műsorokról beszélek.
0: Persze, nem, abszolút értem, és tudom, hogy ezek a szabályok, hogy teljesen el vagytok zárva a külvilágtól, és ez nyilván ennek pszichés funkciója is van, hogy valamilyen állapotba kerüljetek. Mert mindig csodálkozik az ember, hogy nem te vagy az egyedül, aki sírtál az árulókban, hanem mások is, és nem értettem meg, Görög Zitát is megkérdeztem, mit sírtál, Zitát? Tudtad, hogy egy játék?
5: Igen.
0: De ugyanakkor meg mások, vagy egyesek azt mondják, hogy tehát egy kiváló színész vagy, tehát hogy te simán használhattad ezt manipulációs eszközként.
5: Hogyne, persze, és egyébként ugye nagyon érdekes ezzel szembesülni,

0: ez pontosan, és én tisztában vagyok, sőt tovább megyek, akiket triggerel, eddig ugye az volt a trigger pont velem kapcsolatban, hogy hogy nevet. Ugye? Hogy ez is, hogy nevet? Hogy szegölne meg. Ugye? Ez volt, most már csatlakozott hozzá, ahogy sír.
1: Igen. Figyú, nem tudom, hogy volt-e beleszólásod, valószínűleg nem nagyon, hogy melyik műsorban mi marad benn. Bármelyik sírást a kettő közül kivennéd, ha tehetted volna? A bocisat vagy az árpásat?
0: A bocis nagyon erősnek érzem, tehát azt
2: Kristóf!
1: Bocis, én is erősnek érzem. Tehát azt hagytad ugye, volna. Egyébként igen.
0: Szakmai szempontból egyébként érdezted, hogy a bocis sírás nagy sírás. De ezzel együtt azt venném ki, mégpedig azért, mert hát ez szégyenletes. Több pontja is vannak a falnak, ami tényleg szégyenletes, de ez az egyik. És köszönöm, hogy még csak erről beszélünk. És nem is ez az érdekes, hanem azt akartam az egészből kihozni, hogy a másik viszont túl azon, hogy tényleg őszinte, az egy tök érdekes dolog, megint komolyra fordítva a szót, hogy ugye a sírás, hogy mi is maga a sírás, hogy ugye hivatalosan azt mondják, hogy ha valaki sír, akkor az a kommunikációnak egy formája, ugye a feszültségnek a levezetése, és alapvetően segítségkérés.
1: Ó! Oh.
0: Tehát, hogy én azt nagyon komolyan venném, és ez gyerekre, felnőttre igaz. És tök eszembe jutott egy tegnap esti szituáció, amikor most nem is akarlak ezzel hosszan mutatni benteket, mindegy, valami elpityelte magát a 7 éves fiam. És hogy erre hogyan reagál egy szülő, úgy általában, meg nyilván külön kell venni a hiszti sírást, a nem tudom, akarok valamit sírást, meg a segítségkérés, de alapvetően segítségkérés, és ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy én szerintem, hogyha valamit ebből az egészből lehet igaziból tanulni, az az, hogyha valaki sír, én szerintem mielőtt az ember az első követ dobja, azelőtt, hogy pici figyeljen rá oda, hogy mi lehet vele, vagy miről beszél.
1: És mit szólsz akkor az ilyen kegyetlen nőkhöz, mint a Risztov, Évi, aki a férfi sírást elítéli?
0: Hát én egy ilyennel élek együtt, én egy ilyen nővel élek együtt.
3: És milyen szerethetőek vagyunk, nem, Kristóf?
0: Zita tökéletesen osztja azt, amit Évi gondol, én szerintem. Tehát általában ez is szokott lenni, hogy de ugyanez, tehát hogy a kisebb szituációban akkor, hogyha, de ha nézzünk valami filmet is már akkor, vagy valami olyan dal megszólal, akkor annyi van, hogy ő szemtelen, ő kicsi maga a zsepit, és nyújtja nekem. De ő ebben nem akar részt venni érzelmileg ebben a dologban, mert ő másképpen van bekötve.
1: Jó, hát itt eljutottunk nagyjából a végéhez, Gyuri meg én, ugye mi mindenketten sírósak vagyunk, Kristóffal együtt, és azt gondolom, hogy még egyszer mindenki képzelje maga elé azt, hogy a Spár parkolójában, kiszállok az autóból, egy pár autóval odébb kiszáll Kristóf, megismerjük egymást távolról, én már bekapcsolom a telefonomat, hogy fölvegyem azt, hogy örülünk egymásnak, és aztán Kristóf ott áll előttem, és...
0: Szevasz, Gábor!
1: És utána?
4: Jó Istenem, de szép vagy! Jaj, de aranyos!
1: Kristóf, te is, Kristóf!
0: Köszönöm, Gábor!
1: Na jó van, köszönjük szépen! Drága színházigazgatóra, Fórum Színháznak, ezer puszi, és...
0: Jaj, nagyon szépen köszönjük, ezer puszi a csapatnak!
1: Köszönjük szépen!
3: Szeretünk,
1: Kristóf!
0: Ölelem veleteket, szeretlek benneteket, barátaim, sziasztok!
1: Szia, hello! Németh Kristóf, hello, szia! Anette, sírsz?
3: Hát annyira nevettem, hogy már kicsodult a könnyem is.
2: Az a spárparkolós dolog, Anette, mindig megkönnyeztet, igen. Ez van, megható volt, na.
1: De ez nagyon szép, nem?
2: Nagyon.
3: Igen.
2: És őszinte, és én büszke vagyok a Kristófra, hogy bármikor kimutatja az érzelmeit. Példa egyébként szerintem sok férfinak, úgyhogy ne az Évire hallgassatok, jaj, hogy nem szabad ezt. Nem szabad,
3: de
2: ezt.
3: Látod, ő is
2: szabad?
3: Bevallott, a borjú erős volt.
2: Jó, persze. Van, ami erős, persze.
1: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy volt-e olyan helyzet, amikor olyan kellemetlen férfi sírással találkoztál? Biztos, hogy volt.
2: Ó, nekünk
1: is volt. Nekünk is volt, ott volt a Voga is.
2: Bizony, ő csinálta.
1: Nem, ő idézte elő.
2: Arra gondolok, igen.

0: Tehát amikor olyan kellemetlen férfi sírással találkoztál, hogy nem empátiát váltott ki belőled, hanem tényleg dühöt. Hmm. Nálad nyilván mindennapos?
1: Persze.
0: Mondd el, hogy miért sírt az illető férfi, és mitől volt ellenszenves? Vagy mert hiteltelen volt, vagy mert minden... Nem tudom, tehát ezt ti mondjátok meg, amikor iszonyatos ellenszenves volt a férfi sírása te jelenlétedben. 0620-22-22-122.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
6: 199, 98, 97.
7: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
13: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
12: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
13: Ez varázslatos!
12: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
16: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
1: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
19: A Protexin kell.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Péter, Carglass Autóüveg szerelő, Budapest.
23: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
3: A reklám után.
2: Hírek a Retrórádióban.
25: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását, hatékonyabb lehet az elsősegélynyújtás. 16 fok körül lesz ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány javaslatának célja, hogy megvédje a kiskorúakat a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást népszerűsítő médiatartalmaktól. A jogszabályt 139 igen és 51 nem szavazattal fogadták el. A parlament több más kérdésben is határozott, módosította az egészségügyi kamarákról szóló jogszabályt, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot, és két héttel elhalasztotta az érintett ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje, a Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyház fő operációja pozitív eredménnyel zárult. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Megújították az újraélesztés és az elsősegélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta a rádiónak Betlen József, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, megvalósításához elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
26: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az elsősegélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
25: Csodálatos csillaghullás várható október 21-én, éjjel tetőzik majd az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteorrajt lehet majd látni az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A lest hajnalra érdemes időzíteni, a megfigyelést ugyanis eleinte még zavarhatja a fényes hold. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél, 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sokfelé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk, esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Három jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás már több kilométeres. Olvasható az útinform.hu-n. Közben a 47-es főúton két autó ütközött Debrecen térségében még a reggeli órákban. A 6-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben továbbra is. Erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán a 10-es kilométertől a 3-as kilométerig torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán a kiépített tereléstől kezdve a főváros felé lassulnak a járművek, valamint az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében is sokan haladnak már.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Jaj, gyerekek, 39 lesz egy perc múlva. Hát ezt figyeljétek, hogy Kristófról van rossz vélemény is, pedig amúgy szeretik.
2: Na.
1: Igen. Gyuri, tedd oda a telefont, hova kell. Hm? Nem akar?
3: Tessék?
1: Nem akar?
3: Mondtad, hogy tegyem le.
1: Ahova kell, azt mondtam. Tedd oda,
3: vicceltem, nem akar amúgy.
1: Ja, nem akar. Oké, figyelj, Németh Kristófról mit írnak. Németh Kristóf ki tudja magyarázni, hogy mit vágnak be a műsorba, stb., de a Farm VIP-ben hazudott. Amikor azt állította, hogy nem kért segítséget Nóritól, pedig de.
3: Jaj.
1: Azt mondta neki, segíts. Aztán nem egyszer, nem kétszer tagadta le, formálta át azt a bizonyos szót, mondattá, ezért nem szeretik sokan, mert hazudik. Aj. Nem a nevetése, vagy a sírása a baj. Figyú, azt mondta, hogy nem kért segítséget Nóritól, pedig de. Hazudott. Krisz. És ez a baj vele, sokak szerint.
2: Ki ez a sokak? Ő és ki?
1: Nem szeretik sokan, mert hazudik.
3: Ő és a család valószínűleg.
1: Itt van egy hallgatónk, aki azt mondja, hogy sokan nem szeretjük Kristófot, mert hazudós.
2: Ja.
1: Igen. Jó, sziasztok, teret kell adni az érzelmeknek férfiaknak is, de nem mindegy, hogy hol és mikor. Nálunk nőknél is roppant idegesítő, ha minden kiskutyán elsírja magát, vagy minden veszekedés közben, mely érzéseknél, mint a veszteség, gyász, meghatottság egy számára fontos személy okán, ezek teljesen rendben vannak. Szerintem ezek nyilvánosan is képviselendő érzések, és persze nyilván mindenkinek van rossz napja, amikor nehezebben él meg dolgokat, ezeket már négy fal között lenne jó kezelni. Én nem szeretném, ha ő kérné a romantikus filmeket, és készíthetném neki oda a zsepiket.
3: Igen, ha már elemezzük ezt a dolgot, mint az SMS-ező, most nyilván az érzelmi labilitás az egy másik kérdés. Ugyanakkor megszabni valakinek, hogy min érzékenyülhet el, ezzel már visszazárjuk abba a pincébe, honnan szeretnénk felhozni a férfiakat, hogy nyugodtan éljék meg az érzéseket, és merjék megmutatni, hogy ők is tudnak gyengék lenni. Szóval ez
1: de egyszer... van egy másik álláspont, aki azt mondja, hogy a férfi nem sír és kész, pont.
3: Ez igen, 1950-ben ez volt, és azóta is van, akinél tartja magát, igen.
2: Nálam sírhattok. Sírjatok.
1: Doktor Polt, én is nézem. Penicillin a megoldás mindenre. Szép napot.
2: Imádom.
1: Szia, bocsi, szívesen küldök egy hónaig érő gumikesztyűt, ha adásban átadod a Gyurinak. Neki megszervezem a használatát, és válláig turkálhat benne a tehenek popsiában. Tuti könnyezni fog közben, legyen vidám napja mindenkinek, a két karácsonyfás állatorvos.
3: Nagyon kedves. Képzeljétek, nekem volt már ilyen élményem. Egyébként egy másik műsorban szerveztem, mint szerkesztő, hasonló kalandokat.
1: És kikbe nyúltatok?
3: Én csak néztem. A kolléga az egy tehénbe így, ahogy kellett, frankon, tehát hogy ezzel a válligérő kesztyűvel. Én, aki szerveztem, én az voltam.
2: Mindenből kihúzza magát.
1: Gyerekek, Modena, Olaszország. Enzo Ferrari múzeum. Hát amikor beléptem a terembe, és ott volt előttem élőben egy F40-es Ferrari, én elsírtam magam. Na ez a férfi sírás.
3: Éva, hát, most jössz te.
2: Jó, ha ez az álma, és nem tudom, valószínűleg
1: nem... Nem lett tövé, tehát nem úgy van, hogy a hazavihette.
2: Gondolom, és nyilván ezért is sírt. Tehát, hogy jó, szép dolog, ezt elfogadom, sírjom. Vagy nem tudom.
1: Sírok, Kristóf király, üzeni Darusati, M7-es Budapest felé tárnoknál baleset, akkor én saját magamtól tudok elundorodni, amikor pár éve azért sírtam az exem előtt, hogy fogadjon vissza. Úristen, leírni is kellemetlen, Peti. Petit akartuk,
3: és pont amit az SMS-ben is írt, amiatt nem is akart róla beszélni, de az, hogy már belátja és visszamenőleg ezt így érzi, az már egy szép javulás.
2: Igen,
1: közlekedési Budapestről a Soroksári út teljesen elesett, kb. Az M0-ásig ára sor, Gubacsi hídon van valami elvileg, és még egy sziasztok, egy szerelmes férfi, aki kétségbe esetten zokog, és nem érti meg, hogy nem érzel iránta semmit. Képeket küldött, hogy nézzem meg már, hogy kisírta a szemét miattam.
3: Ó, te jó ég.
1: Na. Hát ez már szánalomba ment át, majd zaklatásba ment át, ez tényleg szánalmas volt, szép napot nektek, cica.
2: De most már így megérted, hogy miért ne sírjatok?
3: Hát de várjál, azért nem szabad általánosítani, azért, mert van, aki mondjuk egy labilis személyiség, és érzelmileg manipulál a sírással.
1: Gyuri, ezt most Évi nem érti, de Kristóf négyféleképpen mondta el, hogy hányféle sírás van.
3: Ja, és egyiket sem értette.
2: De, mindegyiket értettem. Mindegyiket
1: nézd, van például a spárparkoló sírás, amikor összefutok én német Kristóffal, és jön felém, és azt mondja, hogy...
4: Ha Istenem, de szép vagy!
3: Nyújtja a kezét.
4: Jaj, de aranyos! Olyan szép!
2: És ez jól esik?
1: Mi?
2: Jól esik.
1: Persze, hogy jól esik, hát Kristóf.
2: Igen.
1: Érted, Kristóf volt. Jó, hangcsapdát játszunk, és van hozzá egy hangunk.
5: Ezebnek esed, de ilyen a kepoidő. Te taszod meg, s ha végén volt, nem hozz ki a madar, hogy egy doltam neked, mert adót vesz a tél, de túlkeltik kell.
2: És nyereményünk is van hozzá, egy 30 ezer forint értékű ajándékcsomag a gyermei felajánlásából.
1: Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 7 perc múlva. Na, Kristóf írt nekem, azt mondja, sírva rögök, akkor adás után ismétes párparkolóban. Talizunk. Igen. Más valaki írja SMS-ben, férjem, amikor a halál 50 óráját nézzük, mindig megkönnyezi azt a részt, amikor a német katonák együtt énekelnek. Én meg azért sírom el magam, mert ő sír. Imádom, Marica.
3: Megható.
2: Igen. Jó, Bogi van a vonalban. Szia, Bogi, hello.
4: Sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt, Bogi, honnan hívsz?
4: Tamásiból,
2: milyen szép hely. Megvan még a Pepsi kocsma?
4: Már nincs.
5: De átnevezték, vagy tényleg meg is szűnt a kocsma, mint műfajott?
4: Hát igazából nem tudom.
2: Mindegy, valahol ott a főúton volt, ha jól emlékszem, és Pepsi volt a neve.
5: Szűnnek meg a kocsmák a településeken, és ez szörnyű.
2: Igen.
5: Tragédia.
2: Jó. Bogi drágám, kezdjük el. Mutatom, de szerintem baromi könnyű egyébként. Mutatom neked a hangot, figyelj.
4: Jó.
6: Ezednek esed, de ilyen a kepolyé görte taszod, és ha végé volt, nem hozd ide madar, hogy egy boldog neked, mert ató fesz a tép, de túl kertiket.
2: Na?
4: Hát ő kizárásos alapon Fábri Sándor.
6: Teljesen felszabadult voltam, és ha a történetnek nem kerekedett vége poénja, akkor lehetett azt mondani, hogy ezen még dolgozni kell.
3: Szuper vagy, gratulálunk, és mutatjuk az egyik nyereményed.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű ajándékcsomag a Gyermei felajánlásából.
3: És van hozzá még egy bocsizocsi, benne bögre, baseball sapka, és 10 után Anett keresni fog.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is neked, Bogi, hívunk majd. Köszi, szia!
4: Jó, köszi, sziasztok!
2: Szia! Na, üzenik, hogy amikor évi olimpiát nyert Londonban, én akkor is nagyon sírtam, és 2 méter 4 150 kilogrammos férfi vagyok.
3: De...
2: aminek örülök, miért kell mindig leírni a testsúlyotokat a síráshoz? Ezt valaki mondja már meg. Tehát, mert hogy nektek nem jutott könycsatorna, vagy, és mégis tudtok. Vagy mi a izé? Miért kell leírni, hogy a kilót, meg a izét? Meg
5: ilyen
2: a...
5: magasról is tudok könnyezni.
2: Ilyen magasról is tudok könnyezni. Igen, tehát felvitte a vizet az olyan magaslatokba a természet.
3: Igen. Ő nyomatékosítani akarja, hogy ő megtermett férfi, és
2: de akkor... a kilóját is leírja. Azért tehát kövér férfi nem sír, mert ő neki mindene meg van. Vagy mi? Nem értem, hogy miért kell egyeseknek leírni a testsúlyukat, magasságukat, sokszor meg a haj nem létezését is ehhez.
5: Tényleg, hogy kopasz, ezt is szokták, igen.
3: Igen, megint...
2: soha nem írt egy 167 cm hosszú göndörhajú férfi vagyok és sírok. Senki nem írt ilyet.
5: A Balázs Palit írott körül?
3: De most fognak.
2: De tényleg, nem értem. Mi ez a... És valahogy úgy érzitek, a síráshoz le kell írni a testméreteteket, ami sajnálatos, 150 kiló, sajnálom, hogy ezt mondom, és a nem tudom, magasságotokat, vagy a fent tudja.
3: De legalább ő nyomatékosítja, érted? Én el tudtam képzelni, hogy milyen megható pillanata volt szegénynek.
2: Mert egy kis törpe lenne, egy ilyen liliputi a cirkuszból, sovány, akkor...
3: Akkor még meghatóbb.
2: De kérdezem. Tehát, hogy...
3: Az a baj, hogy te is ebből az üzenetből nem a lényeget fogtad meg. Én teljesen mást vettem ki ebből.
2: Azt tudom.
5: Te abból az üzenetből is kiveszed, amiben nem is írják bele.
3: Ja, szóval erről van szó.
2: Nézd, ha ott lett volna Doverben, amikor éppen kijössz a vízből, Kristóf, és oda indul el feléd.
8: Ja, Istenem, de szép vagy. Istenem. Ja, igen,
2: az azért az megkoronázta volna.
5: Biztos, csak egy 4 órája áztál a vízben, 30 kilométer után.
2: Istenem, de szép vagy. Kijön ilyen kéken, vazelinnel telekenve.
5: Némi hínára fehér nem ünított.
2: Meg egy rajtszám elmosódva.
3: Igen.
2: Ha Istenem, de szép vagy.
3: De meghatódva, érted, tetszettem neki, abban a pillanatban is.
2: Igen.
3: Elhittem volna.
2: Jövünk a Vokcival, agrárszerdázunk, újabb csodás növényeket mutat be nekünk, olyanok, amik például hallanak, ezt tudtátok? Vagy állatokat utánoznak. Mert fordítva ismerjük, bocsáska, meg az a másik sáska, ami a levélre hasonlít.
5: Igen, amikor növénynek átszázzák magukat. De azt is elmondja János, hogy milyennek a trükkje, meg hogy hogy csinálják ezeket.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
15: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet, most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
16: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
17: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
23: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
24: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
26: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
27: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
1: Rövidebb lesz az őszi szünet idén, öreg autócsodák lepik el Budapestet. Nagy részt derült idő várható a napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Újulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Idén rövidebb lesz az őszi szünet, utoljára október 22-én jövő csütörtökön mennek iskolába a diákok, majd november 2-án hétfőn várják vissza őket. Tavaly egy nappal tovább pihenhettek ősszel, a tél viszont hosszabb pihenőt hozott tavainál. December 19-től január 3-áig összesen 16 napot tölthetnek majd az ünnepi készülődéssel és a családdal. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten, a Magyar Vasút Történeti Parkban. Mintegy 500 jármű látható majd a 22. Old Timer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak. Emellett több, 100 évnél öregebb motorkerékpárt is megcsodálhatnak majd az érdeklődők. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen november 14-én játszik a nemzeti 11 Tbilisiben. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél, 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk, esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: 3 jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé a Kecskeméti dél csomópont után. A 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Közben az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 27-es kilométernél a belső sávot lezárták. A kialakult torlódás itt is több kilométeres. Végül szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicskétől kezdődően az M0-ás autóúti csomópontig. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc, jó reggelt, szevasztok! Minden hallgatónak szép napot, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Bocsi, ez azért volna, én 205 centi, 140 kiló, igen, és te nem tudod, milyen sztereotípia van velünk szemben. Hatalmas ember, erős, és semmi nem ríkatja meg. Ezért írta CNC Stipcsi. Nagyjából sejtettem, hogy ezért írta, de hát tényleg, hogyha... Tehát, hogy mondjam, nem én szembesítem szegény Tipcsit azzal, hogy te erős, kemény ember vagy, hanem ő írja meg, hogy ő sír, és a kilóját. Te most mit mondjam? Én sem mondom azt, hogy én most vidám vagyok, és 183 centi, és 80 kiló. Tehát nem mondom hozzá, mert nem függ össze.
2: Meg mi elhisszük egy SMS-ből is, hogyha valaki sír, és nem fogjuk sztereotípiákkal szembesíteni. Tehát, hogy ez ennyi.
0: 172 cm vagyok, 70 kiló. Én a Csillagok közt című filmen, amikor találkozik a végén a lányával, aki már nagyon idős, na azon szoktam sírni, Joci a bordíler.
2: No.
0: Igen. Reggelt, én mások által igazi macsó férfinak tartott 50 pluszos férfi vagyok. 1984-ben láttam először a Hert. Amikor a végén masíroznak fel a gépre, azóta is gombóc a torkomban, néha sírásba hajlóan, virágelvtárs.
2: Szerintem Isten, ez
3: több mint 40 éve.
0: Igen. 40 éve sír?
1: Hát gombóc van a torkában. Igen. Ha a Hert látja.
0: Anett, hozzászóltál, mert számoltál egyet gyorsan?
1: Hát és
0: tehát amíg én beszéltem, te számoltál 84-től 2026-ig.
1: És ezért megy nekem még.
0: Megy, basszus, hát ez mekkora ez a nő.
2: Még ott valaki még nagyon penge a szomszéd stúdió.
0: Hát most 80 kiló vagyok, és megmulattatsz. Tényleg 180 centi? Három, vagy egy, nem tudom. Na jó, jöjjön a bokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processz.
0: Hello, Vokci! De jó,
5: hello,
0: vagy.
5: Boldog jó reggelt. Há, végre örül nekem valaki. Hurrá!
0: Ez a nap is eljött.
5: Fú, Isten, meg jól kezdődik, igen. Egyébként kézzel, Hédi Koma kérdezte tőlem, te melyiket szereted jobban, a reggelt vagy az estét? Mind a kettőt.
0: És meg ez így érni. Kezdődött a reggeletek ezzel a kérdéssel?
5: Igen.
0: Hova lyukadtatok ki?
5: Oda lyukadtunk ki, hogy miért? És akkor mondtam azért, mert...
0: Miért? Jó vagy, te is jó vagy, nem csak az Ildi, te is jó vagy.
5: Persze, ja. Mi úgy tudjuk egymást utánozni, hogy senki nem ismeri föl. Ez a mi utánozó hangunk. Na, de hát úgyis a mimikriről lesz itt szó, tulajdonképpen az utánzásról, meg többiekről, a növények csodálatos életében. És akkor ez egy szép átkötés volt, ugye?
0: Ez mimikri, növények. Bokci, komolyan mondom, hogy nálad jobban senki.
5: Ugye? Na, tessék. Milyen volt a reggel?
0: És amikor cuki akarsz lenni, akkor sejpítesz, ez új, ezt figyelem.
5: Nem, ez a csodálatos növények élete, ez nem. Ez rasszizmus. Na, figyelj, menjünk tovább.
0: Bármelyik szimpatikus vagy. Na jó van.
5: A pösze népcsoportokra gondoltam.
0: Jézusom. Na, Vokcika, mesélj.
5: Na, hát miről van szó? A növények, amelyek hallanak, ugye? Baromira tetszett ez a dolog, mert ugye ti például úgy közelítettétek meg, hogy beszélni kell a növényekhez.
0: Igen.
5: A növények nagyon ölelgetni kell őket, na hát ez a rész, amiben én nem hiszek, ugye, hát mondhatsz a növénynek bármit, az viszont, mert én már mondtam nekik szépet, jót, és egyetlen egy dolog jött be, hogyha szidom őket, akkor elhervadnak, az biztos. De nem attól, hogy szidom őket, hanem attól, mert egyszerűen amúgy is elhervadnának. Olyan még nem volt, hogy annyira jó voltam a növényekkel. Talán amikor mondják, hogy ölelgeted meg, stb., az azt jelenti, hogy a rendes ember, amikor ölelgeti, azok az emberek általában szeretik a növényeket, és azok gondozzák is. Tehát tulajdonképpen nem attól, hogy ölelgeted meg, csókolgatod a növényeket, fog neked teremni, hanem attól, hogy locsolgatod és foglalkozol vele. Na de nézzük ezeket a halló növényeket. Következő van, azt vették észre, hogy bizonyos hernyó rágásának a rezgését a növények veszik. Tehát az volt a probléma, hogy na jó, hát nekem például rágja egy kutya a kezemet, ugye akkor azt én is észreveszem. Igen. Tehát azonnal reagálok rá. És de azt mondják, hogy ezt zárjuk ki, jó?
0: De gondolj bele, hogy mondjuk képzeld el, hogy a kutya elkezdi rágni a kezet, tehát ott vagy a Marx téren a kedvenc parkodban, igen. És oda jön egy rottweiler, de te egyébként, mit tudom én, nézed a madarakat, jön egy rottweiler, és elkezdi rágni a kezed. De te ezt csak hallod. Tehát, hogy nem érzékel semmit, csak hallod.
5: Igen. És akkor veszem észre, amikor nem hallom, akkor van a baj, mert akkor már a fülemet is megkezdte.
0: Pontosan. Tehát, hogy a növénynél nyilván ilyen lehet, hogy nem érzi, csak hallja a hernyót. Igen. Nem?
5: Szóval ő érzi is természetesen. Tehát nyilván érzékeli azt, hogy mechanikai érzékelés az is, hogyha letépnek belőlem egy darabot, az is mechanikai. Aztán, hogy a vegyi érzékelés, ugye, hogy a hernyó nyála, mit tudom én, az, ezeket mind érzi a növény, de szöget ütött a fejébe a tudósoknak, hogy azon az amerikai egyetemen, hogy mi lenne, hogyha ezt kísérlettel megcsinálnánk, hogy kizárnánk ezt a hernyós izét rákcsálásos, meg mit tudom én, vegyük csak föl a rákcsálásnak a rezgés számát egy ilyen lézeres érzékelővel, vagy izét a vevővel, és aztán egy ilyen bélzó cuccal nyomjuk vissza a növénynek a rezgést. Mm-hmm. És akkor nincs hernyórágás, semmi, csak hernyórágásnak a frekvenciáját nyomjuk rá. És ezt megcsinálták, persze voltak kontrollnövények, stb. És a kísérlet azt figyelt, azt igazolta, hogy apám reagálnak rá a növények, vagyis a mechanikai rezgéseket, mint ahogy mi a fülünket, stb. A levegő rezgést, mi érzékeljük, ők is érzékelik ezt, és ezt hogy jelent meg a gyakorlatban, hogy ugye ilyenkor a növények, hogyha a hernyónak a rezgését meg a rágását érzékelik, akkor ők különböző méreganyagokat termelnek, kéntartalmú anyagokat, akkor ilyen ciántartalmú anyagokat állítanak elő, amivel elriasztják a növények, vagy
0: a hernyókat, rossz, igen.
5: Vagy a hernyókat, bocsánat, meg, de rosszabb esetben akár ki is nyírják őket. Na most ezen betoltak, hogy ez milyen marha jó dolog, ugyanis a következőt is észrevették közben, hogy a kontrollcsoport az nem reagált semmire, tehát azt még bombázták ilyen szélmozgással, vagy más egyéb rezgésekkel, nem termeltek anyagot. Viszont azt észrevették, hogy azok a növények, amelyek közel voltak ezekhez a kísérleti növényekhez, tehát amelyiket rezegtettek, azok átadták az információt kisapám a mellettük levő növénynek, tehát azok is vették az adást.
0: De mi módon? Minek... A gyökerek alul csiklandoztak egymást?
5: Nem, rezgés által. A rezgést átvették.
0: Tehát növény rezget?
5: A növényt rezgették, a növény kiváltott egy kémiai és biológiai reakciót, és ezzel felkészítették a mellette levő növényeknek
0: is átadták. Értem, de hogy tudta a mellette lévő növény, hogy ő már cián termel a szomszédja?
5: A levegőben érzékelte, mert tulajdonképpen az a lényeg ebben az egészben, hogy amikor az ember azt mondja, hogy ezek képesek mechanikai ingerek érzékelésére a növények, akkor az evolúció során még mi a rosszabbre nem képesek érzékelés szempontjából, tehát egy csomó más módja is lehet annak, hogy érzékeljék a világban lévő információkat.
0: Akkor minden növény hal?
5: Nagyon sok növény hal, nem minden növény, de elég sok növény hal.
0: Uh-huh. És jó, mert ez... például az ékszerteknőseinél megállapítottam, hogy süketek. És
1: mégpedig hogyan?
0: Hogy ráüvöltöttem.
1: És nem reagált rá?
0: Akkor elkezdtem így teljesen mellette tapsolni. Semmi reakció.
2: De kivetted a vízből, vagy úgy, hogy a vízben volt, úgy csinálod?
0: Kivettem a vízből.
2: Hát akkor lehet, hogy annak nem örült. Jó.
5: Mi? Hát az év is azóta hal,
0: az félig szárazföldi, félig vízi.
5: Persze. Évi, te már hallasz, igaz?
0: De az Évi, én az Évi, a teknő, az ékszerteknősöm, az sokszor kimászik és napozik. Napozott, hát már nem élnek. És akkor csináltam mindenféle zajbehatást, és semmi, tehát meg se rezzent.
2: Lehet, hogy ezért nem él már.
0: Na jó, gyerekek, most megnézem az ékszerteknős süketet. Csak azért csodálkozom, a voga növényei hallanak.
1: Szerintem nem süket.
5: De nagyon szarú ékszerteknős vettél a fát. Vagy pedig az ottani hangzavarban süketedett meg. Vagy ezért
1: nem teljesen süket.
0: Na mit ír?
1: Azt, hogy nem teljesen süket.
2: Nem teljesen? Nem,
5: ez a csak a tiéd.
0: Ki hall jobban, az ékszerteknősön vagy a snidling?
1: Ne. Mi van?
5: Lúdfű.
1: Várjál, szerintem... Jó, várjál. Ki ezzel... hall jobban, az... Várjál.
0: Ékszerteknős vagy a snidling?
5: Jézusom, ti beírkáljátok, nem elég, ha rámondod, Istenem.
1: Nem. Most nem tudom mondani, Voga, mert adásban vagyunk.
0: Igen. Na, Vokci, bocsánat, folytasd.
5: Mi az, hogy nem tudod mondani? Hát a bocsi, már az előbb kérdezte meg, ki van jobban, az X-et, vagy csak be kell kapcsolnod, és kérdez. Na mindegy, a lényeg az, hogy képzeld el ezt a növényvédelemben. Tehát fogom szépen, rákiabálok a növényekre a szántóföld szélén.
0: Riadó.
5: Adok, igen, figyelj, csak jönnek a ernyők. Mit tudom, szóval adok egy rezgést nekik, és abban a pillanatban megtermelik az bizonyos ellenanyagokat, vagy mit tudom, méreganyagokat, minek következtében kártevők ellen piszok jól lehetne védekezni. Ilyen módon is például.
0: De hát akkor, ha ez így lenne, akkor működne, akkor nem kéne permetezni.
5: Így van, hát erről beszélek, így van. Tehát a növény...
0: De azt mondod, hogy de jó lenne, hát elvileg a növénynek megvan az a tulajdonság, most van vagy nincs?
5: Van, na de hát ezt nagyüzemileg meg kéne csinálni, érted? Nem mehetsz oda mindenhova egy piezoelektromos cuccal, és rezegtetni a növényt ott. Jó, hát kertben el lehet ezt játszani, mit tudom én nekem, én esetleg lehet, hogy meg tudom csinálni, de nagyüzemileg ezt ki kell találni valahogyan.
0: Évi, mit találtál?
1: Na, képzeljétek el, hogy a snidling az nem rendelkezik hallószerve, tehát nem hall. Jó, kezdjük ezzel.
5: Igen. A snidlingnek kicsi a füle, igen, te még annyit sem hall, mint egy ékszertek.
1: Jó, és mondom, az ékszerteknős képes bizonyos hangokat, rezgéseket hallani, de...
0: Tehát nincs hallószerve, hanem az, hogy vibrál az akvárium, azt érzed.
2: Igen, ugyanúgy nincs hallószerve, mint a snidlingnek, ebben ugyanolyanok.
5: Például a mélyebb... Nagyon hasonlítanak.
1: De nem értem, hogy a te hangodat miért nem hallottam, mert például a mélyebb zörejeket és hangokat képes érzékelni. Na most ugye neked nem magas a hangod, hanem mély.
0: Én az érzékelés, az nem ugyanaz, mint a hallás. Tehát ha elmész tök süketként, veszel egy jegyet a Rammstein koncertre, de tök süket vagy. Uh-huh. Hidd el, érzékelni fogsz valamit.
1: A rezgés?
5: Az biztos. Az egész agyad, minden az a tested, sőt, szerintem még szexuális élményed is lesz. Na, a lényeg az, hogy ha jó közel mész a mély nyomóhoz, persze, meg tudjuk, ezt havaszt ön oda, igen. Tudjuk, igen. Na, szóval, igen, a helyzet az, hogy nem minden növény hal, de például itt most a lútfűről beszéltünk, ha azt megnézed, akkor rájössz, hogy nem lyukas a kosár, amiről beszélek. Na de, ha már rezgésnél tartunk, például az állatvilágban bizonyos pókok is felhasználják ezeket a frekvencia, hogy is mondjam, trükköket, és ők olyat tudnak, hogy a hálójukat rezegtetve utánozzák bizonyos rovaroknak a párzási, hogy is mondjam, rituáléját. Tehát azokat a hangokat, amiket a nőstény rovar, vagy a női példány ad ki. Minek következtében oda csalja a hímeket például. Vagy egy és ez a pók mindenféle, tehát többféle rovarnak tudja utánozni a hangját, amivel oda csalogatja az illetőt. Na ez például, ez is milyen piszok jó lenne a rovarvédelemben, mezőgazdaságban, ugye azért gondolj bele, hogy egyszerűen csak, ugye már olyan frekvenciákkal dolgoznak, meg adnak el egy csomó francot, ugye, amivel vakondriaszt, elektromos, meg ilyen vakondriaszt, ami persze szerintem semmire nem jó, mert nekem piszkosul nem jött be egyik sem.
1: Nekem sem.
5: Tehát a legjobb az ásó meg a kapa, aztán irány a szomszéd, kedves barátom, és de ha ez működne, akkor gondolj bele, ilyen frekvenciákkal viszont oda tudnád csalogatni az illetőket, és akkor már könnyű elkapni őket. Például itt a szúnyogírtásban, akármiben, ezt el tudnám képzelni, piszok jó lenne.
0: Itt írják, hogy Afrikában a zsiráfok azért mennek akáciáról akáciára, mert a növény érzi, és nagyon gyorsan megkeseredik a levele. Ha sűrű az akácia, érzékeli a mellette lévő, és az mellett lévő. Így vándorolnak mindig tovább, különben legelnék, az egy fát teljesen is elpusztulna.
5: Így van, így van. És ugyanez van a gubacsdarásnál és a tölgyfánál, aki meg elkezd cseranyagot termelni, azt a gubacsdarás már nem szívesen megy oda, mert azt nem szereti már annyira. Na, igen, a növények... Csodálatosan üzengednek egymásnak az a helyzet, és ugye mondtad ezeket a gombafonalakat, hogy azon keresztül, tehát micéliumon keresztül, hát ez most egy kicsit gázos egyébként, mert ez az aszályos időszak, ez most a gombáknak úgy benyomott rendesen, tehát persze nem a csiperkéről van szó,

0: Nem, most ez egy nagyobb téma. Most még szeretnék egy-két érdeke. Egyébként, hogy melyik állat hogy hal meg, stb. Azért gondolj bele, például nem tudom, hallottatok a patkányok nevetéséről. Nem hallottatok róla, mert hát ugye 50 kHz fölött röhögnek a patkányok. Tehát
1: hát ezért.
0: Ők mikor játszadoznak egymással, meg vicceket mesélnek, stb., akkor a patkányok marha nagyokat röhögnek. 50 kHz fölött, ezeket mi nem halljuk.
2: Francba, pedig viszont annyiszor néztem már játszadozó patkányokat, és ezért nem hallottam.
0: És nem értetted, hogy
1: csak ott vigyorognak, igen.
0: Vigyorognak, mint a szál, semmi. Hát pedig igen. Na, szóval a lényeg az, hogy rengeteget röhögnek a patkányok, és hát ezt azért ki lehet mutatni mindenféle frekvencia mérőkkel. Na, de megint egy nagyon érdekes állatot akarok bedobni, ez pedig a hal, amelyik fára mászik. Na, ez például...
1: Köszi, fél tíz előtt.
3: Esküszöm, nem értem.
0: Ez az iszapugróhal. Képzeljétek, ez az evolúciónak megint egy nagy zsákutcája. Ez az illető hal, ez kimászik a vízből, ugye, tehát indiai, ilyen lápos területeken van, India, Afrika, stb. Kimászik a vízből, és a mellúszonyaival így húgy, ugrál előre, és ha egy fa közelébe él, ilyen mocsári, mit tudom én, cédrus vagy akármilyen közelébe él, akkor fölmászik a fára.
4: Erről a hogyról nekem az jut eszembe, hogy Botswanában emlékszel, hogy nem volt szabad belepisilnünk az Okavango deltába, a tóba?
0: Igen, igen.
4: Na azt mondták, hogy a hogyan keresztül, tehát a húgysugáron keresztül bemászik valami hal a hívvesződbe, hát, és belülről szétrágja.
0: Az városi legenda, de
2: nem olyan, mint egy alatt a zsákos ember? Tehát ez nem olyan
0: Azért egy iszapugró hal azért az bekapatja rendesen.
4: Na, szóval, pedig van benne logika, hát ott van a sugár, az összeér a tóval, és az a hal, az megérzi a finom meleget, és azon föl tud úszni.
2: Persze. Az összes huncut kis bocvánai meg ezen röhögött, hogy ezt
3: elhittétek. Tényleg ott ül szerinted a hal, és azt várja, hogy mikor jön egy sugár, hogy gyorsan felmenjen.
2: A szembe sugárban ő fel.
0: Van ilyen, hogy az árral szemben a vízeséseknél, ugye a lazac például, ugye, amikor ugye ellenkezőre.
4: Igen.
0: Na hát egy lazac fölkúszik,
2: az
4: nem tudom, ki mesélte, vagy a kucsera, vagy a Bódi Guszti.
0: Nagyon hiteles forrás, mind a kettő. Maga az iskolázottság is már indokolja. Igen. Hát, ahogy a lazac fölkuszik a húcsőbön keresztül. Hú, te jó Isten.
4: Jó, te is féltél akkor, most hiába játszod meg.
0: Hát az igaz. Jobb, ha elhiszed ezeket, mint hogy megtapasztalt.
4: Pontosan, inkább hidd el, akkor is a hülyeség.
0: Hogy nézek ki, mekkora izét? Hopp, egy lazac, azt a rohadt.
4: Na jó, Vokci, most fejezzük be.
3: Igen.
4: Szép napot neked.
0: Te kezdted megint, te rohadt, megint te kezdted.
4: Mert azt mondtad, hogy
0: semmi. Én csak csatlakozok hozzád.
4: Na jó, van. Pénteken találkozunk. Csőkutya.
0: Vokci, csőkutya.
4: Hello. Tényleg ez volt.
2: Mindent elhittetek ezek
3: szerint. Tényleg, ti mindent elhisztek.
4: Persze, hogy elhiszem. Hát logikus.
3: Miben? Semmi nem logikus.
4: Na jó, hát akkor...
2: Persze a WC-ből meg kiugrik az oroszlán, ezt nem mondtál?
4: A WC-ből meg pont a Budapest Mienz, nem Bamakon, hanem... Hát ott kiugrott a fekete kobra, ráugrott egyik kedves hallgatónknak a zacseszára. Hát akkor azt se hiszem el, ugye?
2: Pedig ez megtörtént, igen. Az pont megtörtént.
4: Na jó, mindegy, éve most látom, csodálkozol, de nem ez a dolgod. Mondd el, légy szíves. A mai nap legjobb pillanatai.
3: Na, elképesztő reggel volt, mert képzeljétek el, hogy a férfi sírásról beszélgettünk, és hát Német Kristófot hívtuk, aki ugye több valóságshowban is elérzékenyült. Volt miről beszélni, és mi is sírtunk.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére.

0: Az Ursinoy tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éven 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
5: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Intersportnapok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
9: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
10: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
11: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
12: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
13: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
14: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
15: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:50, gyerekek, a helyzet az, hogy igaz, amit mondtam. Tehát a gyerekek, ez a hal, ez a kandirú, vámpírhal valós, bár tévedésből csinálja. Ez nem hülyeség, a neve kandirú, az Amazonasban található. Évi sajnos igaz, vámpírhalnak hívják. A húcsúlybe felúszó, élősködő valóság, csak nem úgy, ahogy ti gondoljátok tóparton, hanem például derékig állsz a vízben, és úgy elengeded, amik beletört, nem mindegy.
2: De annak, hát úgy, annak van értelme, az úgy logikus, igen. De az, hogy ezen a kis folyadék folyosón ő felkúszik szembe az árral, azért az nem reális.
1: De milyen érzés neked ez csak itt cáfolni innen Budapestről?
2: Nagyon magabiztos.
1: Lehet, hogy most éppen egy bocvánai férfinak kúszik fel, vagy egy amazonasi férfinak a húcső sugarán kúszik fel egy állat, és ennek az embernek tönkre fogja tenni az életét, te meg itt érkezel.
2: Persze, gondolod, hogy arra vár a kandirú hal, hogy mégre jön egy bocvánai úr, aki bepisil neki a vízbe, és akkor beugorhat.
1: Nem vár, írja is valamelyik, hogy valószínűleg tévedésből mászik fel ezzel a finom, meleg utcán.
3: Jaj!
1: Te is átmész, nem az utca napfényes oldalára
2: mindig,
1: tavasszal.
2: Mindig. Ahol melegebb van, ott járok én is.
1: Ennyi.
2: Nem is tudtam, hogy van bennem közös a kandirú hallal.
1: Évi, a mai nap legjobb pillanatai.
2: Már megint csak csodálkozol.
1: Igen.
3: Mert én, na mindegy, nem akarok belemenni, ez férfi téma volt. Na, elképesztő reggel volt, mert képzeljétek el, a férfi sírásról beszélgettünk, és Németh Kristófot hívtunk, aki ugye több valóságshowban is elsírta magát, úgyhogy volt miről beszélgetnünk vele.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ma kora reggel már felvezettük ugye ezt a témát, és akkor azt mondtam nektek, és nagyon át tudtalak verni ugye benneteket, azt mondtam nektek, hogy én tegnap a Spárban kiszálltam az autóból, a parkolóban is odajött hozzám a férfi, és ezt mondta.
4: Ha Istenem, de szép vagy! Ha Istenem! Jaj, de aranyos! Olyan szép!
1: Meglepett, de jól esett.
2: Meg is értem.
1: Így van. Tudjátok, hogy ez egy trükk, és nem igaz, amit mondtam.
2: Jó, hát ezt azóta mondom, mióta rákérdeztem a folytatásra, mi történt utána.
1: Nem. Ugye ez Németh Kristóf barátunk, és ez egy valóságshowban történt így, a Farm VIP-ban, amikor ő meglátott egy bocit. Azt látta meg, hogy épp megszületett.
2: Igen, ott a kis lábaival ott tipegett, igen. Nagyon kis bizonytalan volt. Cuki volt egyébként.
1: Igen, mármint.
2: A kis boci.
1: Igen. És nem is akkor egyből kinyitottunk egy ilyen nagy vitaládát, mert Évi megrökönyödött, mi meg elkezdtük védeni, hogy ki mit gondol a férfi sírásról, ugye?
3: Hát igen, szerintem nyilván lehet sírni a férfiaknak, csak azért én azért szeretném, hogy ilyen dolgokon azért ne sírjunk, tehát egy borjú születése nem olyan dolog. Azt mondom neked, hogy a gyereket ballagásan elsírod magad, teljesen normális születésén. De azért szerintem a férfi sírás az, azért gondoljatok bele, ott ülünk mi, a gyengébbik nem, és az erősebbik rám borul, azt el kell sírni.
1: Mert ezt így recsengve mondod, mint Charles Bronson, mint a gyengébbik nem.
2: Kérdés, hogy az erősebbik nem borul le ilyenkor, vagy most mi van?
5: Engem kifejezetten elérzékenyít, hogyha egy férfit bizonyos helyzetekben sírni látok.
1: Hát most hallottad ezt a sírást. Igen. Reggel még azt hittett, hogy ez egy idegen férfi volt a Spár parkolójában, és felém jött, és én fölvettem. Igen. Most már tudod, hogy Németh Kristóf volt a Farmon. Igen. Most másképp hallgattad ezt a sírást?
5: Én reggel is meghatódtam, amikor neked...
2: amikor még úgy volt ezt pár parkolóba.
1: Jó, aztán Kristóf nemrég szerepelt ugye az Árulókban is, és ott is sírt Kristóf, ezt is megmutatom nektek.
4: Ilyen vagyok, őszinte minden mondatom. Esküszöm. Ezt tudom mondani nektek. És azért csodálatos, mert ez országvilág előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyire el tudja vinni a valóságról a fókuszt.
1: Édesem.
3: Szegény.
4: Ez csodálatos lesz. Csodálatos lesz.
1: Gyerekek.
2: A net most könnyezik.
1: Most én is meghatottam majdnem.
3: Igen.
1: Jó, gyerekek, ő tényleg egy igazi szikla, én ismerem jól. Ott volt a Starbucksban, a keze gránitból van. Hűvös a tekintete, szűk és félelmet gerjeszt ugyanakkor. szeretetet ébreszt. Évtizeden keresztül ugye gengszert alakított az egyik legnépszerű sorozatban, de a hangjától a mélynyomók és a hangszórók azok kipukkannak. Ő az, aki annyi gyermeket nemzett, amíg én rá nem szóltam, hogy elég, Kristóf. Itt van velünk német Kristóf. Kristóf, szia!
6: Sziasztok, Istenem, hát ez gyönyörű. Sírva röhögök veletek saját magamon, és ennek az abszurditásán, hogy erről beszélgetünk, nagyon szépen.
1: Ennek van abszurditása is, de van komoly része is. Te, mint a Fórum Színház igazgatója, ha megengeded egy szurditást.
6: Hát sírni tudnék attól, hogy már megint turnézunk országszerte a legújabb előadásainkat. Köszönöm, hogy Gábor, erre szerelted a szót rögtön az elején, mert valóban megható a téma is önmagában, hogy a túl a százon turnénk, a feleség 40-nél kezdődik, de ugye megyünk folyamatosan, most a legújabb bemutatunk a Botrány a Paplakban, úgyhogy tényleg
1: megríkadsz, Kristóf.
6: Igen, és most rengeteg témát dobtál egyébként, Gábor, mert hát egyrészt halljuk be, hogy most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Spár parkoló volt az igaz történet. Reggel, ahogy kezdeni szoktam a napot ott a Spár parkolóban, ott a dohánypolt mellett, megláttalak, és hát nem tudtam megállt parancsolni az érzelmeimnek.
1: Jöttél felé, mi mentem felé, hát így, igen.
6: Jöttem, igen, és azt mondtam, felveheted, de mondtam, persze. És hiszen ismert, és te láttad már, hogy ebből rádióműsor lesz. Nem, az igazság, hogy így visszahallgatva kényszerűen el kell ismerjem, hogy Boci ügyben kicsit túlreagáltam azt a szituációt.
1: Óriási vagy, Kristóf. Komolyan. De.
6: Az elmúlt hetekben eljutottam ide az önreflexiónak erre a fokára már legalább.
1: Jó, de egyébként ezekből a műsorokból, amikor te kijöttél, vagy nem tudom, találkoztál újra emberekkel, hogy ezek elismerték az érzékeny oldaladat, csak most picit komolyabban beszélünk a férfi sírásról, vagy inkább ilyen megvető, vagy lesajnáló megjegyzéseket kaptál?
6: Nézd, hát egyrészt kezdjük ott, hogy ugye, ahogy amire céloztál, tehát a szaporulat nőtt, és...
1: hát amíg nem szóltam addig.
6: Hát egészen pontosan, ameddig országvilág előtt nem figyelmeztető, hogy eddig is ne tovább, Kristóf, elég volt, és ezt én komolyan vettem. Szóval amikor már három gyerekes apuka voltam, addigra már aztán az egyébként is bennem lévő szentimentalizmus, nevezzük így, ez már tényleg a tetőfokára hágott, és most, amikor épp meséltem is nemrégiben, hogy valakinek, hogy amikor ugye, két egy bölcsődei és egy óvodai ballagáson vagyunk túl, ezek voltak a nyáron, hiszen középső gyermekünk elkezdte az iskolát, itt a Barcsait Szentendrén, a legkisebb Olivier pedig óvodás lett, és amikor ott álltunk, a bölcs is búcsúztatón, amikor ballagtak a gyerekek, akkor ott álltak az apukák, akik videót csináltak erről az egész eseményről, az anyukák, akik sírtak, meg Kristóf, aki az anyukákkal sírt, és nálam annyi különbsége nálam volt, és felvállaltam volt egy százas papír zsebkendő, mert tudtam magamról, hogy rám ez így fog hatni, hogy jön a kicsi, és én neki vízlát, bölcsi, pápát, pelus, és én krokodilt.
1: Ugye, Kristóf, én ugyanez vagyok. Én emlékszem, amikor a lányom elballagott az óvodából, és ő egy lufival szimbolikusan a jelüket elengedték a levegőbe. És ahhoz el kellett mondaniuk egy verset. Azt a verset én írtam, az a mai napig megvan a telefonomban, és múltkor felolvastam páromnak, és elpityeredtem. Nem viccelek.
6: Szóval én szerintem... Attól,
1: hát egyébként zseniális a vers, majd átkülön neked, szerintem te is.
6: Hát ha megengeded egyszer, majd elmondom. Apu!
1: De egyből ugye emlékembe hívta azt a jelenetet, amikor ez ott megtörtént, és a Luffy a levegőbe emelkedett, és tényleg hát ott...
6: Amit mondasz, nagyon fontos, hogy mit hív elő az emberből. Itt hihetetlen sokszor a kívülálló számára, hogy mit tudnak előhívni ilyen helyzetek, az elzártság, az információ hiánya, nincs telefon, nem kommunikálhat senkivel. Most itt ezekről a műsorokról beszélek.
1: Persze, nem, abszolút értem, és tudom, hogy ezek a szabályok, hogy teljesen nem vagytok zárva a külvilágtól, és ez nyilván ennek pszichés funkciója is van, hogy valamilyen állapotba kerüljetek. Mert mindig csodálkozik az ember, hogy nem te vagy az egyedül, aki sírtál az árulókban, hanem mások is, és nem értettem meg, Görög Zitát is megkérdeztem, mit sírtál Zitát? Tudtad, hogy egy játék?
6: Igen, igen.
1: De ugyanakkor meg mások, vagy egyesek azt mondják, hogy tehát egy kiváló színész vagy, tehát hogy te simán használhattad ezt manipulációs eszközként.
6: Hogyne, persze, és egyébként ugye nagyon érdekes ezzel szembesülni különböző szituációkban, hogy ez is egy milyen alapvető sztereotípia a színészekkel kapcsolatban, hogy úristenem, hát most olyan, mint meg lenne 60, hát Istenem, hiszen színész. Nézzétek, milyen jókedvű, milyen oldottnak tűnik, hát hiszen színész. Ez gyakorlatilag, most odajött hozzá, most kedveskedni akar, olyan, mint hogy érdeklődne irántam, hát hiszen színész.
1: Figyú, nem tudom, hogy volt-e beleszólásod, valószínűleg nem nagyon, hogy melyik műsorban mi maradt benn. Bármelyik sírást a kettő közül kivennéd, ha tehetted volna? A bocisat vagy az árpásat?
6: A bocis nagyon erősnek érzem, tehát azt
1: Kristóf! Én is erősnek érzem. Tehát azt hagytad volna. Igen.
6: Szakmai szempontból annyit érdezhet, hogy a bocis sírás nagy sírás. De ezzel együtt azt venném ki, mégpedig azért, mert hát ez szégyenletes, tehát több pontja is vannak a falnak, ami tényleg szégyenletes, de ez egyik, és köszönöm, hogy még csak erről beszélünk, és nem is ez az érdekes, hanem azt akartam az egészből kihozni, hogy a másik viszont túl azon, hogy tényleg őszinte, az egy tök érdekes dolog, megint komolyra fordítva a szót, hogy ugye a sírás, hogy mi is maga a sírás, hogy ugye hivatalosan azt mondják, hogy ha valaki sír, akkor az a kommunikációnak egy formája, ugye a feszültségnek a levezetése, és alapvetően segítségkérés.
1: Ó.
6: Tehát, hogy én azt nagyon komolyan venném, és ez gyerekre, felnőttre igaz. És tök eszembe jutott egy tegnap esti szituáció, amikor most nem is akarlak ezzel hosszan mutatni benneteket, mindegy, valami elpityelte magát a 7 éves fiam. És hogy erre hogyan reagál egy szülő, úgy általában, meg nyilván külön kell venni a hiszti sírást, a nem tudom, akarok valamit sírást, meg a segítségkérés, de alapvetően segítségkérés, hogy ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy én szerintem, hogyha valamit ebből az egészből lehet igaziból tanulni, az az, hogyha valaki sír, én szerintem mielőtt az ember az első követ dobja, azelőtt egy pici figyeljen rá oda, hogy mi lehet vele, vagy miről beszél.
1: És mit szólsz akkor az ilyen kegyetlen nőkhöz, mint a Risztov, Évi, aki a férfi sírást elítéli?
6: Hát én egy ilyennel élek együtt, én egy ilyen nővel élek együtt.
3: És milyen szerethetőek vagyunk, nem, Kristóf?
6: Zita tökéletesen osztja azt, amit Évi gondol, én szerintem. Tehát általában ez is szokott lenni, hogy de ugyanez, tehát hogy a kisebb szituációban akkor, hogyha, de ha nézzünk valami filmet is már akkor, vagy valami olyan dal megszólal, akkor annyi van, hogy ő szemtelen, ő kicsomagol a zsebit, és nyújtja nekem. De ő ebben nem akar részt venni érzelmileg.
1: És azt gondolom, hogy még egyszer mindenki képzelje maga elé azt, hogy a Spár parkolójában kiszállok az autóból, egy pár autóval odébb kiszáll Kristóf, megismerjük egymást, távolról, én már bekapcsolom a telefonomat, hogy fölvegyem azt, hogy örülünk egymásnak, és így aztán van. Kristóf ott áll előttem, és...
6: Ha Istenem, de szép vagy!
1: Kristóf, te is, Kristóf.
6: Köszönöm, Gábor.
1: Na jó, van. Köszönjük szépen. Drága színházigazgatóra, Fórum Színháznak, 1000 puszi. És
6: jaj, nagyon szépen köszönjük, 1000 puszi a csapatnak.
1: Köszönjük szépen.
3: Szeretünk,
1: Kristóf.
6: Ölelem benneteket, szeretlek benneteket, barátaim. Sziasztok.
1: Sziasztok. Német Kristóf, hello, szia.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva. Na, gyerekek, itt annyi minden van. Hát érző lelkű színészekkel sírdogálok, hagyjátok el a spárparkolót, azt töröljetek. A ma született boci legyen veletek. A faldoktor, aztán egész délelőtt a könnyeimet törölgettem, a sírástól elég nehéz volt így dolgozni, nagyon szuperek voltatok, na meg Kristóf is, a boci legyen vele, na azért hallgatlak titeket, mert ti vagytok a legjobbak, köszönjük Csáti buszosnak, aztán Főni, zárásként kérlek, játsz le újra Kristóf boci sírását, ez óriási, Boton Bajára, és köszönjük az osztályon felüli adást, a Kristóf interjú zseniális volt, szép napot mindenkinek, a Budai Mike. Hát ez igen, ez nagyon megmaradt mindenkiben.
2: Nagyon jó volt, tényleg.
1: Jó, Nyerges Izajon jól láttam, mert egyszerűen őt láttam.
3: Így tehát, van, jól láttad, úgy, mint tegnap, ma is helyettesíti Pirost, és úgy tudom, hogy Piros holnap már érkezik, de ma az Iza fogja a kedvességét és vidámságát az éterbe átadni.
2: Ó, köszönjük.
1: Jó. Szeretnétek ezt a spárparkolós találkozást újra hallani? Igen?
2: Igen.
3: Ez a kérdés azért nagyon költői volt, nem?
1: Igen. Jó. Tehát képzeljétek el, ez ma történt. Nem, ez tegnap történt. Délután leparkolok a Spárban, a parkolóban, és pont tök véletlenül ott parkol le Németh Kristóf, és nekem pont a hangrögzítőn be volt kapcsolva, és Kristóf jön felém.
4: Ha Istenem, de szép vagy! Ha Istenem! Jaj, de aranyos! Ha szép!
1: Megöleltük egymást.
3: Jó, ennyit már elárulsz, eddig nem akartál folytatni.
1: Megöleltük egymást. Ez volt. Na jó, ennyit gyerekek mára. Jön Icuka, és mi találkozunk holnap reggel 6.08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
13: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
14: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
15: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
16: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatrivina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatrivina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
15: Cicatrivina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: neked.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
19: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
25: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
26: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia érték garancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
27: A reklám után...
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugta adatszolgáltatás kapcsán. Rövidebb lesz idén az őszi szünet. Szép időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
30: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
29: Idén rövidebb lesz az őszi szünet, utoljára október 22-én jövő csütörtökön mennek iskolába a diákok, majd november 2-án hétfőn várják vissza őket. Tavaly egy nappal tovább pihenhettek ősszel, a tél viszont hosszabb pihenőt hozott tavainál. December 19-től január 3-áig összesen 16 napot tölthetnek majd az ünnepi készülődéssel és a családdal. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
0: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
29: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést ma is, de számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül a nyugatias szél. 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, de napközben ismét sok felé előbukkan majd a nap is. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A reggeli párás ködös idő után pénteken is sok napsütésre számíthatunk. Esni továbbra sem fog. Most még úgy tűnik, hogy hasonló időt tartogat a hétvége is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Jennifer Lopez vadonatúj filmmel és vadonatúj frizurával jelentkezett az idei 2026-os évben, és most kivételesen nem egy szakítás indokolta a hajfestést és a frizuraváltást. Mindjárt mesélek erről is, előtte viszont még itt a Soft Cell és a Tainted Love.

0: A csatát én nyertem.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon szép napot, jó munkát mindenkinek, akinek a mai október 14-i nap valóban munkával telik. Én Nyerges Izabella vagyok, ma délután 2-ig Vágó Pirost helyettesítem. Jennifer Lopez énekel a következő percekben, aki nemrég egy teljesen új drámai frizurával jelent meg egy videóban. Eddig ugye ilyen világos barna haja volt, nagyon nőies, elegáns ruhát viselt, vagy éppen sportosat. Most meg a videóban egy ilyen sötét barna, mahagóni színű hajat, és egy komoly, korom fekete, öltönyös megjelenést visel. Gondolhatnánk, hogy egy újabb szakítás inspirálta ezt az óriási megújulni vágyást, akkor szoktak a hölgyek frizurákat vágatni, meg drasztikusan átfestetni, amikor azonnal meg akarnak valamit magukon változtatni egy szakítás után. De most Jennifer Lopeznél nem erről van szó, lesz egy komolyabb együttműködése egy híres divatházzal, a Dolce & Gabbanával, és ezt volt hivatott megpecsételni ez a teljesen új, elegáns, komolyabb megjelenés. 2026-ban új filmmel is előrukkolt, az a címe, hogy Irodai Románc. Ez egy romantikus vígjáték, de nem ajánlom, hogy a gyerekeikkel együtt üljenek le megnézni, ugyanis van benne egy csomó 18 pluszos poén is. Jennifer Lopez énekel, ez a Let's Get Loud a Retro.

Szépen apránként színes őszi ruhájára vált a természet is, egyre jobban színesednek a levelek a fákon, ami gyönyörű látványt nyújt akkor, hogyha szeretnek kirándulni. Habár a tartós asszály miatt egyes fajoknál sajnos már nyáron elkezdődött a lombhullatás, és azt vettem észre, hogy ebben az átmeneti időszakban, amikor a természet is készül arra, hogy elcsendesedjen, elaludjon, mi emberek is nehezen tudjuk eldönteni, hogy hogyan is öltözzünk fel. Teljes szélsőségekkel találkoztam ma, láttam angol turistát a rövid nadrágban és ujjatlan trikóban menni az utcán, és találkoztam olyan úrral is, aki meg már téli pulóverben és téli kabátban volt. Azt meg lehet, hogy még túlzásnak érezném ma. 14 fokot mérünk egyébként, esőre nem kell számítani. Az éjszakák viszont jóval hűvösebbek lesznek, hogyha csak este jutnak haza a munkából, akkor remélem, hogy vittek magukkal azért tényleg valamilyen jó kis őszi jacket. Könnyű megfázni, a környezetemben sokan betegek, nyomják a szezon első náthályát. Remélem, önöknek sikerül elkerülni. És hát amilyen színes a természet, olyan színesek a retrós lágerek is. Jön a Culture Club és a Kama Chameleon, ezt hallgatjuk meg közben.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha vadonatúj ételeknek és ízeknek a kipróbálásáról van szó, akkor az angolok nem túlságosan kalandvágyóak, és hajlamosak mindent ketchuppal lenni. Erről mesélek majd egy személyes történetet is. Amikor ott éltem, akkor sűrűn lett ugyanaz az ételrendelésnek a vége. Ugye én voltam a pincérnő, végig szenvedtem azt a nem tudom hány percet, amíg el kellett mindent magyarázni az étlapról, és utána mégis mindenki ugyanazt az egyfajta ételt rendelte. Hogy melyik volt ez hamarosan kiderül, és jön a Last Ketchup, valamint a Ketchup Song is, amiről a sztori eszembe jutott. És hogy ne csak együnk, hanem ígyunk is, mondjuk például egy jó forró teljes kávét, éppen ezért jön Charlie és a kávéház is.

0: változatos retro kedvencek társaságában, jó hangulatban repül el a munkaidő és a szabadnap is.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben kilója csak bruttó 1049 forint október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
8: Glamour napok az XXX Lutzban.
9: Irány az XXX Lutz!
8: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló. Bárhol, bármikor.
12: Anya! Kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
16: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
17: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
18: Hunja be a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
20: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
21: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Intersport napok, most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább két darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
25: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
26: Tökéletes nyilászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát ország szerte. Jola.hu.
27: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
28: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
29: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
30: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
31: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a szegedi papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
32: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
31: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásvány kincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedő lehet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóban megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunszt galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, között a Szegedi Papucsért Alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk. Délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A Lesz ez még így se című Jack Nicholson vígjáték az egyik legviccesebb film, amit valaha láttam, jó szívvel ajánlom. A

0: Még rosszabb!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Slágerei Retro Rádió. Az elmúlt pillanatokban itt volt velünk a Last Ketchup és a Ketchup Song, és beültünk egy jó teljes kávéra a kávéházba Charlie-val is. A ketchupról pedig az jut eszembe, hogy amikor Angliában éltem pár évig, és ott pincérnőként dolgoztam, akkor valahogy mindig ugyanaz volt az ételrendelésnek a vége. Az angolok nem túl kalandvágyúak, amikor új ízek kipróbálásáról van szó, és nagyon sokszor rendelnek úgy, hogy végig kérdezik az egész étlapot. Mindenre azt mondják, hogy szeretnék valami olyat, ami nem túl sós, nem túl csípős, nem túl fűszeres, de mondjuk ezt egy mexikói étteremben is képesek eljátszani. És amikor végig nyálasztuk együtt az egészet, mindent elmagyaráztam, akkor a végén azt mondják, hogy jó, akkor szeretnének egy sült krumplit választani ketchuppal. Egyszerűen imádják, és nem kalandvágyóak az ízek tekintetében. Önöknek mi volt az a legextrémebb finomság csemege, amit megmertek kóstolni, esetleg mondjuk pont egy külföldi nyaralás utazás alkalmával? A történeteiket a 0620-22-22-122-re várom SMS-ben, és addig én is végig gondolom, hogy voltam-e annyira bátor, hogy valamilyen extrém, bizarr ételt valaha is megkóstoljak. Michael Jacksoné a folytatás, jön a nagyszerű Billie Jean, előtte pedig még itt a Roxette és a Sleeping in My Car is.

Rádió, így, ahogy közeledik az ebédidőm, egyre inkább aktuális lesz a téma, amiről ma beszélgetünk. Írják meg SMS-ben, hogy mi volt az a legbizarabb, legkülönlegesebb étel, amit valaha kóstoltak, akár például egy külföldi nyaralás során. Említettem, hogy az angolokra nem igazán jellemző az, hogy kalandvágyóak lennének, hogyha ételek kipróbálásáról van szó. Mindig ketchupos sült krumplit rendelnek az étlap átnyálazása után. Én szeretek kóstolgatni, de én sem vagyok elég bátor. Talán, amire azt mondhatom, hogy a legmegosztóbb étel, amit valaha kóstoltam, az egy sült vér volt a disznóvágáson. De ez is, pontosan tudom, hogy csak nekem számít esetleg extrémnek, vannak, akiknek ez az egyik legkedvesebb fogása. Szóval az, hogy mi a normális és mi az extrém, az nyilván sok mindentől függhet, az egyéni ízlésünktől, a történelmi koroktól, és akár még a földrajzi helyektől is, ahová születünk. Nem sokára mesélek arról, hogy mi volt az a csemege, amit a távoli Ázsiából hozott egyszer kóstolni egy kollégám, és amit például én már nem mertem bevállalni. Az önök történeteit pedig a 0620 22 122-es SMS számra várom, amíg szól a Pet Shop Boys és az It's a Sin.

Íme, hát nekem túlságosan nagy önkontrollt nem kellett gyakorolnom akkor, amikor az egyik kollégám megérkezett a távoli Ázsiából, és sült bogarakat hozott csemegeként kóstolásra, kirakta oda egy kis tányérra a konyhába, hogy bátran vegyünk belőle. Hát én úgy éreztem, hogy ehhez nem vagyok elég bátor. Ha mondjuk egy raklap gesztenyepőrével állított volna be, akkor már minden bizonnyal sokkal nagyobb önkontrollt kellett volna gyakorolnom. Mi volt az a nagyon extrém bizarr étel, amit önök valaha megmertek az életük során kóstolni, akár egy nyaralás során? Meséljenek a 0620 22 22 122-es számon.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A nemzetközi áttörés, a nemzetközi világ hírnév 40. évfordulóját ünnepelt a napokban az Aha Tékomi című slágere, úgyhogy ebből az apropóból egy piros színű bakelit lemezen újra megjelenik majd. Ez már ilyen karácsonyi színvilág, úgyhogy mehet a fa alá ajándékba, a magyar sikereket pedig a KFT képviseli, elmegyünk bulizni egyet az operába. Karácsonyi ünnep után a nyakunkon lesz a farsang, a beöltözős opera bál is. Változatos retro kedvencekkel kívánok önöknek, nagyon jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
4: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
3: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
16: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
17: Kezdjen vele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
18: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
19: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
20: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
21: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
22: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek eventim.hu.
23: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
24: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
25: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok. Éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő. Nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, közölt az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a ház mosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítménye a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
29: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
28: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: És most
27: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az operába már csak az épület lenyűgöző szépsége miatt is érdemes belógni. Egyszer jön a KFT és a Bál az operában, és előtte még itt a Dirty Dancing klasszikusa is, ami annak idején Oscar-díjat érdemelt nem véletlenül. Én magam is imádom.

Ételekről is szó esik, és kíváncsi vagyok arra is, hogy önök kóstoltak-e már valami olyan finomságot, ami ott az adott területen, ahol önök nyaraltak, finomságnak, csemegének számított, de önök mégis minden bátorságukat össze kellett, hogy szedjék ahhoz, hogy beleegyenek. Kedves barátaim voltak vendégségben a skandináv országok egyikében, és ott volt egy olyan nagyon, hát hogy is mondjam, kihívás jelentő pillanat, amikor a helyiek kinyitották az úgynevezett surströmminget, és ezt kellett volna megkóstolni. Ez az a bizonyos erjesztett balti hering, amikor a halacskát megsózzák, és aztán ellenőrzött körülmények között nagyon sokáig erjesztik. Konzervdobozba csomagolva lehet ezt utána megvásárolni, és hát a folyamat során olyan intenzív szagú vegyületek keletkeznek, ami miatt sokan már a konzervnek a kinyitását is nehezen viselik, nem hogy megkóstolják ezt a bizonyos halacskát, a surströmminget. A helyiek is egyébként általában a szabadban nyitják ki ezt a konzervet, és nekik ez egy hagyományos szezonális ételük, úgyhogy az erős szag ellenére imádják, krumplival, tejföllel, hagymával eszik, és állítólag nagyon finom. Lehet, hogy érdemes úgy megkóstolni, hogy közben befogjuk a nózinkat, de akkor meg az íze sem érvényesül annyira. Nem tudom, hogy lennék-e annyira bátor, hogy megkóstoljam, szerintem ez a konzerv kinyitásának a pillanatában dőlne el. Ha valóban elájulnék az illatától, akkor lehet, hogy nem kóstolnám meg, de ha azt mondanám, hogy hát végül is nem rosszabb ez, mint egy-egy kifejezetten érett, aromás francia sajt, akkor lehet, hogy bevállalnám. Az Aha és a Tékomi szól a folytatásban, és itt van Ricky Martin is. Én nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Remélem nem lesz annyira bizarr, mint a skandináv surströmming.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan SMS-eztek azzal kapcsolatban, hogy ki milyen bizarr étellel találkozott élete során, utazásai során, és ki mit mert bevállalni és megkóstolni. Valaki névtelenül azt írja, hogy Kínában a 100 napos tojás volt az, aminek bátran nekiállt, és hát abszolút meg tudom érteni, hogy minden bátorságot össze kellett ehhez szedni, mert hogy ez a 100 napos tojás is egy már a külsejét illetően is nagyon bizarr fogás. Úgy néz ki, mintha a tojás megromlott volna. A külseje kicsit ilyen borostyán színűvé változik, a belseje pedig ilyen sötétzöldes, hát mondjuk ki őszintén olyan kicsit penészzöld, szóval ez is egy ilyen furcsaság, nem feltétlenül 100 napig készül, de az a lényege, hogy a tojás nagyon sokáig lugos közegben tartósítják, amitől ez a fehérje sötét áttetsző zselés állagúvá nem változik, ahogy mondtam, mint a borostyán olyan lesz, a sárgája pedig zöldes szürkés színűvé válik. Egyébként biztos, hogy nagyon finom. Péter pedig Ausztráliában kalandozott, ahol volt szerencséje megkóstolni a kengurusztéket és a natur sült szeletet, ami krokodilból volt. Azt írja, hogy mindkettő nagyon finom volt, de egyáltalán nem hasonlíthatóak a csirkéhez, ahogy sokan mondják, nem olyan, de nagyon fehérjedús és finom húsok. Péter, köszönöm, hogy te is megírtad a történetedet. Én nem tudom, hogy összetudnám összedni a bátorságomat ahhoz, hogy ezeket a különlegességeket megkóstoljam, ahogy mondtam is. Én a disznóvágásig és a sült vérig jutottam. Tudom, hogy ez sem mindenkinek bizarr, van, akinek ez a legkedvesebb fogása. Adrival és George Harrisonnal ebédelgetünk tovább. Ez a Gamma Mindset on You, a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rengetegen SMS-eztek a magyarországi DJ Bobó koncert után, sokan írták azt, hogy életük egyik legnagyszerűbb élménye volt, úgyhogy most ezeket a pillanatokat idézzük vissza. Egy kicsit jön DJ Bobó és az Everybody. És Radics Gigi is kiereszti a hangját, ez a vadonatúj érzés. A változatos retro kedvenceket délután 2-től már Dénes Tamás válogatja majd, de én még ígérem, visszatérek este kívánság műsorozni is.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha. Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu
6: 199, 98, 97.
7: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most pihepuha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
12: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbőrzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
13: Nulla.
14: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
15: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
16: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
17: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron. Október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
18: Igen.
13: És ez?
18: Igen,
19: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
20: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
21: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival. You're beautiful.
22: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
23: Pihenj egy kicsit.
24: Gondolkodj pozitívan.
23: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
25: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
26: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
27: Hunyavel szemét, mit lát?
28: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
27: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
28: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
29: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
30: A reklám után.
31: Hírek a Retro Rádióban.
32: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungaromet szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, zavarban pedig mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely mínusz 3 fok volt. A legenyhébb hajna Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 ezer forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa a tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója, Valuska László.
0: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók, meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
32: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk. Délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Mindenkinek van kedvenc háziból is lejátszási listája, nekem is, és erről nem hiányozhat Orsi és Gangsta Zoli közöse, ha lemegy a nap. Előtte viszont még meghallgatjuk a Midnight Oil klasszikusát. Ez a Betsa Burnin.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Lágerei Retro Rádió. Köszönöm, hogy ilyen sokan SMS-eztek azzal a témával kapcsolatban, hogy kinek mi volt az az igazán extrém finomság, amit utazásai vagy akár a munkája során meg tudott kóstolni. Van, aki Izlandról kapott ismerőseitől cápahúst, azt írja, hogy megkóstolta, a szaga tömény ammónia volt, de az íze sima halíz, semmi különleges. És Peti pedig egy 20 évvel ezelőtti munkájáról mesél. Volt szerencsém különböző hotelhajókon dolgozni, és egyszer egy speciális hajóra kerültem, ahol kizárólag japán vendégek voltak egész szezonban. Na ott aztán volt minden, különböző algák, halak, és még denevér is, te jó ég! Ez is elég extrémen hangzik. Anikó pedig Kisharttyánból szól hozzá, azt írja, hello Izus, nálunk a disznóvágásnál a sült vér teljesen természetes. Gyerekkoromban is sokat készítették a szüleim, a férjem is nagyon szereti. Ami viszont nekem igazán különleges étel volt életemben, az a garnélarák volt. Először Floridában ettem körülbelül 25 évvel ezelőtt, aztán néhány évre rá eljutottam Olaszországba a kolléganőimmel egy tengeri herkentyűkre szakosodott étterembe. Két héten át voltunk ott, és ott minden nap meg tudtunk kóstolni valami finomságot, mint amilyen például a polip vagy a kagyló. Egyenesen isteniek voltak ezek a tengeri herkentyűk. Én nagyon szeretem a Retro Rádiót hallgatni, szuperek a zenék, és nagyon jók a műsorvezetők is. Minden jót kívánok az egész csapatnak. Anikó, köszönöm az SMS-t, köszönöm a bókot, és köszönöm, hogy beszámoltál te is életed egy kis szeletéről. Hát ezeket az extrém ételeket meghagyjuk a bátraknak, jó? Én pedig maradok a hagyományosabb gulyáslevesnél, amit éppen kedves kollégám készített el és hozott be ide nekünk, hogy együtt csapjunk egy ilyen nagy murit a konyhában, úgyhogy majd, amikor már végeztem, akkor biztos, hogy belekóstolok én is. Addig is pedig szólnak tovább a nagyszerű retro kedvencek, itt a Mojo Sapiens, a Communards, és még Gala és a Freed from Desire is.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pillanatokon belül átadom a terepet Dénes Tamásnak, viszont azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy velem ma este egyszer még találkoznak, hiszen 6 és 8 óra között ma sem marad el a kívánságműsor, amire mindig azt mondom viccesen, hogy a Retro Rádió legérzelmesebb és leginteraktívabb műsora, hiszen arról szól, hogy önök felhívnak és üzennek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, vagy akikre valami miatt ma többet gondoltak az átlagosnál. Fogalmazzanak meg néhány kedvességet, én pedig megígérem, hogy fogok játszani ajándékslágereket is, és biztos vagyok benne, hogy ennek a meglepetésnek mindenki fog örülni. Ez a tapasztalatom, évek óta csinálom, és van, aki még meg is hatódik, úgyhogy találkozunk este a kívánság műsorban, addig is pedig még teljenek el a munkaórák a legnagyszerűbb retro slágerek társaságában. Lehetőleg vidáman, jön Radics Gigi, és itt a Genesis is.

0: Tears in my eyes, táncolok könnyekkel a szememben, hát én nagyon bízom benne, hogy ebben a pillanatban senkinek sem rezegnek könnycseppek a szemes arkában, vagy ha már mindenáron könnyekről kell szót ejtenünk, akkor ezek legyenek örömkönnyek, mert mondjuk például meghatódtak, mert aranyosak az unokák, vagy mert megérkezett a bónusz a prémium a számlára, vagy sikerült a vizsga, amire oly sokat tanultak. Ezt a nagyszerű Ultravox slágert már Dénes Tamás játsza önöknek, mutatok egy pici ízelítőt belőle. Mi pedig este 6 órakor ma még találkozunk egyszer a Kívánság műsorban, várom önöket, szeretettel üzenjenek ma is azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Masterfood. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu
4: 199, 98, 97.
5: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
8: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban. Tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
15: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
16: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
17: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
18: Jár ez a bohormos autó, az Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
19: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
20: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
21: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hunyavel szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
24: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
27: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
26: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják, ezért az Erdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetamin olajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atacamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, igazi őszi időnk van, mindez a legnagyobb slágerek járnak. Jön majd Rick Astley, vagy éppen a

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz délután fél három a mikrofonnál Dénes Tamás, és most már egyre több részlet derül ki arról, hogy mi is történt Gulácsi Péterékkel spanyolországi otthonukban. Gulácsi Péter ugye a magyar válogatott 58-szoros kapusa, és azt kell mondjam, hogy egy nem csak egy kitűnő kapus, hanem egy eléggé magával ragadó személyiség is, nagyszerű ember, de azt is hozzá kell tegyem, hogy évekig ugye a Lipcsében védett, majd most nyáron az újabb lehetőségek reményében Spanyolországba, egészen pontosan az első osztályú Villarealhoz költözött, és bevált az, amit gondolt, hiszen először csak második számú kapusként, tartalék kapusként számítottak rá, most már viszont egyértelműen ő a csapat első számú kapusa, annyira jól véd, és hát jött az, aminek jönnie kellett. Spanyolország nem minden szempontból biztonságos, nagyon úgy tűnik, ugyanis fegyveres rablók törtek be hozzájuk, fegyvert fogtak Gulácsira és feleségére, és arra kényszerítették őket, hogy nyissák ki a széfet, adják át az ott található összes pénzt, ékszert, és valószínűleg a család kocsiaival távoztak. Egyelőre ez még nem tiszta. Gulácsi ezek után kihagyta a Nápoly elleni futballmeccset, de a csapat is és az edző is üzen nekik, hogy velük van. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, azért nem lehet megnyugtató, amikor hosszú-hosszú perceken keresztül fegyvert fognak az ember fejéhez, hogy adja át az értékeit, már pedig ez most megtörtént Spanyolországban a magyar válogatott kapussal. Menjünk tovább, jön a Europe és a Neoton família, előttük itt az Razor és egy Abba feldolgozás, ez a Take a Chance on Me.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Rick Astley énekel, vagy éppen makarénázhatunk, majd most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:45. M5-ös autópálya Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős, nagyjából 5 kilométeres torlódás most már elkezdett csökkenni. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Bicske között, itt tapasztalható lassulás. Az M0-áson pedig ugye a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik tovább, a 17-es és 14-es kilométer között két külső sávon lezárva még október 20-ig 9 kilométeres most a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben a sofőr Krisztián jelezte, hogy Egerben a 25-ös főút Mátyás Király úton a Sas utca környékén torlódik, mert mind a két irányban lezárták a belső sávot aszfaltozás miatt. Köszönöm az információt, jöhetnek a továbbiak 06-20-22-22-122. Én pedig nyomom hozzá nagyobbnál nagyobb slágereket, így érkezik majd a Berecki Dolhai Mészáros Árpád Zsolt triumvirátus a Lehetsz királlyal majd.
2: Lehetsz király.
1: És játszani fogom gyerekkorom egyik kedvenc számát is. Itt lesz a Bonnie M és a Gotta Go Home. És még sok-sok nagy sláger a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, ap nélkül is olcsó.
5: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
6: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos.
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
11: Anya, üres a hűtő! Olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim!
12: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagy.
13: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
14: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
15: Intersport napok. Most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
16: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
17: Álláskeresők, figyelem!
18: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
17: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
20: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
21: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
22: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Alapvetően napos időre készülhetünk. Tavasszal kezdődhet a balatoni bringa kör felújítása. Megválasztották az év turistaházát. Köszöntöm Önöket, Kopács Péter vagyok. Csak nem 20 kilométeren újítják fel a balatoni bringa kört, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti. Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren átépítik és kiszélesítik a kerékpárutat. Két új, sorompóval védett vasúti átjárót is kialakítanak. A közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Lebukott egy kecskeméti droghálózat vezetője. A férfit egy áruházi parkolóban fogták el, miközben 6,5 kg marihuánát vett át. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint marihuánával és kokainnal kereskedett, az ügyletekbe pedig élettársát és több viszonteladót is bevont. A nyomozók egy második szállítmányt is lefoglaltak, így összesen több mint 13 kg kábítószert találtak. Az ügyészség a hálózat 8 tagja ellen emelt vádat. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
27: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kirándulás.
26: Saját virrasztása közben tért magához egy halottnak hitt 15 éves lány Guatemalában. A kamasz mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd a kórházba tartva elvesztette az eszméletét. Édesapja nem észlelte a pulzusát és a légzését, ezért hazavitte. Hivatalos orvosi vizsgálat azonban nem történt. 8 órával később a búcsúztatás alatt a család észrevette, hogy a lány megmozdul és magához tér. A kamasz életben van, hozzátartozói pedig csodaként élték meg a történteket. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most
25: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Csepereg az eső, írja hallgatónk név nélkül, és sajnos helyszín nélkül is itt a stúdió környékén most nem csepereg, de borongós az ég továbbra is. A mikrofonnál Dénes Tamás, de azért hozom a repülőket, vagy a Maroon 5 nagy slágerét, a kezdés pedig a Hit the Road Jack feldolgozásáig.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Károly telefonált nem is olyan régen, és jelezte, hogy az M1-esről hajtott fel az M0-ásra, és természetesen beleütközött ebbe az iszonyatos dugóba. Egy óra alatt jutott el az elágazástól egészen a problémáig, ahogy ő fogalmazott, és ami nagyon kellemetlen szerintem, hogy ott egy munkást látott meg egy munkagépet, és ez tartja föl 8-9 kilométeren keresztül az ott autózókat. Azt kérdezte, hát ha valaki tudja az okát, hogy miért nem SOS sebességgel készül el az út, illetve a híd, a Duna híd egészen pontosan, hát ha valaki tudja, és akkor az jelentkezik. 06-20-22-22-122, én cserébe viszont változatlanul és megunhatatlanul zenélek, hozom majd a Bonnie M-et vagy a repülőket, előttük itt a Five Queen feldolgozás, ez a We Will Rock You, itt a Retro Rádióban.

0: Erről be fogok majd még számolni most nagyon röviden itt a közlekedési hírek élén arról 7 perccel délután 3:30 után, hogy szakaszosan torlódik az M1-es autópályán is a forgalom Budapest felé Tatabánya és Bicske között, illetve két személyautó ütközött a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél, itt a félútpályát lezárták. Még egy hír, szintén a déli szektorban a nulláson, nem csak ott ugye a Dunahídnál, hanem az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomó pontnál is aszfaltoznak a 14-es kilométernél, itt is megy az araszolás.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mi pedig megyünk tovább, hiszen piszok nagy slágerek várnak önökre a következő órában is, és néhány információ az M0-ással kapcsolatban, ami biztos, jön majd az

0: és még jó néhány más nagy sztárt, ha velem tartanak, így szerdán délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Tökéletes nyilázáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
6: Intersportnapok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
7: Müller Abhét. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a bébi ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
10: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
14: You're beautiful.
15: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MDM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
16: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Kérsz fekete virslit?
19: Nagyon szellemes, olyan nincs.
18: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
19: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
18: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
19: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
20: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
0: Tartalékok felszabadításával mérsékelnék a dízelárát. Új főigazgató vezeti a Nemzeti Levéltárat. Kezdődik az őszi Maró Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az Energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Cecz Balázs lett a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A nyílt pályázatra hárman jelentkeztek, Cecz Balázs pedig egy hangú támogatást kapott. Az új főigazgató régóta az intézmény munkatársa, korábban gyűjteményi főigazgató helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott vezetőként irányította a levéltárat. 20, illetve 16 év fegyházra ítéltek egy apát és fiát, akik együtt öltek meg egy férfit Dunavarsányban. A vádirat szerint a vállófélben lévő férfi fiával együtt támadt felesége új élettársára a vállóperreggelén. A fiú vascsővel ütötte az áldozatot, apja pedig többször megszúrta. A férfi a helyszínen meghalt. A Budapest környéki törvényszék elsőfokú döntése szerint egyik vádlott sem bocsátható feltételes szabadságra. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi, zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Baluska László.
21: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót.
0: A hírek végén néhány szó a várható időjárásról. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: 3 perc elmúlt délután, 4 óra, igazi őszi idő van, picit szomorkásnak tűnik legalábbis egyelőre. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, de a nagy slágerekkel azt hiszem jó kedvet teremtek többek között, majd a Bikinivel vagy az NSYNC-kel kezdés.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás, ugye nemrég felvetettem, hogy mi lehet igazából ott az M0-ásnál a gond, mert hogy elesett az M0-ás autót, ne is szépítsük, több helyen is. Van, ahol egy órát kell átcsorogni, ez elsősorban egyébként az M0-ás Deák Ferenc hídi oldalára jellemző. Ugye október 13-án kedden kezdődtek a nulláson a Deák híd részleges felújítási munkálatai. Emiatt az M1-es stráda irányába vezető oldalon két forgalmi sávot zártak le, és hát gyakorlatilag október 20-áig komoly próbatételre vannak az ott közlekedő autósok ítélve. Hát itt megindult a cunami, az SMS cunami, hogy ki hogyan csinálná, hány órától hány óráig, és mit kéne még tenni. Szűrjük le a tanulságokat, ami biztos, és Géza is erre hívta fel a figyelmet, hogy az hagyján, hogy az M0-áson ácsorognak az autók, de gyakorlatilag teljes Délpest és Csepel is megállt emiatt, úgyhogy akik arra autóznak, mindenképpen számoljanak több idővel, és ez most inkább csak egy jó tanács, mert hát van, aki nem tudja kikerülni, lehetetlen kikerülni ezt a szakaszt. Menjünk is

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Everything But The Girl-lel és Zsédával folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, fél öt után. Az M0-áson, ahogy jeleztem, a déli szektorban az M1-es felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, emiatt két külső sáv le van zárva, 9 kilométeres most a torlódás. Sokan menekülnek az autóútról, telítettek a sávok a környező utakon is. Ugyancsak a déli szektort érinti, hogy az M5-ös felé a 6-os csomópontnál is aszfaltoznak, itt is 8-9 kilométeres dugó van. Szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Tatabánya és Bicske között, itt is lassulás, torlódás tapasztalható. Két személyautó ütközött a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kőnél, itt a félútpályát lezárták, végül 25-ös főút Ózdon. A 71-es kilométernél két személyautó koccant, itt is félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk 3:45 után. A folytatásban mindössze 14 fokos hőmérséklet mellett jöjjön az Afrika Tototól itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt a stúdiónál bukóra nyitva van az ablak, talán még a szirénázás is behaladszik. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bizony onnan is érezni lehet, hogy ősz van, hogy egyre hűvösebb van. Eddig kifejezetten azért nyitottuk ki, hogy valami kis levegő jöjjön, most viszont már érezzük a csípősségét is ennek az ősznek. Na jó, ennyi filozófia és időjárás jelentés után csapassunk át a szerelem vonatra, hiszen ezt a Damien dalt is hozom a következő órában.
1: A vonat nem vár, a szorongó áll.
0: És felrakom majd John Parr nagy sikerét, a Szent Elmo tüze című film nagy sikerű slágerét. De még jó néhány nagy zenét játszom a következő órában majd, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most. Carglass.

0: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
1: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
2: familypark.at.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Zsini, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat is, a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos.
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Jaj, de jó a vízforraló. Ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
10: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
12: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Zajlanak az őszi érettségi vizsgák. Újabb segítséget kapott Ukrajna az Uniótól. Fagyos volt a hajnal. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ősz leghidegebb reggelére ébredt az ország ma. A Hungarometer adatai szerint átlagosan 2 fokkal volt hidegebb az ilyenkor megszokottnál. Sokfelé fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet, a hidegre érzékeny területeken pedig fagyott is. A leghidegebbet a Nógrád megyei Zabarban mérték, ahol mínusz 4,3 fokig hűlt le a levegő. A legmagasabb hajnali hőmérsékletet a Zala megyei Nemesbükön regisztrálták, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. Már zajlanak az őszi érettségi írásbeli vizsgák, amelyek október 22-ig tartanak. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint országszerte 221 intézményben csaknem 24.600-an vizsgáznak. A diákok összesen 25.800 vizsgát tesznek, ezek többségét emelt szinten. A jelentkezők legnagyobb része előrehozott vagy szintemelő érettségén vesz részt. Az írásbeliket követően november 5-én kezdődnek az emelt szintű szóbeli vizsgák, majd november 16-ától a középszintű szóbelik. Az őszi érettségi időszak november 20-án zárul. Újabb 2 milliárd 860 millió eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának katonai beszerzésekre. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az összeget drónokra, légvédelmi rendszerekre, rakétákra, radarokra és lőszerekre fordítják. A támogatás a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret része, amelyből 60 milliárdot védelmi célokra különítettek el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a mostani kifizetés Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteit szolgálja. Brüsszel a következő hetekben további összegek folyósítását tervezi. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csaknem 120 ezer forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, 10 évre a közügyektől is eltiltották. Az ítélet nem jogerős a védő fellebbezése miatt, az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk középső és keleti tájain, illetve kisebb körzetekben másutt is időszakosan felhősebb lehet az ég. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban mínusz 2 plusz 8, délután 13-18 fok várható. Pénteken derült idő lesz gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhol előfordulhat zápor.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába hídfelújítás miatt lezárták a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot, így jelenleg csak két sávon lehet autózni. A munka miatt torlódásra kell készülni ott. Csomóponti zárás nincs, halászteleknél a le- és felhajtás is biztosított, tudósít az Útinform. Az M1-esen Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávban halad. Az M1-esen egyébként továbbra is érvényben vannak a korábbi terelések a szélesítési munkák miatt.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: 4 perc elmúlt, délután 5 óra, és ilyenkor már elmondhatom, hogy túl vagyunk a munkahét felén, ezt pedig nagy zenékkel, nagy slágerekkel ünnepeljük itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd a Status Quo, de énekelni fog Charlie Cserháti Zsuzsával a Nyitány Falkó.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7,5 perc múlva lesz délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Tupac Shakur igazi legenda volt. Azt mondják, hogy a rap egyik alapját rakta le, ha van ilyen, hogy egyik alapja, de egy kétségtelen 1996-ban lelőtték Las Vegasban egy bandaháború során, és nagyon-nagyon sokáig nem tudták, hogy kisütötte el a fegyvert, tippek voltak, bizonyítékok nem. Aztán egyszer csak gyakorlatilag saját magát mártotta be az egyik főbűnös, egészen pontosan Duane Caffey D. Davis, aki írt egy könyvet, és különböző podcastokban, rádióműsorokban is dicsekedett azzal, hogy ő szervezte meg Tupac Shakur gyilkosságát, és most ez volt az egyik fő bizonyíték ellene, minden esetre legalább 40 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság most Caffey D-t, vagyis Duane Davis, Tupac Shakur 1996-os meggyilkolásának megszervezésért. Ma már egyébként 63 éves az egykori bandavezér, és a bíróság most egy rendbeli lőfegyverrel elkövetett egy gyilkosság vágyában bűnösnek találta, úgyhogy le kell tölteni a büntetését, mindez azt jelenti, hogy ismerve a biológiát, hogy gyakorlatilag haláláig most már börtönben fog sínylődni az egykori bandavezér. Érdekes, hogy az elmúlt 27 évben ugye a gyilkosság óta szabadlábon volt, egy-egy kisebb előzetest leszámítva, de még egyszer mondom, a saját hülyesége buktatta le. Cher és a Status Quo a folytatásban Demi Rózsi szerelem vonata előtt, itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Roxette és John Parr is itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk 17 óra 38 perckor. A taxi Zsófi azt írja: szia Tomi, az M1-es Tata és Budaörs között jelenleg mindkét irányban torlódásmentes a személyautók és a kamionok számára is. Na, Zsófi, ez jó hír. Köszönöm szépen. Annál rosszabb a helyzet az M0-áson, ahol két helyen is jókora dugó van. Az egyik ugye a Nagy Duna hidat érintő munkák miatt a 17-es és 14-es kilométer között a külső két sáv le van zárva. Itt nagyjából 9 kilométeres a torlódás, és hasonlóan nagy torlódás van a déli szektorban az M5-ös felé, a 6-os úti csomópontnál itt aszfaltoznak. Még egy hírem van, két személyautó ütközött a 47-es főúton Derecske térségében, a 19-es kilométernél itt a félútpályában lezárva.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
6: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
7: Müller Abhét. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a baby ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
10: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 ezer forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától abban a házi presszó. Csabi ma esti vendége, a kitűnő színésznő Straub Viktória lesz majd este 8-tól, tehát most viszont már is a hírek után indul a 2 órás retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön az elején az Opus nagy sikerével. Én ezzel a dallal kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
5: familypark.at.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
8: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
9: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
11: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa gyógyszerészét.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
16: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
17: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
18: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
19: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
20: Hunja be a szemét, mit lát?
21: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
20: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
21: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten-keleten lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső, zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M3-as autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenő helyett a Vásárosnemény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Burkolatfelújítás zajlik a 60 nyugat csomópontnál, ugyancsak az M3-ason. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-as kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon a hónap közepéig lezárták. Tudósít mindezekről az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Az Opus slágerével, a Life is Life-al indul a 2 órás esti kívánságműsor. Nagyszerű lesz arra, hogy együtt dúdolgassuk. Miközben önök pötyögik a kis mobiltelefonjaikon az üzeneteket, amiket a szeretteiknek szánnak egy Nyerges Izabella vagy

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket, a hét közepén járunk. Október 14-e szerda van, úgyhogy bőven van még kívánság. Műsorunk, tudják jól, hétfőtől péntekig este 6 és 8 óra között mindig lehet üzenni. Hello, hello!
1: Hello, szia Ida, Sanyi vagyok, Várpalotáról. Üdvözöllek, üzenni
0: Szervusz.
1: Szeretnék.
0: Kinek szeretnél üzenni, kit lepnél meg?
1: Lányomnak szeretnék üzenni, Violának. Most megyünk hazafele Székesfehérvárról, megnyitották ma a lábát itt Fehérváron, és eléggé még tudorul van szegénykém, úgyhogy egy kis ilyen kis boldogsághormont szeretnék neki küldeni, valamilyen ilyen jó kis pörgőzenét.
0: Jó, és mi volt a probléma? Mit lehet tudni, mennyi lesz a felépülési idő?
1: Hát, 2-3 hét, tonkinövése volt, Iza.
0: Világos, akkor ott egy kicsit farigcsáltak rajta.
1: Farigcsáltak, igen, de most már jó kezekben van.
0: Szegénykém, jó van, mielőbbi teljes gyógyulás. Ilyenkor kell majd gyógytornázni is, vagy ennek a felépülési folyamatnak az nem része?
1: Hát szerintem nem kell, ez nem része, de még a séta sem tanácsos egyelőre.
0: Értem, akkor most ilyenkor csak feküdni kell, pihenni, sok-sok sorozatot nézni körülbelül.
1: Azt szeretjük, hogy az nem legondozza.
0: Jó, figyelj, gondolom, hogy énekelni sem tilos, úgyhogy felvidítjuk őt egy szuper jó Hevesi Tamás slágerrel, ez a Szólj rám, ha hangosan énekelek a kívánság műsorban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ön a kívánság műsort hallja, ha van kedve hozzá, üzenhet a szeretteinek. Hogyha van valaki, akire ma kifejezetten sokat gondolt, és elmondaná neki, hogy mennyire szereti, akkor forduljon hozzám bizalommal. Haló, haló!
1: Szia, úristen, nem se hittem, hogy el tudtam kérni.
0: Szia! Mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Jó vagyok, szia! Én bevallom őszintén, kicsit zavarba vagyok, mert küldtem korábban egy SMS-t neked, illetve lehet, hogy kettőt is, és nem tudom, hogy ez beolvasásra került, vagy sem, hogyha igen, akkor mea culpa. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni az orvosomnak a Honvéd Kórházban, aki megműtött és lényegében megmondatta az életemet egy vérmelegezéstől a szószoros értelmében a múlt héten. Úgyhogy neki szeretnék küldeni egy valamilyen zenét.
0: Ki az, akit meg szeretnél pontosan köszönteni? Mutasd be őt nekünk.
1: Dr. Schweiger Árpád.
0: Mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Úristen. Hát az, hogy imádom. Most itt per pillanat így leborulok a nagyság alatt. Nem, bocsánat, valamit próbálom valami normálisat megfogalmazni.
0: Én szerintem ez is nagyon jól fog neki esni.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy van.
0: Igen, és már hazamehettél a kórházból, vagy sajnos
1: igen,
0: még nem?
1: Igen, hála Istennek, igen. Múlt egy hétfőn kerültem be, szerdán műtött hétfőn hazamehettem.
0: Nagyon jó, akkor ez egy szerencsés kimenetelű sztori, és azt lehet tudni pontosan, hogy mi történt? Hogy kerültél be?
1: Én úgy kerültem be, hogy ő műtött korábban engem, és be volt ültetve egy lemez a karomba, és oda költözött egy Staphylococcus nevezetű gyönyörűség, amelyik egy gyönyörű neve van, de annak ellenére rettentően undorító kis képződmény, ez egy bacillus.
0: Aha, és akkor újra kellett azt a területet ott rendbe tenni?
1: Rendbe tenni, és kiszedni ezt a ominózus kis témát, és ezt így megszerte nekem, úgyhogy
0: csodás.
1: Én nagyon hálás vagyok neki, mert hálás vagyok a Honvéd Kórháznak, a traumatológiájának a C-részlegének is.
0: Igen.
1: Akik,
0: igen. Hát egy hatalmas nagy hála és köszönet mindenkinek, aki az egészségügyben van. És különösen a Honvéd Kórháznak, nagyszerű szakemberek dolgoznak ott. Az ajándék slágerről Shakira gondoskodik, ez a Waka Waka, örülök neki, hogy jobban vagy.

0: Rádió, én Nyerges Izabella vagyok, ez pedig a Kívánság műsora, Retro üzenő műsora. Jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás.
1: Estét kívánok, én pedig Juhász Jánosné vagyok, az Inbacikáról.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: A férjemet és a családtagjaimat.
0: Mutassa be őket, nekünk legyen szíves.
1: János.
0: Igen, és a családtagok kik állnak önhöz a legközelebb?
1: A lányom, a fiam, a menyem, a nővérem. És összes családtok, nagyon szeretem őket.
0: Igen, és még mit szeretne üzenni? Mik a kedves gondolatai számukra?
1: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: Mikor mennek látogatni legközelebb? Mikor tudnak találkozni?
1: Holnap jön a férjem.
0: Jó, és mikor mehet haza? Mit mondanak az orvosok?
1: Még csütörtökön korrekciós műtét lett, mert eltört a vállam, és nagyon bonyolult volt.
0: Akkor ezek szerint ő még nem tudja, hogy mikor mehet haza. Hát én mielőbbi teljes gyógyulás, teljes felépülés kívánok. Jó hallani, hogy a családja ott van ön mellett. Megirály és lágere önnek, és azoknak szól, akiket felsorolt ez az Every Time We Touch.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet következik a kívánság műsorban, az egyiket Ferkó fogalmazta meg. Szia, kedves Izabella, szeretnék kérni a nővéremnek egy vidám számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és várom a hétvégi talit. Szia, Izus, egyik barátunknak tegnap volt a névnapja. Szeretnénk neki küldeni utólagosan is egy szuper jó dalt. A mai kívánság műsor is szuper jó. Köszönjük, hogy teljesíted, amit kérünk. Timi és csapata aláírással jött az SMS. Hello Izabella, Ildikónak hívnak, Csepelről írok neked. Tegnap kaptam egy kedves üzenetet a virágvásár miatt. Sokan szóltak, hogy írtak a rádióban nekem a kívánság műsorban. Én most ezt szeretném megköszönni. Igen, kertészkedni szuper jó, puszi mindenkinek, főleg annak, aki a kedves sorokat küldte nekem. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szép jó estét, én az Izabella, Héj Roland vagyok.
0: Üdvözlöm! Örülök, hogy... Tegeződjünk! Jó Roland, honnan telefonálsz nekünk?
1: Iszka-Szentgyörgy, Fehérvár mellett, egy kicsi pici községből.
0: Jó, kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Egy nagyon jó barátunk, Attila, ma 49 éves, és neki szeretnénk egy kicsit szebbé tenni a napját.
0: Jó, mik a kedves gondolataitok, amit neki üzennétek?
1: Konkrét gondolat az, hogy ne hajszolja az életet, a csoda, amit ő keres, az benne van, és körülötte van, és a barátai is ott vannak és támogatják. Tehát kicsit álljon meg, és keresse meg magában a boldogságot, békességet.
0: Jó, és lesz lehetőségetek személyesen is ünnepelni?
1: Igen, szombaton lesz egy nagy buli, 49 fővel lesz egy nagy táncos este, bogrács, disznótoros, tehát minden lesz, ami csak...
0: Fantasztikus! Lesz. Nagyon jó szórakozást, és Isten éltesse az ünnepeltet!
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, Izol, és nektek is sok minden jót kívánok!
0: Hálásan köszönöm! Figyelj, csak megtáncoltatjuk a szülinaposunkat, mit szólsz hozzá? Ez a Fresh és a Táncolj még! Isten éltesse az ünnepeltet!

0: Nagyobb slágerei Retro Rádióm. Jó estét kívánok! Az a jó hírem van az ön számára, hogy sikerült bejutni a ma esti kívánság műsorba.
1: Köszöntelek, Iza, Imre vagyok, 60-ból. Szeretnék tőle egy számot kérni annak a csinos hölgynek, akit úgy hívnak, hogy Patrick Évi, és üzenem neki, hogy várom minél előbbi találkozást.
0: Jó, mi lesz a következő randitok? Mesélj picit a kapcsolatotokról, légy szíves.
1: Hát ez plátóinak indult, de többet, mint plátói. Most a hétvégén dölt el.
0: Akkor ti már egy pár vagytok, volt közös találkozás?
1: Igen.
0: És hogy sikerült a randi? Kifejted nekünk egy picit, hogy mit csináltatok, milyen volt a hangulat?
1: Beszélgettünk, hát a régi komoly dolgokról, és abban maradtunk, hogy ettől tovább megyünk.
0: És mikor lesz a következő találkozó?
1: Most a hétvégén.
0: Nagyon jó, mik a tervek, hova viszed el a hölgyet, mit fogtok csinálni?
1: Hát szerintem vacsorázni.
0: Rendben, sikerüljön szuper jól a következő randi is, érezzétek magatokat nagyszerűen, és hát mélyüljön el a kapcsolat, ezt kívánom nektek. Én egy szuper vidám slágerrel, Pharrell Williams-el és a Happy-vel tudok mindehhez hozzájárulni. Ez az én ajándékom nektek.

0: Retro Rádió, ez a 2 órás esti kívánság műsor. Jó estét kívánok, önnek is szívesen segítek.
1: Ja, egy haveromnak szeretnék kérni egy dalt.
0: Igen, mutatkozz be, és nyugodtan mondd el az ő keresztnevét is.
1: Én Tamás vagyok, és Lakatos Sándornak szeretnék küldeni egy dalt. Hát jó, hogy mondjuk mellettem van, és nagyon rendes, nagyon szeretem, és lelkitársam is, meg haverom is, meg munkatársam is, úgyhogy kitartást kívánok neki még mindig.
0: Jól van, milyen szerencsés vagy, hogy ilyen sok időt tudtok együtt tölteni. Vetek egy pillantást az SMS falra is. Hello Izabella, páromnak szeretnék kérni egy kedves zenét, mert eljött velem kamionnal Olaszországba. Azt üzenem neki, hogy imádom. Azt hiszem, hogy azt szokták mondani, hogy széles utat. Én ezt kívánom nektek. Vigyázzatok magatokra, várunk itthon benneteket szeretettel.

0: Retro Rádió. Meghallgatjuk a friss és aktuális híreket, és közben természetesen folyamatosan lehet üzenni a kívánság műsorban. 8-ig még szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is a 0620-22-22-122-es számon. Jó estét kívánok, ön még éppen belefér ide a hírek elé.
1: Jó estét kívánok, lehet zenét kérni?
0: Jöhet a bemutatkozás, üzenőműsor vagyunk, tehát egy bemutatkozással kezdünk.
1: Németskod a Mirko vagyok.
0: Hello, honnan telefonál? Nekünk.
1: Én
0: jó, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Pati Zolki és az edzőmet.
0: Mutasd be őt, légy szíves, mi az ő keresztneve?
1: Sabján Pati.
0: Oké, és mit szeretnél üzenni az edzőtöknek? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Hát, hogy nagyon jó edző volt, mert sajnos van az edzőnk, és várjuk vissza szeretettel.
0: Biztos örülni fog a meglepetésnek, nektek szuper jó szezont kívánok, remélem, hogy bírni fogjátok az edzéseket, és nagyon szép eredményeket értek el a meccsen is. És hát, ha összesodor még benneteket az élet, hogyha ilyen jó edzőtök volt, az ajándékát Belinda Kerláj énekli el a hírek után. Ez a két órás esti kívánság műsor, 8-ig várom a hívásaikat a hírek után is, a 0620-22-22-122-es számon érnek el.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
3: Rádiókonyha.
2: Rádiókonyha.
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
17: Nem, pont fordítva.
16: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
17: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
18: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
20: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
22: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználnak. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunszt galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dóm látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17 ezer négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet autózni. Az M0-asra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nem lehet lehajtani. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között a 3-as kilométertől az 5-ösig buszmegállókat újítanak fel. A munkaterületeknél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Tudósít mindezekről az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Pityu keresett fel egy SMS-sel, a kívánság műsorban azoknak szeretne küldeni egy szuper jó, lazító jellegű slágert, akik most is valamilyen dugóban csücsülnek. Belinda Kerlá énekelé, Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon 8-ig maradok.

0: Retro Rádió. Rozi keresett meg a Kívánság műsorban. Hello Izabella, én szeretnék kérni Csete Péternek egy dalt azzal az üzenettel, hogy szeretem, rád bízom, de nagyon örülnék neki, hogyha szerelmes dal lenne. Köszönöm szépen. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, önnek miben tudok segíteni?
1: Szia Izabella.
0: Szervusz.
1: Kovács András vagyok Okányból.
0: Üdvözöllek, kit szeretnél meglepni a Kívánság műsorunkban?
1: Úgy volt, hogy máma veszünk a szerelmemmel egy autót, de kórházba került közbe is. Neki szeretnék küldeni egy dalt, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg.
0: Jó, mi az ő keresztneve?
1: Ildikó.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit még neki szánsz?
1: Nagyon sokat gondolok rá.
0: Jó, hát akkor ez a helyzet, amiben ti kerültetek, ez a tipikus ember tervez, Isten végez helyzet, de remélem, hogy hamar felépül, és remélem, hogy az autó, amit kinéztetek, az is meg tud várni még benneteket.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál a párodat, meg megvigasztaljuk egy gyönyörű, szép, szerelmes lágerrel. Ez az AD Stúdió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó napot kívánok, ez továbbra is a kívánság műsor. Ön is tud üzenni a szeretteinek, vagy te, hogyha tegeződhetünk.
1: Jó napot kívánok, számot szeretnék kérni.
0: Szia, mutatkozz be, légy szíves.
1: A nevem Deák Erika.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Hát most éppen úton vagyunk haza, most nem tudom, szerintem Dabas.
0: Jó, és kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: Hát, a családomat.
0: Jó, sorolt fel, hogy kik állnak hozzád a legközelebb, csak a keresztnevüket elég, jó?
1: Gyuri, Éva, Anita, Rebeka.
0: Szuper, most jöhet a kedves gondolat, mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Jó, és mesélsz róla, hogy mi lesz a ma esti közös programotok, ha hazaértek?
1: Vacsora.
0: Mi a kedvenced? Mit szeretsz a legjobban fogyasztani a családtagokkal?
1: Brassói.
0: Reméljük, hogy ez főzött neked az anyukád vacsorára, de ha nem is ma, akkor majd hétvégén bepotoljátok. Örülök, hogy beszéltünk. Papa Roach és Carrie Underwood slágere a családodnak és neked szól.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön a Depeche Mode és az Enjoy the Silence a kívánság műsorban, és természetesen, mint minden más slágert itt, ezt is odaajándékozom valakinek, ez az én meglepetésem. Halló, halló!
1: Jó napot, lehet számot kérni.
0: Üzenőműsor vagyunk, tehát először is mutatkozz be, légy szíves, és aztán mondd el, hogy kit lepnél meg.
1: Nagy Máté vagyok, és az egész csapatod, a Évízi U14-es csapatod.
0: Jó, milyen csapatról van szó?
1: Évízeska, futball.
0: Oké, és mit szeretnél üzenni a csapat társaidnak?
1: Hogy legyen jó szezonunk. 16 meccsünk lesz, különböző helyekről.
0: Országszerte, úgy érted, hogy sokat fogtok utazni?
1: Magyarországszerte fogunk sokat utazni.
0: Jó, nagyon szurkolunk nektek. Eredményes szezont kívánok.
1: Köszönjük.
0: Örülök, hogy hívtál. Érkezik az ajándéksláger. Ez a Depeche Mode és az Enjoy the Silence a kívánság műsorban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet következik a kívánság műsorban. Szia, kedves Izabella, Norbi vagyok. Prágából írok. Édesanyám Moravcsik Edit tornaján ma ünnepli a születésnapját, ezért szeretnék egy zeneszámot kérni. Mindebből a legjobbakat kívánom neki, főleg jó egészséget és sok boldogságot. Az aláírás: férje László, a Moravcsik család Prágából, a Sebők család Gömörfalváról, a család apraja és nagyja Csehországból, és Deresgből is. És ahogy mondtam, Norbi az, aki összefogja a csapatot. Szia, kedves Iza, szeretnék kérni egy számot a kedves feleségemnek, aki ma tölti a 37-et. Nikolettnek szóljon a következő sláger, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Hello, Izós, Ferkó vagyok. A nővéremnek üzennék egy vidám számmal, nagyon szeretem, és nagyon várom a hétvégi találkozást. A folytatás a Dire Straits-é a kívánság műsorban.

0: Rádium, ez még mindig a két órás esti kívánságműsorunk, 8-ig tudnak üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Halló, halló, miben segíthetek?
1: Halló, halló.
0: Jó estét kívánok.
1: Jó estét. Szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás, és mondjál, hogy kit szeretne meglepni.
1: Laci vagyok, Kocsai László. Én szeretném beszélni a barátaimat.
0: Jó, mit üzenne nekik, mik a kedves gondolatai számukra?
1: Hát én szeretem őket, imádom őket, mert jó, jó csávó. Péter, Csabi, Tibi, tehát meg is szeretnék ülni egy számot.
0: Oké, és a Vénusz és a kockahas következik mindjárt, de előtte van még valaki velem a vonalban. Haló, haló!
2: Üdvözlöm rád, Norbert!
0: Szervusz, Norbert! Honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
2: Barbi Lászlót szeretném meglepni, és Hevesről telefonálok.
0: Jó, mit szeretnél neki üzenni, mondhatod a kedves gondolataidat?
2: Úton vagyunk haza a munkából, megyünk haza ezerrel, aztán ő a legjobb gépes a világon.
0: Jó, mesélsz nekünk picit arról, hogy mi lesz majd a hétvégi programotok?
2: A hétvégi programunkat szerintem egy kis kikapcsolódás lesz, egy kis borozgatás és kajálgatás mellett.
0: Bulizás és közös kis főzés. Szoktatok a kollégákkal egyébként szabadidőben is találkozni?
2: Igen, igen, igen.
0: Jó, akkor kívánom, hogy sikerüljön nagyon jól a muri. Sajnos még egy kicsit odébb van. Jó utat nektek! Hagyom is, hogy inkább az utat figyeljétek helyettem. Jön a Vénusz és a kockahas, ez az én meglepetés.

0: Retro Rádió, ez továbbra is a két órás esti kívánság műsorunk, a Retro Rádió üzenőműsora, amire mindig mondom, hogy az egyik legérzelmesebb és leginteraktívabb adás itt a Retro Rádióban. Önök üzennek a szeretteiknek, megfogalmaznak néhány kedves gondolatot, esetleg megköszöntik a névnaposokat vagy a szülinaposokat, én pedig játszom mindehhez az ajándékslágereket is. Jó estét, szia!
1: Szia, Iza, Andi vagyok, Szatmárcsekében.
0: Hello!
1: A páromnak a lányának volt vasárnap születésnapja, Bodnár Viviennek, Ausztriába él, és nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. Meg a én lányomnak lesz 17-én születésnapja, és neki is nagyon boldog születésnapot.
0: Oké, és az ünnepeltek ajándékáról a Pet Shop Boys gondoskodik, ez a Suburbiam a kívánságműsorban.

0: 0-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánságműsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Van velem egy utolsó retro hallgató, aki nagyon szeretne még bekerülni a mai kívánság műsorba. Hello, hello!
1: Hello, hello! Izussal szeretnénk beszélni.
0: Parancsoljam!
1: Szia, Izus, Gyuri vagyok. Figyelj, szerelmes vagyok a hangodban is. Küldök neked egy dalt, amit választod.
0: Nagyon kedves, nem gondoltam, hogy még így a végére én is kapok ajándékot. Újra színezzük egy kicsit az életünket a Magna Cum Laude slágerével. Ez már az Abaházi Presszó nyitánya is, hiszen veled beszélgettem utoljára a ma esti kívánság műsorban. Rengetegen voltak ma is, biztos vagyok benne, hogy vannak önök között olyanok, akik nem értek el. Várom vissza az egész díszes kis társaságot a holnapi napon. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol az Abaházi Presszó a Magna Cum Laude slágerével indul mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
3: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre seavajjal mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Minőség is, kényelmes is.
15: Télre is, nyárra is.
16: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
15: Költséghatékony is, megbízható is.
17: Kislakásba is, nagyházba is.
18: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
19: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
20: Immergaz. Komfort, ami veled marad.
21: És neked is.
7: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
9: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben Budapesten. Foglald el a helyet még ma!
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
23: Fordítva.
22: Üfödlőzne gyelgéz a kék negyel.
23: Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
24: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
25: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is, keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymódon. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. Négy csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csak nem egy órát töltöttek az épületben, majd két luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi bajnokok ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
29: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Staub Viktória színésznő, aki főleg televízióra írt sorozatokban és mozivásznon ért el eddig sikereket. Töltöm az italt, indítom a zenét.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Staub Viktóriával beszélgetünk, örülök, hogy itt vagy. Szia!
2: Szia, én is örülök.
1: Valomással kezdem. Én nem láttalak téged még színpadon. Szerintem mostanában nem is nagyon foglak, de erről majd beszélünk. Mm-hmm. És a sorozatokban sem, filmen viszont már láttalak. Pont ezen gondolkodtam, és meghallgattam egy csomó riportot, hogy milyen jó lenne téged színpadon látni. És akkor azt nyilatkoztad valamikor pár éve, hogy te a színházat úgy magad mögött hagynád, és csak a filmre koncentrálnál. Ezzel most mi van?
2: Hát az van, hogy továbbra is érzem azt, hogy azt a fajta kőszínházi berendezkedést, ami Magyarországon tombol a színészek közébe, és a legtöbb embernek szerintem szüksége van erre a fajta biztonságra, nekem erre nincs. És lehet, hogy ez igazából csak annak köszönhető, hogy 11 éves koromba bekerültem egy színházba gyerekként. Ott az első évet két előadással kezdtem, és utána minden évben volt legalább egy, ami a repertoárra felkerülő előadás volt, és rengeteget voltam színházba, amit nagyon-nagyon szerettem, félreértés ne essék, tehát most is nagyon szeretem a színházat, és nincs problémám a színházi működéssel, csak jóval később bejött az életembe a filmezés világa, és az viszont teljesen más, és most azt hiszem, hogy azt a korszakot élem, amivel kapcsolatban a film ragad magával jobban, vagy a filmkészítésnek a rendszere, mint sem a színházé, mert felmerült bennem az a kérdés, hogy másfél havonta bepróbálni egy darabot, és egy újabb darabon keresztül megfejteni a világot, és utána másfél hónap múlva megint, és megint, és megint, abba volt valami olyan rutinosság, amit talán még így a kiégés előtti pillanatban azt éreztem, hogy akkor ezt most egy kicsit hanyagoljuk, és jöjjön valami izgalmasabb.
1: Csak ebben az az érdekes, hogy egy fiatal színésznő vagy, és felmerül a kérdés bennem, hogy erről dönthetsz-e te. Tehát, hogy vagy-e abban a helyzetben, hogy te eldöntheted, hogy akkor innentől kezdve a filmi, vagy a filmre fókuszálsz.
2: Én azt gondolom, hogy szerintem mindent eldönthet az ember. Az más kérdés, hogy a szakma erre hogy fog reagálni. Uh-huh. Tehát reagálhatott volna erre úgy is, hogy oké, köszönjük szépen, Viki, hogy te így gondolod, de a filmes szakmának nem kell lesz. És akkor viszont ott vagyok, hogy se nem színház van, vagy hogy nincs színház se, és film se, de azért nem választani valamit, amit akarok, vagy pont, hogy nem mondani le valamiről, amit nem szeretnék, azért, mert mi van, ha a másik nemet mond, az akkor elmegyek egy civil munkát végezni, ami boldoggá tesz. Szóval...
1: És a kettő együtt semmiképpen nem tudna működni, vagy hát igazából nem az egyeztetés volt a fő probléma.
2: Biztos, hogy működik, csak akkor azt éreztem, hogy szükségem van egy kis eltávolodásra a színháztól, attól a fajta folyamatosan bentlevéstől, ami nem feltétlen segíti egy embernek az életét, hogyha a családjával is akar foglalkozni, és azt hiszem ez volt a másik, hogy a magánéletemmel is akartam egy kicsit foglalkozni, meg időt áldozni rá, hogy én nekem legyen időm arra, hogyha a 60 éves nagymamám szülinapjára megyek, akkor ne kelljen gyomorgörcsöl az igazgatóhoz mennem és engedélyt kérni, hanem ez egy teljesen oké dolog legyen.
1: És nem hiányzik? Hány évet döntötted így? Vagy döntöttél így?
2: Hogy is... 5 éve diplomáztam, és igazából azóta szabadúszó vagyok, tehát akkor, tehát nem szerződtem végül le Nyíregyházára, ahol voltam gyakorlaton, és utána még a futó előadásokat lejátszottuk, az szerintem egy másfél év volt talán, és hát nem mondhatom azt, hogy egyébként nem színházazok, mert ez így teljesen nem igaz, mert egy barátnőm a férjével együtt készített egy gyerekelőadást, és ott a barátnőm most otthon van a pici fiúkkal, és én voltam a sofőrük egy időben, mert én nagyon szeretek vezetni is, és akkor így összekötöttük a kettőt, a kellemest a hasznosra, hogy én szívesen vagyok sofőr nekik, és közben beszélgetünk, töltjük a minőségi időt barátokként, és aztán be kellett ugranom abba az előadásba, úgyhogy végül is gyerekeknek játszom egy Hisztis király kisasszony címmel egy előadást, amiben egy
1: tehát
2: nagyon hisztis
1: király kisasszony.
2: Tehát, hogy van végül is, csak nem olyan mértékben és mennyiségben, mint mondjuk egy leszerződött színházba leszerződött.
1: Akkor az a kérdés, amit majdnem megfogalmazódott bennem, hogy nem hiányzik-e, az hülyeség, mert hogy tulajdonképpen ez így jelen van valamennyire az életedben, pont annyira, amennyire.
2: Igen, de érdekes módon az egyáltalán nem hiányzik, hogy 7 órakor este ott legyek a színházba. Aha. Tehát valahogy annyira kialakult egy olyan nem tudom, normális emberi rutin, hogy reggel felkelni időbe, 6-7 körül, időbe reggelizni, akkor időbe is ebédel az ember, és időbe vacsorázik, és akkor ilyen 6-7 óra körül meg már a nyugi van, meg 8-9 körül egy könyvvel be lehet feküdni az ágyba, 10-kor alvás, tök jó.
1: Igen, csak hát valahogy ez... azt gondolom, hogy a sosem voltam színész, nincs is hozzá tehetségem, jártam már színházban, meg álltam már színpadon, de hogy az a fajta mindennapi taps, az viszont, meg az azonnali visszajelzés, az lehet, hogy hiányozhat annak, aki már belekóstolt, azok után, hogy mondjuk a filmnél ez nincs meg, tehát hogy nem hívnak fel a nézők minden egyes alkalommal, amikor megnéznek egy filmet.
2: Igaz. Igen, de ilyen szempontból meg nem tudom. Nekem nem érzem azt, hogy hiányozna a mindennapból feltétlen. Meg azt hiszem, ezzel majd biztos a pszichológussal kell majd megoldani ezeket a dolgokat, de hogy nagyon nehezen tudom kezelni, amikor emberek a tetszésüket fejezik ki, hogy én erre hogy reagáljak, vagy nem tudom, én valahogy egy ilyen egyszerű mezei embernek gondolom magam, úgyhogy ha felmerül valakinél, hogy ó, hát biztos azért, mert te vagy a Staub, ki vagyok én, hát senki, gondolnám ezt, és most már van azért egy-két olyan kollégám, meg ismerősöm, akik azt mondják, hogy nem, azért igenis, csináltam már egy-két olyan dolgot, ami miatt igenis legyek büszke magamra, és gondoljak rá, hogy az emberek tudják, hogy én ki lehetek, vagy nem tudom.
1: De hát azt gondolom, hogy ez egyre inkább jelen van a te életedben, hogy kapsz ilyen visszajelzéseket, hogy ezt vagy azt a filmedet látták, és hogy hú, abban aztán de jó voltál.
2: Igen, igen. Ezt befogadom, meg kell tanulnom jobban befogadni, de nem ettől akarom függővé tenni magam. Az nagyon fontos, hogy nem akarok fel, tehát persze tök jó a siker, meg ha tetszem, hiszen ezért csinálom, hogy az embereknek, vagy hát miért is csinálom? Hát azért csinálom, mert szeretek történeteket mesélni embereknek, és azt hiszem megvan bennem az a fajta adottság, hogy elmeséljek úgy egy történetet, úgy eljátszak, hogy az az ember, aki az életébe nem meri, még csak elgondolkodni sem mer esetleg egy adott problémán, vagy gondon, ami az életében van, azt akkor külső szemlélőként rajtam végig tudja nézni, hogy milyen lenne, hogyha én azt a döntést hoznám, hogy. És ez meg boldogsággal tölt el játszani.
1: Akkor most az elején egyből túlesünk egy ilyen szemtől szembeni dicséreten, ha benne vagy. Ne, ha lehet. Mert én általában úgy nézek filmeket, hogy én egy ilyen szentimentális valaki vagyok, nekem a romantikus vígjátékok például azzal engem meg lehet venni. És az amerikai filmekben mindig elhiszem, hogy az adott szereplő, aki mondjuk szerelmest játszik, az tényleg szerelmes, mert azt látom rajta. Ez a magyar filmekben nem mindig van így. Neked viszont maximálisan elhittem, hogy ti Nagy Zsolttal együtt vagytok a játszmában.
2: Nem, viccelek.
1: Érted, hogy,
2: igen.
1: Hogy ez ritka, hogy én ilyet látok. Hogy ez nagyon megvolt.
2: Hát köszönöm.
1: De igen, és akkor most megint ezzel mit lehet kezdeni,
2: igen.
1: Semmit.
2: Nem,
1: igen.
2: Egyébként nagyon-nagyon, vagy nem tudom, nekem fontos volt, egy időben szinkronizálok is, meg így, hogy sorozatokban is benne vagyok, visszahallgatni magam, igazából ezt a szinkronnál tanultam meg, hogy a visszahallgatásból mennyi mindent lehet tanulni. És így a visszanézésből is. Hogy ne az a fajta működés legyen, hogy jaj, visszanézem magam, és úristen, jaj, nem, borzasztó, nem szeretem visszahallgatni magam, ezt is megértem maximálisan, viszont nekem fontos volt az, hogy kialakuljon bennem egy objektív kép magamról, hogyha meghallgatom azt, amit meghallgatok, vagy megnézem magamat, visszanézem, akkor én is el tudjam dönteni, hogy hú, ezt jól csináltam. Vagy azt tudjam mondani, hogy hát azzal lehetett volna még mit dolgozni, mert ott nekem az a pillanat, én azt ott nem hiszem el.
1: Ezzel kapcsolatban van még kérdésem, de ez most hosszabb, tartunk egy nagyon rövid szünetet, jó. És folytatjuk. Jó, Staub Viktória a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stalu Viktóriával beszélgetünk, és ha már említetted ezt a visszanézést, visszahallgatást, ez a színészeknél mindig más, nekünk is rádiósként is fontos, hogy visszahallgassuk magunkat, meg én énekelek, és az is fontos, hogy ott is visszahallgassuk magunkat. Nem mindig tetszik, mert itt teljesen természetesnek kell lenni. Viszont amikor egy színész visszanézi, vagy visszahallgatja saját magát, akkor nem saját magadat hallod, vagy nem magadat kell hallanod, hanem azt a karaktert. De nem tudod karakterként visszahallgatni magad, vagy visszanézni magad. Ez ilyen skizofrén állapot, nem?
2: Igen. Azt hiszem, na erre még nem gondoltam egyébként, de végül is most megfogtál ezzel a kérdéssel.
1: Vagy akarod magad hallani magadban, vagy abban a karakterben? Meg akarod látni benne a Vikit?
2: Jó, ilyen szempontból akkor máshogy fogalmazom, nem magamat hallgatom vissza, mint Vikit, hanem ahogy a rendezővel együtt közösen kitalálva megvan, hogy egy adott karakter, vagy filmbe, sorozatba, vagy akár a szinkronba. Mondjuk a szinkronban más, azt lehet, hogy kicsit máshogy is teszem, mert ott próbálunk nagyon az eredeti után menni. És ott nyilván az is nagyon nagy mankó, hogy hallom, hogy az eredeti hogy csinálja, és látom a fejét. Mert ahhoz képest én is próbálom levenni ugyanazt az arcot, és akkor ugyanazt a hanglejtést, meg azt a mimikát leutánozni, hogy ugyanaz a szó, meg mondat jöjjön ki belőlem, mint amit ő is mond, csak magyarul. Még azért egy forgatáson tök más, de mondjuk ott egy rendezővel akkor, amit kialakítunk közösen, nyilván az ott nem én vagyok, én eljátszom azt, aki ő. És egyébként pont a játszma alatt volt egy olyan érzésem, hogy én korábban, visszamegyek az időbe, nagyon sokszor beleszerettem a partnereimbe, és soha nem tudtam ezzel mit kezdeni. Legtöbbször valószínűleg inkább a szerelembe voltam magába szerelmes, és mindig volt egy plátói szerelmem, akit nem lehet megkaparintani, ez fontos volt egyébként, mert abban a pillanatban, hogy már megkaphatnám, már nem kellett, természetesen, mint a legtöbb nő, de hogy visszatérve, én nagyon hajlamos voltam szerelembe esni a partnereimbe, és sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni, meg azokkal az érzésekkel sem, hogy akkor ez most igaz, nem igaz, mit csináljak ellene, vagy egyáltalán kell ellene tenni valamit, vagy ez...
1: De ezt tudták a partnerek? Tudattad velük, hogy...
2: Volt, amikor voltam annyira fiatal és bolondos, hogy
1: mondod,
2: igen.
1: Mondod, ezt tök fiatalként.
2: Jó, hát, végül is. De mondjuk 10 éves koromban. Aha. 10-20 eleje. Ha nem is tudták feltétlenül, és nem tudattam, azért nem volt annyira, tehát egyértelmű volt, látszott
1: tehát
2: rajtam valószínűleg.
1: Tehát nem tudott
2: palástolni. Persze, nem is nagyon akartam igazából. Szerintem mindenki ül az arcomra. De a lényeg az volt, hogy a játszma volt az első olyan dolog, ahol oké, én játszottam az Abigail karakterét, és beleszerettem Nagy Zsolt karakterébe, azokba a mondatokba, amiket ő mondott. Oké, hogy ő formálta meg azt a karaktert, és a mozdulatai azok nyilván az övé is voltak. És akkor jöttem rá erre, hogy én nem a Nagy Zsoltba vagyok szerelmes, mert én nem akarok hazamenni a Nagy Zsolttal, és utána, tehát hogy Isten ő, mert nem tudom, nyilván nem ismerem.
1: Biztos jól esett.
2: Nem, nagyon szeretek Zsolt, tudod jól. De nem erről van, hanem hogy nem ismerem őt, magát, hanem az ő általa eljátszott karaktert ismerem.
1: De és akkor az ezt ő láttam mondatait. Rajtad, hogy őt akkor, tehát akkor az tényleg megjelent az a szerelem.
2: Az tényleg megjelent, igen, és egyébként szerintem fontos is, hogy meg tudjon jelenni, vagy legalábbis a kémia tudjon úgy működni. Egyébként a casting folyamat is kb. Úgy volt így az utolsó alkalommal, amikor castingoltattak, azt hiszem már csak ketten voltunk, hogy kiderüljön, hogy tényleg tud-e működni az a kémia, és akkor már a Zsolt is ott volt a castingon, hogy együtt csináljunk jelenetet, és ne csak az derüljön ki, hogy én oké vagyok erre a szerepre, hanem együtt tudok-e működni vele.
1: Az ilyenkor fontos, hogy ismeritek-e egymást, játszottatok-e már korábban?
2: Szerintem
1: a szempontodból fontos-e, hogy mondjuk kialakuljon az a kémia?
2: Nem, feltétlen. Nem kell. Nem találkoztam előtte. Vagy találkoztunk, vagy mit tudom én, láttam már a Zsoltot korábban, de nem játszottunk. Aha. Ott mutatkoztunk be először egymásnak, szóval igazából ismeretlenek voltunk egymás előtt.
1: Igen, mert a Renátóval játszottál többször is, és vele kapcsolatban is egyszer mondtad, hogy ott is volt ez a játékbeli szerelem.
2: Igen, vagy... de ott is például tök érdekes volt, hogy a Renátó 5 éves volt az egyetemen, amikor én elsősként oda kerültem. És végignéztünk egy előadást ott az egyetemen úgy, hogy ilyen vándorolni kellett székekkel, és valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy így egymás mellé kerültünk, és csak ez ilyen pillantások voltak egymás felé. Aztán előadás végén elszívtunk egy cigit ott az Audrey előtt, és aztán ment mindenki a dolgára. És ennyi, tehát nekem ennyi találkozásom volt ott a Renátóval, semmi több, beszéltünk pár mondatot talán, de hogy nem volt. És utána ott is volt egy casting, és akkor ott találkoztam. Nem tudom, biztos, hogy jó színész vagyok, és el tudom játszani.
1: Egyébként te ezt bevallod magadnak?
2: Tehát... Szerintem egy jó színész vagyok, igen.
1: Na.
2: Színész vagyok, és szerintem jó vagyok abban, amit csinálok, én nagyon élvezem.
1: Mert ezt szerintem nagyon kevesen merik magukról kimondani, most teljesen mindent, hogy asztalosok, rádiósok, színészek, vagy bármilyen foglalkozást űznek, hogy saját magukat képesek-e olyannak látni, amilyennek mondjuk látják mások.
2: Én azt gondolom, hogy szerintem még nagyon-nagyon sok mindent fejlődhetnék, és szeretnék is fejlődni. Amikor valami nagyon-nagyon jó filmet akár szinkronizálok, és látom most Jenna Ortegának volt egy olyan filmje, amiben elképesztően pazar volt, amit csinál, akkor egyszerűen irigy vagyok arra, hogy úristen, én is akarok ilyeneket, és fejlődni akarok még, és tudni akarok még többet. És nyilván, ahogy visszanézem magam, látom is, hogy jó, ezt azért oké, de hogy így meg lehetett volna még valahogy, vagy utána nyilván jut eszébe az embernek egy csomó ötlet, hogy mit lehetett volna még ebbe beletenni. De azt azért kimerem jelenteni, azt hiszem a jelen... Ja, kimerem jelenteni. Jó vagyok szerintem abban,
1: amit csinálok. De egyébként ez nem nagy képviség. Tehát, hogy ez...
2: Nem, ezért is szeretem azt mondani, hogy azért is nézem vissza magam, hogy objektíven tudjam eldönteni azt, hogy tényleg jó-e az, amit csinálok. Vagy bennem milyen érzést okoz. És hogyha nem azt érzem, hogy jaj, úristen, nem akarok oda nézni, hanem már azt, hogy mint például a most közelgő film kapcsán, hogy
1: de rutinos, hogy már jön az aktualitás egyből.
2: De csak, hogy ez jutott eszembe, hogy mert azzal kapcsolatban is bajba vagyok, hogy nem tudom eldönteni, hogy nem tudok, az objektivitás, nem tudok annyira objektív lenni a filmmel kapcsolatban, nem tudom megállapítani, hogy milyen lesz. Szerintem jó lesz, de hogy csak annyit tudok, hogy nekem jól esett magamat nézni, meg
1: tehát,
2: a többieket.
1: Ha az ismerőseidnek, családodnak, bárkinek ajánlani kell, akkor azt akkor bátran ajánlod, tehát nem mondom
2: persze,
1: azt,
2: hogy abszolút, menjetek inkább egy másik filmre. Dehogy is, Isten őriz, menjetek el moziba, és nézzétek meg. Nem.
1: De van bármilyen régebbi filmet, sorozatbeli szereplésed, amivel kapcsolatban azt érzed, hogy ha most kellene játszani, akkor jobb lenne?
2: Van. Persze. Hát igazából már a játszmát miután befejeztük, arra is azt mondanám.
1: De egyből, igazából, ahogy befejeztél, tehát az 4 évvel ezelőtt volt.
2: Igen, de ahogy akkor inkább azt mondom, amikor megnéztük, akkor már más szemmel, de ez valahol meg normális, azért nyilván változik az ember, eltelt ott szerintem bő egy év.
1: Tehát a és maga mindent, felvétel és a...
2: Igen, de nem mindent, de van egy-két jelenet, amit újra csinálnék, mert valahogy még jobban megjelent a villanykörte a fejem felett, amikor néztem kívülről.
1: De érdekes ez, hogy mi nézők meg azt látjuk jónak, ami van. Hát hogy ez milyen jó lenne tudni, hogy mi az, ami benned van. Hogy
2: hiszen azt az ember ugye látja, de amikor meg tudatában van annak, hogy mit kell csinálnia, és mit akar, és azt a jelenetet mondjuk 3 órán keresztül vesszük, és minden egyes, nem tudom, felvétel közt lehet, hogy csak annyi különbség van, hogy itt most jobban néztem le, mint a másiknál, és hogy ez mennyire mást jelent. Ott ugye vannak különböző verziók, amik miatt látjuk, hogy milyen verziók lehetnek, de a végeredménynél az ember csak egyet lát, és nem tud.
1: És azt nem is biztos, hogy te választod ki, hanem a vágóasztalon dől el, hogy a sok felvett verzióból melyiket használják.
2: Ezért kell mindig jónak lenni, és akkor nem tök mindegy, melyiket vágják.
1: Hát egyformán, ha egyformát csinálsz, akkor meg fölösleges annyiszor felvenni, nem? Tehát valamit változtatni kell mindig.
2: Persze, egyébként ez is nagyon izgalmas volt, hogy csináld mindig ugyanazt, mert egyébként van egy ember, aki mindig oda jön egy felvétel után, és azt mondja, hogy Viki, ott a jobb kezeddel vetted el azt a táskát, úgyhogy a jobb kezeddel vedd el legközelebb is, és kb. Ugyanannál a mondatnál, meg kb. Úgy, mert nyilván, hogy felveszik egy nagy totából, aztán kereszt közelik, meg nem tudom, tök mindegy, hogy vágják, de szerencsés, hogyha nagyjából az ember ugyanazt a mozgást csinálja, ugyanakkor nyúl a sütér, ugyanakkor harap bele, mert ha nem ez lesz, akkor történik az, hogy az elején még az egyik képből az van, hogy éppen nyúlok a sütére, a másikból meg már tömöm a pofámba.
1: Igen, az üres pohár, teli pohár, nagyon sokszor látom a filmekben. Igen.
2: És nyilván van ez is, hogy figyelni kell arra, hogy nagyjából meglegyen a mozgás, de hogy ebbe hogy tud az ember mégis különbözőket csinálni, ahhoz meg

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stau Viktóriával beszélgetünk. Az előbb mondtál egy olyat, hogy próbálsz folyamatosan fejlődni. Elvégzed a főiskolát, akkor még főiskola volt, ugye?
2: Amikor, egyetem. Akkor én már egyetemre jártam, bocsánat. Igen. Semmi baj.
1: Ennél jobban fiatalabb vagy, igen. Elvégzed az egyetemet, megtanulsz mindent, ha nem tanultál volna meg mindent, nyilván nem engednének ki az életbe. Mivel lehet fejlődni úgy, hogy az ember a saját döntése alapján még csak nem is színházazik, vagy nem annyit, hanem szerepel filmekben. Hogy fejlődsz? De mit tanulsz, vagy miből tanulsz? Vagy hogy tanulsz?
2: Egyébként szerintem a partnerekkel való munkában lehet, hogyha jó partnerekkel meg vagy jó rendezőkkel sodorja össze az embert a szél, akkor abban rengeteget lehet tanulni, hogy akár egy forgatáson, ugye azt itthon annyira nem tanítják a filmszínészetet, mint olyat. Uh-huh. Nekünk volt szerencsénk az egyetemen tartottak egy ilyen egyhetes kurzust, minden fél év elején szokott uh-huh. lenni, és volt egy filmes kurzusunk, és az annyira bejött, hogy az osztályfőnökeik úgy döntöttek, hogy akkor egy egész fél éves kurzust fognak erre építeni, és az órarendbe beépítették, minden héten volt egy ilyen, mint hogyha mesterség óra lett volna, amikor foglalkozunk filmmel, és akkor volt kamera, felvettünk jeleneteket, visszanéztük, elemeztük, segített benne egy rendező is.
1: De bocsánat, hadd kérdezzek ebbe bele, hogy ilyenkor azt tanuljátok meg, hogy nektek színészként hogy kell szerepelni a kamera előtt, uh-huh. vagy egyáltalán a filmezés minden mozzanatát meg kell ismerni, hogy tudni kell, hogy mi történik a kamera másik oldalán.
2: Többnyire ez inkább arról szólt, hogy mi magunk mit jelentünk, miközben azt csináljuk, hogy.
1: Aha.
2: Tehát mit tudom én, volt egy olyan jelenet, és ez volt, vagy egy ilyen feladat, ez volt az egyik kedvencem, az egyik osztálytársam nagyon-nagyon jó improvizációs dolgokat tudott kitalálni, úgyhogy csak annyi volt, hogy az én arcomon volt a kamera, kb. Csak a fejem látszott, és ez az osztálytársam velem szembe ülve kitalált egy történetet. És akkor ennek a történetnek, úgyhogy én se tudtam, hogy miben vagyok, kellett behúznia, és kellett az arcomon látszani a dolgoknak, el kellett képzelnem egy karaktert, amit ő épít fel, de valahogy velem együtt akkor reagálni rá, párbeszédbe elegyedni. És akkor ezt nyilván arccal, meg sőt, mondjuk az elején volt egy ilyen tágabb vágás, mondjuk térdemig bele látszottam, de aztán elkezdett közelíteni valaki, mert ugye kamera mögött is ott voltak, és utána ezt kielemeztük, és végignéztük, hogy na, itt Viki, nem tudom, hogy te mire gondoltál, de azt tudom, hogy az, hogy oda lenéztél, és aztán felnéztél, ez egy olyan technikai, nem tudom mi, hogy ezt jelentette, hogy. És akkor megértettem, hogy aha, szóval, ha azt csinálom, és nem mondok semmit, akkor az azt fogja jelenteni, hogy. Viszont biztos, hogy nagyon sok mindent nem tudok még ezzel kapcsolatban, ezért is mondtam a partnereket, hogy azt, hogy mivel amúgy nem tanítják olyan részletesen, nem tudom, kicsit azt éreztem az egyetem alatt, hogy nagyon-nagyon sok mindent tanítanak, és nagyon-nagyon sok mindent próbálunk mi is tanulni, és tényleg reggel 8-tól hajnal egyik bent voltunk a termekbe, próbáltunk, gyakoroltunk, készültünk, minden megvolt, de még így is, mint hogyha csak a világ tizedét kapnánk meg, és nem lenne elég semmi idő arra, hogy az ember minden tudást magába szívjon. Úgyhogy igazából a pályán is tanulunk, például a jó partnerektől.
1: Mondjuk ez bármelyik mesterségnél megvan, hogy gyakorlat közben az ember magára szed még extra tudást.
2: Egyébként igen, biztos.
1: De mondjuk egy asztalos, maradjunk ennél a példa, vagy pék, azt, hogy látja, hogy másik hogy csinálja, egy másik pék, abból nem biztos, hogy túl sokat tud tanulni, de egy színész tud abból tanulni, hogy mások hogy csinálják.
2: Na jó, de ugyanazt? Mondjuk egy pék is megtanulhatja azt, hogy oké, én eddig így dagasztottam a kenyeret, és akkor jön a 90 éves nagymama Erdélyből, aki azt mondja, hogy már pedig, hogyha hozzáteszel még egy nem tudom, akkor
1: persze.
2: Na kb. Ilyen szerintem a színészet is, hogy alapvetően azért valamilyenek vagyunk már akkor is, amikor bekerülünk az egyetemre, vagy kis felnőttek vagyunk bármilyen intézménybe, és hogyha onnan kijön az ember, valamit megtanítanak neki, de attól már ő valamilyen, és magára ragaszt még valamilyenebb dolgokat, és akkor ez, ahogy így kieresztődik a világba, úgy nyilván akik még rendezők, vagy partnerek hozzáadnak. Igen, szerintem színészként én legalábbis tudom magamról, hogy tudok tanulni és ellesni kollégáktól. Egyébként tovább megyek, amikor volt egy olyan időszakom, hogy jó barátokat néztem, angolul ráadásul, tehát hogy az ő eredeti nyelvükön amit csinálnak és ahogy csinálnak, és esküszöm, abban az időszakban én borzasztóan jó színésznek éreztem magam, mert valahogy azt éreztem, hogy amit
1: de
2: ők
1: hozzájuk
2: csinálnak...
1: De képest érezted, vagy azt, hogy tőlük tanultál.
2: Tőlük tudtam tanulni, hogy azokat a kis dolgokat, amiket egy jelenetben, nyilván az nagyon-nagyon jól meg volt írva, meg ez egy iszonyatos, nekem az egyik kedvenc sorozatom, nagyon szeretem. De hogy ott...
1: Van kedvenc karakter? Jó barátokból?
2: Nincs. Nem tudnék mondani, mert hogyha az egyiket kimondom, akkor jönne a másik. Tehát igen. Mindegyiket valamiért aha. szeretem. Mindig azt tudom, hogy mindig is Rachel akartam lenni, de aztán a legjobb barátnőm szembesített vele, hogy én Mónika vagyok sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy ennek most örüljek, vagy nem, de mindegy. A lényeg az, hogy tanultam belőlük abból, ahogy ők is színjátszanak, és ahogy élvezik ezt az aha. egészet. És szerintem nem is tudom, talán ez a legfontosabb, hogy megtalálni azt, amiben az ember boldog, élvezi és csinálja.
1: Megint egy rövid szünet, most majdnem feltettem a kérdést, de rájöttem, hogy ez is egy hosszabb választ igényel, úgyhogy folytatjuk rövidesen egy kis szünet után. Stau Viktóriával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: You're beautiful. James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MDM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu. Rózsa Magdi MDM Dom koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stau Viktória a vendég. Azért tartottam most egy rövid szünetet, mert ahogy beszéltél a jó barátokról, meg beszéltél arról, hogy formálod magad, biztos vagy benne, hogy van olyan, hogy valamit szerinted jól csinálsz, de mások szerint nem?
2: Biztos.
1: Azt, hogy éli meg az ember, az nem kudarc-e, hogy te megcsinálod valahogy, és azt mondja a rendező, vagy az operatőr, vagy akár bármelyik kollega, hogy figyelj, szerintem ezt nem így kellene.
2: Dehogy nem, borzasztó érzés egyébként.
1: Mert nyilván a legjobb adat hozod mindig.
2: Igen, a szinkron ebből a szempontból a legnehezebb, mert ott gyakorlatilag az, hogy az ember ott van a mikrofon mögött, félig a fülén a füles, a süket szobába ott ül, mikrofon előtte, látja a képernyőt, látja a szöveget, és próbálja a lehető legjobban utánozni azt, amit, és megy a fülébe ezerre, és egyszer csak így elvág minden, és egy rendező beszél, hogy jó, akkor ezt a mondatot most még egyszer meg kicsit rövid lett, jó? És így azt érzed, hogy szerintem meg nem lett rövid, de nem mondhatod ezt, mert ő is kint hallgatja, tehát nyilván biztos igaza van, hogy rövid lett. És ez még csak semmi, mert oké, rövid lett, van, hogy én is hallom. De amikor az ember mondjuk sokat gyára kapja ezt, meg amikor olyan érzékeny mikrofonok is vannak, hogy a nyál csattanást is, hogy így áll, akkor vizet, és lehet, hogy jó lett a mondat, de most meg becsattant egy nyál, akkor elmondod nyál nélkül, akkor meg túl rövid lett, akkor meg megint, de akkor meg a hangsúly, de aztán belebakizol, és akkor ott vagy, hogy 20-szor kell felvenni egy mondatot.
1: És az, de neked az kudarc élmény?
2: Tehát
1: az...
2: Igen. Az elején. És aztán rájövök, hogy nem tudom. Nekem kudarc élmény, és nemrég kaptam egy olyan bókot is a szinkronban rendezőktől, hogy egyébként az a fajta tempó, meg az a minőség, amivel én dolgozom, azt sokan szeretik, és hogy ritka, nem annyira, de most nem akarom elvenni mástól is, mert biztos nagyon sokan vannak még a szakmában, akik ugyanilyen jól tudnak dolgozni, sőt, talán még jobban is. De igen, azt hiszem a maximalizmusom miatt is kudarcnak élem meg, hogyha nem tudom, a 6. oldal után nem egyből sikerül. Miközben
1: úgy kell ezt a 6. oldalt is elmondani ma már, amennyire én ismerem a szinkron világát, hogy előtte nem kapod meg a szöveget, nem olvasod át, ott találkozol vele először.
2: Egyébként nagyon sok szinkron stúdióban ugye az is van, hogy nincs, tehát pirosba megyünk egyből felvételbe. Ami egyébként én most mondanám, hogy néha szeretem, mert vannak olyan könnyű karakterek, amikre könnyű rákerülni, és akkor, vagy a már csináltam többször, de akkor is színésze válogatja, mert ha valaki egy iszonyú tehetséges színész, és azt kell leszinkronizálni, akkor csinálhat olyan dolgokat, vagy ha nagyon rossz színész, akkor is csinálhat olyan dolgokat, ami miatt így hiába próbál az ember rákapaszkodni, egyszerűen totál ritmustalan az egész csaj, és nagyon nehéz azt lehozni, amit ő akar így egyből.
1: Mióta szinkronizálsz?
2: Nem tudom, 8 éve? 7?
1: Én nagyon sokat beszélgetek a szinkronról itt ebben a műsorban, imádom, és én ráadásul ilyen vége főcímezni járok én is, tehát én mondom, magyar hangja Stau Viktória, egy-két stúdióban, adnak erre lehetőséget, és én mindig csodálattal nézem azokat, akiknek ez így megy. És ráadásul beszélgetek a régiekkel, akik még úgy álltak a stúdióban, hogy előtte megnézhették a filmet, együtt voltak bent, 3-4-20, és úgy készítették a filmeket. Ilyenben neked már nem volt részed, gondolom.
2: Volt olyanban részem még, hogy többen vagyunk mikrofon mögött. Nem sokszor. Miller Dáviddal 2 olyan filmet is tudtunk csinálni, és erre azért is emlékszem ennyire pontosan, mert az első filmnél valami 2000-es évekbeli, nem tudom, balettos táncosok voltunk, és mi voltunk a 2 főszereplő, és a hangmérnök az elején beszólt, hogy milyen jó, hogy a rendező így magasságra is nagyjából ugyanolyan embereket hív, mert akkor így ő, mint hangmérnök, nagyon örül, hogy a mikrofon nem kell állítgatnia.
1: És egy mikrofonba megy a felvétel, tehát nincs az, hogy külön igen, vágható legyen a hangotok.
2: Egy mikrofonba az szokott lenni, hogyha esetleg nagyon nagy összebeszéd van, és az nem jól vágható, akkor A sáv és B sáv, és akkor külön-külön van felvéve. De ott azt hiszem többször volt, hogy tudtunk egybe menni. Úgyhogy volt már ilyen, de olyan tapasztalatom nem volt, hogy végignézzük a filmet. Sőt, én már az a generáció vagyok, akit ülve szinkronra tanítanak, gyakorlatilag, és beszéltem olyan kollégával, aki mondta, hogy ő egyszerűen nem tud ülve szinkronizálni, mert annyira azt tanulta meg, hogy állnia kell. Én viszont annyira megtanultam azt, hogy ülve, hogy lehet ugyanúgy rekeszteni, mintha állna az ember, hogy sokkal jobb támaszt tudok néha magamnak.
1: Ráadásul te hosszan dolgozol a szinkronban, tehát hogy lehet, hogy jobb is, ha ülsz.
2: sokszor jó érzés ülni, amikor hosszan vagyunk, de...
1: Mert én azt gondolom, hogy mondjuk készül egy sorozat, akkor nem az van, hogy naponta oda kell menni és megcsinálni 30 percet, hanem egyben fel kell venni akár, nem tudom, 10 részt.
2: Változó, de az szokott lenni, azt hiszem, ilyen 8 meg 10 részek szoktak lenni egy-egy évad, és akkor azt nagyjából úgy szokták tördelni, hogy hármasával, vagy négyesével. A Netflixnél nagyon sokszor volt, hogy az ilyen 8 részes évadokat azt kettőbe veszünk. Mm. Azt hiszem a Wednesday-t is így vettük, hogy az első négy rész, meg már, illetve ugye ott inkább az a kérdés, hogy hány tekercse van? Mm. Mert ha az a tekercszám az mondjuk kijön, nem tudom, 6,5 órába, akkor lehet, hogy az ember nem szeretne 6,5 órát ott így áldogálni, vagy akár üldögélni, tök mindegy, mert azért fárasztó tud lenni, és akkor így a szerint is, munkaóra szerint is szoktuk a gyártásvezetőkkel szétosztani.
1: De ezt látom rajtad, meg mondod is, meg most is, ahogy beszélsz róla, hogy neked a szinkron az legalább annyira élvezetes, mint szerepelni kamera előtt.
2: Én nagyon-nagyon élvezem, sose gondoltam volna, mert hogy az általános iskolás osztályfőnököm olyan szinten elrontotta nálam azt, hogy én olvassak, meg hogy hangosan olvassak, hogy olyan gyomorgörcsöm volt mindig is a hangos olvasástól, kiszáradt a szám, nyelni nem bírta, tehát borzasztó volt, hogy soha nem gondoltam volna, hogy valaha én ebből fogok élni, hogy így olvassak. Úgyhogy egészen ezúton is köszönöm a tanáromnak, hogy megutáltatta velem, hogy lett egy ilyen nagy pálfordulás, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezem.
1: Folytatjuk rövidesen Stau Viktóriával itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
0: Rádiókonyha. Valgópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
4: A Rádiókonyha támogatója a tojás3xjobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
6: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
7: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
8: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaly erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
10: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
9: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritz Robert, Szőke Alex és Vitek Darius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Stau Viktória színésznő, mozivásznom, televízióra írt sorozatokban ért el sikereket és szinkronizál is. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stau Viktóriával beszélgetünk, most már menjünk rá az aktualitásokra. Két filmről is szeretnék veled beszélgetni. Az egyik az már most jön októberben, október 22 talán bemutató, igen, közben nézem a monitorom. Ez az Örökség, ami témájában szerintem nagyon-nagyon fontos. Itt egy idős ember átveréséről szól a film. Ugye? Jól tudom?
2: Hát igen, ez a kérdés, hogy átverése vagy sem.
1: Ja, értem. Neked itt ebben mi a szereped? Te vagy az átverő? Mert rólad el tudom képzelni. A felesége mondta, hogy vigyázzak veled, mindig kérdezi, kivel fogok beszélgetni. Mondtam, hogy jön a Stau Viki. Vigyázz, mert ő kém. Hát ugye a játszmából kiindulva.
2: Hát igen, itt is egy nagyon kedves, szegény, vidéki, szegény sorsú kislány vagyok. Hát aki így belekeveredik a Mucsi által formált karakter életébe, a papus életébe, és hát erről így tudomást szereznek egyszer csak a fiai, és aztán okozódik a kalamajka.
1: És hát nyilván tök nehéz úgy beszélgetni egy filmről, hogy még nem volt a bemutató, tehát nem is lőhetünk le poénokat, nem mondhatjuk el, ezért magáról a forgatásról szeretnék veled beszélgetni, ami azért érdekes, mert az előbb is mondtad, hogy a maga a film bemutatója, meg a forgatás között egy csomó idő eltelik, és lehet, hogy egy teljesen más dologban vagy most benne, és valahogy vissza kell idézned, hogy mi minden történt akkor, amikor forgattátok, ezt mikor forgattátok.
2: Na, hát itt nem volt ilyen óriási nagy távolság, mert ezt idén januárban forgattuk le. 14 darab nap alatt.
1: Az nem túl sok.
2: Az nagyon kevés. Az határozottan nagyon kevés. Viszont annyi mellettünk szólt, hogy mi ezt a történetet, most pontos számokat nem akarok mondani, én 8-ra emlékszem, de lehet, hogy 8 és 6 közötti évvel ezelőtt a Tasnádi István, ő egy másik castingra hívott engem, amiből végül nem lett semmi, de aztán mondta, hogy de figyelj csak, Viki, van itt egy dolog, amit csinálunk, és egy ilyen fiatal lány kéne, hogy nincs kedved, így ez a sztori, elmagyarázta, hogy így összejönnénk Lengyel Tomi lakásán, improvizálgatnánk, és akkor így ez lenne. Jó, persze, menjünk, csináljuk. Na, akkor nagyjából elmondta, hogy miről szólna a sztori, hogy mi az ötlete, és mi ott a Lengyel Tomi legény lakásán improvizálgattunk az Áronnal, és a Mucsi Zolival, és akkor ott úgy a mi improvizációnk által, és az ott elhangzott szövegek által aztán létrejött egy forgatókönyv, amiből csináltunk egy pilotot, azt próbálták eladni mindenhova, de senkinek nem kellett, és aztán ennyi évvel később, most a Vertigo beállt mögénk, vagyis a film mögé, és azt mondta, hogy oké, megcsináljuk, viszont itt is vannak azért keretek, hogyha így is jó, akkor csináljuk.
1: De milyen keretek? Ez
2: például anyagi? Az, hogy 14 nap alatt forgassuk le. Illetve akár anyagi is, mert ha jól tudom, akkor a srácok úgy döntöttek, hogy ők nem kérnek ezért pénzt, és majd esetleg bevétel alapján. Attól függ, hogy fog menni a moziba. Mert hogy fontos nekik az a film annyira, hogy megcsináljuk.
1: A srácok mint, az mit jelent? A készítők?
2: Vagy Tomi, az Áron, szerintem a Tasi is, és még az operatőr is.
1: De ez nem bevett szokás, úgy tudom.
2: Nem, ez annyira nem.
1: De ez külföldön hogy van? Vagy azt nem tudod, hogy...
2: Külföld?
1: Hát mert hogy mondják, hogy az amerikai nagy színészek sokszor úgy kötnek szerződést, hogy a film sikere alapján lesznek díjazva.
2: Szoktak, viszont ott azért szerintem nagyjából megvan az, hogy a film, tehát nagyjából látják előre, hogy a filmnek lesz sikere, és biztos ott is szerződésekben megvan, hogy milyen szintű nézettséget kell elérjen. Én azt gondolom, hogy külföldön biztosan eléri azt a szintet, hogy megéri az embernek így szerződni, sőt, tovább megyek, lehet, hogy jobban megéri, és lehet, hogy jobban megéri azt mondani, hogy 100%-os alapon, mint sem, hogy kifizessük az egész gázsit, illetve nem tudom, mert ott azért a SZEG sokkal jobban működik, ott a SZEG a kinti szakszervezet színész, vagy nem is színész, úgy ámblok az egész ilyen
1: szakszervezet.
2: És ott gyakorlatilag a SZEG mondja meg, hogy mik azok az összegek, amiket minimum ki kell fizetni, és nem az embernek kell küzdenie, hogy léci, ne 40-ért legyek egy nap forgatáson, vagy nem tudom, hanem megérdemelje azt az összeget. Szóval így volt a forgatás. Úgyhogy így, igen, visszatérve, mi felkészültünk, tudtuk nagyjából, volt egy csomó olyan szöveg, ami a saját szánkból, a saját, saját kútfőnkből pattant ki, illetve be is próbáltuk. Úgyhogy mi, nekünk volt szerencsénk azon a helyszínen, abban a lakásban próbálni.
1: De várj, ezt
2: még
1: most
2: a felvétel
1: megint,
2: előtt.
1: Ezt is úgy mondod, mintha ez nem lenne bevett szokás a filmeknél.
2: Hát,
1: a próba.
2: Hát,
1: mert nem az.
2: Szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan produkcióba vettem részt, ahol így előtte nagyon rápróbáltunk volna.
1: Olyan szintű próbálás, napi sorozatoknál ezt mondják a színészek, akik itt ülnek, hogy ott nincs próba, mert ott
2: dara van.
1: Igen.
2: Olyan szokott lenni, tehát olvasópróba általában szokott lenni, uh-huh. esetleg elemző próba is szokott lenni, meg az szokott lenni, hogy nagyjából ha nem tudom, odaérünk a forgatásra, akkor a nap elején mondjuk az első jelen, tehát hogy ott közvetlenül a helyszín adottságaihoz képest van egy rendezői próba végül is. Uh-huh. Amikor a rendező is elmondja, hogy mit, hogy szeretne, honnan jöjjön, hogy képzelte el vizuálisan a dolgot, az operatőrrel együtt megbeszélte, úgy világítanak be, színészekkel együtt összepróbálják, összemondjuk a szöveget, de csomószor csak akkor, azon a napon, amikor találkozunk, van ilyen. Itt viszont volt lehetőségünk arra, vagy volt lehetőségünk, hát kénytelenek voltunk, különben nem tudjuk felvenni ezt 14 nap alatt. Uh-huh. Úgyhogy volt egy ilyen nagyobb lakásban lévő jelenet, amikor én nekem nagyon-nagyon sok mindent kellett csinálni. Például ez a, nem tudom, oda menni, becsukni a hűtőt, kivenni a tányérokat, kitenni a nem tudom mit, a villákat oda tenni, merőkanállal tenni a nem tudom, elmegyek a nem tudom mihez, visszajövök, megint elmegyek, megint visszajövök.
1: Ez vágás nélkül?
2: Hát, hogy vágás nélkül lett felvéve.
1: Tehát, hogy úgy van felvéve, hogy ez
2: egy ilyen nagyobb ívbe lett felvéve. És ugye, tök mindegy, hogy vágnak, vagy nem vágnak, de pontosan tudnom kell, hogy melyik kezemmel fogtam meg, melyikkel tettem le, melyik volt az első tányér, melyik a nem tudom.
1: És ezt megcsinálni egymás egyébként után sokszor.
2: Nem is tudom, hogy hány oldal volt. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy esetleg 16. Hm. De lehet. Nem tudom. Ezt majd... kommentben megírom, hogy nem tudom.
1: Jó.
2: Nem tudom, de hogy minden esetre egy hosszabb lélegzetvételnyi jelenet volt.
1: És még közben beszélsz is?
2: Persze,
1: tehát, hogy szöveged is van, tehát nem csak pakolászol.
2: Igen. De jó volt.
1: Ilyenkor számít, hogy akikkel együtt dolgozol, azokkal már dolgoztál együtt? Vagy ilyenkor megint bejön az, hogy esetleg jönnek olyan új színész kollégák, rendezők, nem tudom, operatőrök, akiktől adott esetben tanulhatsz. Amikor gyors munka kell, akkor az számít.
2: Amikor gyors munka kell, biztos, hogy számít, hogy olyan emberekkel legyen együtt az ember, akik segítik az ő munkáját. És nyilván ebben a rendező, operatőr, sőt a stábtagok is nagyon-nagyon fontosak, hogyha jó szakemberekkel vagyunk körbevéve, akkor tényleg flottul tud menni minden. És ja, biztos, számít. Igen.
1: Egy rövid szünet, és folytatjuk a beszélgetést. Tau Viktória a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Staub Viktória a mai beszélgetőtársam. Az, hogy egy film miről szól. Akkor, amikor te ezt elvállalod, az fontos-e? Tehát maga az üzenete a filmnek.
2: Most már azt gondolom, hogy fontos. Azért mondom, hogy most már, mert van az az időszak az ember életében, amikor még annyira nem csinált semmit, hogy kb. Azt az, nem tudom, így azt a az érzetet kapjuk, hogy, vagy azt kell gondolni, hogy tegyük össze a két kezünket, hogy egyáltalán van lehetőségünk ugye forgatni, meg dolgozni, meg hogy kell ezt-e valakinek egyáltalán. És nyilván annyira nem jó, szerintem nem annyira hatékony ez a fajta gondolkodásmód, de el kell kezdeni valahol, az biztos. Most már azt gondolom, hogy vannak olyan témák, amik mögé kérdés nélkül beállok, és tök mindegy, hogy pontosan mi az egész, hogyha az egy olyan téma, a kiskutyák és a gyerekek, akkor igazából én teljes merszélességgel beállok mögé, és biztos, hogy vannak olyan témák is, amikre azt mondanám, hogy köszi, de nem.
1: Itt ugye most a egy idős ember átverése mint fő téma, vagy fő üzenet ebben a film. Én csak olvastam annak kapcsán, hogy majd beszélgetni fogunk, igen, de azt gondoltam, hogy egy ilyen film, ez tök fontos, akár az időseknek is. De nem tudom, hogy ilyenkor van egy célközönség, hogy kit akartok megcélozni egy ilyen filmmel. Azokat, akikről szól, akik mondjuk veszélyeztetettek, akik áldozatok lehetnek.
2: Szerintem igazából azért minden embert mondanék, bár tudom, hogy elcsépeltnek, meg közhelyesnek hangzik, de az van, hogy amikor a Tasi bedobta először ezt a témát, hogy miről szól, és hogy ez az ő életében megtörtént.
1: Tasnádi
2: István, igen, bocsánat. Akkor ő elmondta a sztorit, és egyikünk sem tudott nem mondani, azaz mondtunk mindannyian magunktól, mert eszünkbe jutott, hogy jé, az én családommal is történt egy ilyen, és az én rokonomra majdnem vettek hitelre egy tévét az Euronix-be, csak aztán ott pontosan tudták, hogy hát nem így néz ki az az ember, akinek a nevére akarnak iratni tévét, úgyhogy ezért nem adták ki neki. De hogy ez így nagyon is jelen van. És ez volt inkább az elképesztő nekem, hogy mindenki, és utána bárkinek említettem nagyjából ezt a sztorit, nem volt olyan ember, aki ne tudott volna mondani valami minimális átverést. És ma már azért így a technológia, meg az internet, meg aztán az AI-t ne is mondjuk, hogy mi igaz és mi nem. Szerintem nagyon-nagyon ki van téve minden ember annak, hogy mi az igazság, és mi a hazugság, és hogy mennyire résen kell lenni, és hogy mennyire legyünk figyelemmel tényleg az idősek iránt, mert sokszor csak legyintünk, de amikor majd mi oda eljutunk, akkor már hiába mondjuk azt, hogy ja, máshogy csináltam volna, hát tök jó.
1: Ezzel kapcsolatban most el kell mondanom, ez, nyilván ez most nem kötődik ehhez a filmhez, de nagyon sokszor mondják, hogy a gyerekeket meg a fiatalokat meg kell tanítani a különböző kütyük meg eszközök használatára, mert hogy ki vannak téve átverésnek, és én azt gondolom, hogy az időseknek sokkal inkább, igen, mert az időseknek még ráadásul saját bankkártyájuk is, meg pénzük is van, tehát tőlük sokkal könnyebb elvenni a pénzt. Nyilván a fiatalokat meg abuzálni könnyebb azoknak, akik erre utaznak, de átverni az időseket az interneten keresztül, az szerintem...
2: Igen, meg igazából szerintem egy gyerekkel talán azért nem tudom, lehet ilyet mondani, hogy nehezebb, mert azért ott van egy szülő, aki, igen, talán, ha szerencsés tényleg, akkor egy idő után belép ebbe az egészbe, és valahogy meg tudja akadályozni. Egy idős embernél, amikor egy olyan emberről beszélünk, aki majd a sztoriba is igazából ez van benne, de hogy nem tudom, milyen diplomás, meg ilyen-olyan majd pont engem fognak átverni, fiacskám, hát sose tudhatod. És igen, tök gáz beismerni. Felnőttként szerintem sokkal nagyobb ciki azt mondani, hogy bakker, át lettem verve tényleg, mert hogy ez egy megszégyenülés, meg nem, biztos, igen, hogy nem lehet jó érzés.
1: Ez most személyes, de ezt elmondom, mert tanulságos, és most nem neked, hanem a hallgatóknak mondom, hogy édesanyám kórházi dolgozó volt, most már nyugdíjas, de életében kórházban dolgozott, röntgen asszisztensként, és azt gondoltam, hogy erre azért rálát a különböző egészségügyi dolgokra, és még őt is át tudták verni vitaminkészítménnyel. Pedig hát, ha valakit nem lehetne, akkor pont egy kórházi dolgozó, aki egész életét az egészségügyben töltötte.
2: Hát igen, meg egyébként nagyon érdekes, mert volt, hogy én is hallgattam ilyen átverős sztorikat, hogy mi minden történt, és aztán egy pár hónappal később felhívott az egyik barátom, hogy meséljen arról, hogy így megtalálta a szerelem, úgy megtalálta, csak annyi kell, hogy a számlához nem tud hozzáférni, és kiutalni, és nem tudom, és így végigmondta nekem, végighallgattam, és utána az első kérdésem az volt, hogy figyelj, ezt hány embernek mesélted, és hány ember mondta eddig neked azt, hogy ez egy hazugság. És akkor mondta, hogy micsoda? senki. Hát miért ez? Hát mondom, sajnálom, hogy elkeserítelek, de hát igen, túl szép is volt, hogy igaz legyen, mert hogy nem tudom milyen, igen, most már látja, de amikor benne van az ember, szerintem mindannyian valahol biztos jó, hogy az emberben benne van ez a gyermeki naivság, hogy próbálsz hinni és bízni, és jó, hogy ez az emberben megvan, és nem szűnik meg. De
1: hát ezt kihasználják.
2: Ki is tudják használni, és nagyon nehéz lavírozni, hogy akkor most kinek mit higgyek, és kinek mit ne.
1: De ettől függetlenül az Örökség nem egy ilyen oktató film.
2: Nem.
1: Tehát a játékfilm formájában dolgozza fel mégiscsak ezt a kérdéskört.
2: Igen, kicsit inkább olyan, hogy megmutatja négy ember kapcsolatát a másikkal kb. Real time-ban, amiben történne, és próbálják feldolgozni, hogy akkor mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. Tehát kicsit okosít is, de nem úgy, hogy akkor most
1: ezt
2: kedves
1: tedd,
2: néző.
1: Tedd, igen.
2: Ez igen, hanem meg tudod érteni szerintem a film végére mindegyik embernek a döntését, hogy miért teszi azt, amit tesz. És hogy akkor felismerül talán a kérdés, hogy ki is akkor itt az igazi áldozat.
1: Október 22-én lesz tehát az Örökségnek a bemutató, ez egy thriller. Tehát ráadásul egy
2: igen.
1: Műfaját tekintve. Jó. Egy másik filmről fogunk beszélgetni a folytatásban. Stau Viktória a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Yeah!

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stalu Viktóriával beszélgetünk, és az örökség után lesz egy másik filmet, aztán a kettő között, hogy lesz-e, azt én nem tudom, azt majd talán elmondod, de ez jövőre februárban lesz talán, de az is lehet, hogy... Igen, február.
2: Február 11.
1: A mázlista. Így tudod, február 11, a mázlista. Az meg azt gondolom, hogy szintén egy olyan, ami most készült, vagy nemrég készült.
2: Igen, azt meg augusztusban, augusztus közepéig bezárólag, kb. Igen, július vége, augusztus.
1: Tehát akkor az ennyire friss.
2: Igen, az még nagyon friss.
1: És ilyenkor, amikor ez így megvan, tehát leforgattátok, akkor neked vége is ennek a munkának? Nincs ilyen, hogy esetleg részt vehettek a vágáson, vagy oda mehettek, és beleszólhattok abba, hogy ott akkor ne ezt, hanem azt?
2: Nincs ilyen. Mi csak színészek vagyunk, akik használva vagyunk. Nincs ilyen. Ha mondjuk valaki producer lenne egy adott filmbe színészete mellett, értem, akkor biztos, hogy lenne ilyen része, hogy így beleszólhat, de alapvetően az ilyen kreatív ez leginkább rendezői meg vágói dolog, ebben nem nagyon szoktunk beleszólni, nem is, igen, azt hiszem ez nem is a mi dolgunk, mert nem a mi dolgunk, igen, viszont igen, kérdésedre a válasz véget ér azzal, hogy leforgatjuk. Utána még annyi történhet esetleg, hogy utószinkron, hogyha valamit esetleg ott a helyszínen nem sikerült úgy felvenni, vagy mondjuk ha mit tudom, valakinek fürdőruhás jelenete van, akkor ugye nem nagyon lehet hova elrejteni azt a mikroportot, úgyhogy ilyenkor csak bummal tudják felvenni, de lehet, hogy
1: az a nagy mikrofon, aminek igen, ilyen, mint egy kutya úgy néz ki.
2: Igen, mert akkor néz ki kutyaként, hogyha mondjuk kint vagyunk külső helyszínen, és mondjuk nagyon szeles lenne az idő, mert így védik a széltől. Igen, ez igazából egy sima mikrofon, ami egy nagyon-nagyon hosszú, mint hogyha egy ilyen festő nyél lenne.
1: Vagy amit, egy hosszú pecamotra.
2: Igen, egyébként, az sokkal jobb hasonlat.
1: A bikiniről ez jutott, az a bikinis jelenet.
2: Végül is pecamot. Belugatják a pecamotot, és akkor az úgy ott van, de nincs benne a képben. Na most, hogyha egy nagy kivágású képről van szó, akkor ugye képkereten kívül van az a mikrofon, ergo sokkal távolabbról tudja felvenni a hangot. Ami nem mindig szerencsés, vagy ha külső helyszínen vagyunk, esetleg az elmenő mentő, vagy akár a repülőgépnek a hangja, ezek mind belezavarhatnak. Vagy akár, hogyha mondjuk a színész valami olyat csinál magán,

0: hogy összedörzsöli a kezét, vagy nem tudom, vagy rácsap a melkasára, és akkor az pont a port bánja szegény, és hogyha nincs abból mondjuk még egy felvétel, akkor lehet, hogy utószinkronra kell menni, és akkor azokat a mondatokat, részeket újra fel kell mondani.
1: Én ezt nem tudom átélni, ezt a... Én csináltam már lemezeket, és a megjelenés, tehát az elkészítés meg megjelenés között nem telik el annyi idő, mint mondjuk egy forgatásnál, hogy leforgatod, megvan, és lehet, hogy teljesen másban vagy benne, mint amikor már az megjelenik, hogy ez a várakozási idő, ez milyen?
0: Hát egyébként...
1: Ez izgi? Nagyon várod, izgi. Tehát ő számolod a téped, a centit, meg nem tudom, tehát...
0: Izgi igazából, ha úgy nagyon... Ha az embernek van egyébként dolga, és van egy hétköznapi rutinja, amibe így megy, akkor persze-persze eszébe jut, de nem az van, hogy csak ezen kattok, hogy úristen, mikor rakhatom már ki a social oldalamra, hogy ez jön. És persze nagyon izgalmas volt, amikor itt is csináltunk mindenféle social anyagot, hogy majd, amikor a megjelenés jön, akkor majd így elárasztjuk vele az embereket, hogy nézzék, és jöjjenek a mozikba, de hogy... Tehát itt is volt ilyen pillanat, és hogyha egyébként nem csinálnék semmit, és otthon ülnék a négy fal közt, mert olyan sokat keresnék vele, hogy nem kéne csinálnom semmit, akkor lehet, hogy én is unnám a banánt, és alig várnám, hogy és már tényleg ilyen centivágás, mint a karácsony várása lenne. De itt ez nem... Tehát, hogy ez itt most egy annyira rövid időszak, tényleg januárba fejeztük be, szerintem február közepére már nagyjából volt is egy elővágat, nagyjából.
1: Most az örökségről beszélünk, a mázlistáról.
0: Bocsánat, igen. Csak hogy így az időszakot nézve, és március környékén mi már szerintem meg is néztük az első verziót. Ugyan még nem volt teljesen lekeverve a hang, meg megcsinálva, meg fényelés, stb. Én sem értek hozzá, de ezt hívják utómunkának, szóval az még javában kellett neki idő. De hogy gyakorlatilag kész volt a film, már márciusra megnéztük, akkor utána jöttek ezek a tehát, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy január végétől most szeptember közepe van, vagy vége. Lassan. Igen. Tehát, hogy volt közt egy nyár is egyébként, úgyhogy pillanatok alatt eltelt.
1: Főleg, hogy meló is volt benne.
0: Igen, ha egyébként van, nem tudom, egy bő másfél év, akár két év a megjelenésig, akkor bizony az ember azt érzi, hogy na most már jöhetne, mert most már kíváncsi vagyok. Már arra is, hogy én megnézzem. Volt is egy ilyen filmünk, amiben szerepeltem, és visszatartanak, tehát hogy nem jelenhet meg, és szerintem már leforgattuk két éve, két és fél, lassan.
1: Jaj, van dobozban egy film?
0: Van dobozban egy film, amiben szerepeltem, és nem jelenhetett még meg. És most így várunk, hogy mi lesz, és nem is az érdekel feltétlen, hogy most emberek mit gondolnak, mi? Hadd nézzük már meg, hogy mit alkottunk, vagy hogy mi lett ebből az egészből.
1: De itt remélem nem olyan szerződés van, hogy majd akkor fizetnek, hogyha jó a nézettség.
0: Nem, szerencsére nem.
1: Mert vagy hát, nem is tudom. Az a lettőc,
0: hogy igen, ott nem. De itt most a mázlista esetében az, hogy már előre látjuk, hogy február 11-én mozikba, hát ez mindjárt
1: hát ez
0: itt
1: igaz,
0: van végül is.
1: Ez végén tudni ezt, hogy mikor van a bemutató időpontja.
0: Az végül is nem olyan hosszadalmas.
1: Van még egy körünk. Folytatjuk. Stau Viktória vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Két szóval.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stau Viktóriával beszélgetünk, vissza fogok utalni korábbi mondataidra. Említetted a kiskutyát, hogy van kiskutyád. És én tudom, hogy te vidéken nőttél fel, ráadásul állatok között. Ez most így hangzott, hogy voltak állatok körülötted. És te most Pesten élsz, ugye? Tehát itt élsz a fővárosban. Hogy tudja megszokni egy olyan vidéki lány, akinek ráadásul ez egy meghatározó dolog volt az életében, amennyire erről korábban meséltél, hogy téged körbevettek mindenféle házi állatok, vagy haszonállatok is akár, hogy egyszer csak itt van a fővárosban, még szinte gyerekként, fiatalként.
2: És... Hát úgy, hogy én igazából mindig is vágytam ide Pestre, és mindig is nagyon vonzott a zsongás, a fények, minden, ami itt volt. Úgyhogy én bármennyire is szeretem a vidéki nyugalmat, egyébként az is érdekes, hogy amikor Pestre kerültem, akkor kezdtem el vidékizni. Azelőtt soha nem használtam a vidéki szót, mint olyat. Tehát, hogy hiszen az nekem az otthonom, szóval megmondanám, hogy vidék. Na mindegy, ez egy...
1: De ilyen... én meg szexárdi vagyok, és apám, amikor egy nem tudom, őcsényi emberről beszélt, akkor ugye azt mondta, hogy hát az vidéki.
2: Egyébként mi erre ott, mert szerintem ahonnan én jövök, az város eredetileg, de azért nagyon kevesen lakják, mindenki ismer mindenkit, felső meg alsó falu van, és így a környező települések, amik így körbevesznek, azt is inkább faluzzuk, mint sem azt, hogy a vidék. Értem. Mert hogy ilyen kb. Egységesen vannak lakhatásügyileg. De igazából én mindig is vágytam Pestre. Nagynéném itt lakott Pesten, és nagyon sokat jártunk fel hozzá a testvéreimmel, amikor gyerekek voltunk, és én nagyon-nagyon élveztem. Bátyámra emlékszem, aki kiment egyszer a nem tudom, hanyadik kerületnél lakott az erkélyre, kinézett, és egy ilyen lakóparki övezetbe a két nagy háztömb között játszótér, gyerekek, meg emberek ott kint kávézgatnak, sakkoznak, játszanak, és úgy jön be, hogy Jézus, amit mindenhol ember van. Mert ugye ő nyilván nem ezt szokta meg. Én se, de én valahogy ezt nagyon-nagyon tudtam élvezni.
1: Tehát neked könnyű volt így aklimatizálódni a fővároshoz.
2: Könnyű, viszont ettől függetlenül a zöld, meg a természet az nagyon hiányzik, és mostanában egyre többet járunk haza vidékre.
1: A másik meg az autó, amiről az autózásról sokat meséltél. Korábbi interjúkban is most is említetted, hogy nagyon szeretsz vezetni, meg hogy sofőrként dolgoztál, vagy az múlt idő?
2: Igen. Igen, már csak azért is, mert ugye most már átvettem a szerepet, úgyhogy most már ott színész is. Színész vagyok, igen. Aha,
1: és akkor most más vezeti az autót.
2: Megszerezte a jogosítványt, akivel együtt játszik.
1: Ja, értem.
2: Most ő élvezkedik, mint
1: a sofőr. De ráadásul azt is nyilatkoztat korábban, hogy szeretnél autószerelő lenni, vagy szerettél nagyon volna autószerelő lenni.
2: Egyébként ez még ma is simán így ott
1: de
2: lenne.
1: Honnan ez a szerelem vagy vágy az autók iránt?
2: Nem tudom, biztos az volt bennem, hogy van egy bátyám és egy öcsém, és mindig fiúkkal voltam körbevéve, és így az ő haverjaikkal, mivel gyerekként színházaztam, ezért a korosztályomban nem nagyon voltak úgy barátaim, vagy nagy baráti társaságom, és ezért egy csomószor az ő barátaikhoz csapódtam. És hát mivel fiúk vettek körbe, ezért nyilván én akartam lenni a vagány csaj, aki ilyen vagány fiús dolgokat csinál. És hát nyilván ez is így közéjük tartozott, és egyébként amikor a jogosítványomat megszereztem, akkor kerestem meg bátyámat, hogy segítsen nekem autót venni. Mert azt nem akar, tehát én nem akartam az a csaj lenni, akihez, nem tudom, ha valami baja van az autónak, és elviszem a szerelőhöz, akkor jól átvernek. Mm. És hülyének néznek, és akkor olyan dolgokat is, az index folyadékot is rám sózzák, ahogy apám mondaná. Szóval én ezt egyáltalán nem akartam, és ezért amennyire csak lehetett, ki akartam tanulni azt, hogy mi az, amit kell tudnom, és mindig bátyámat felhívtam, bármi baja volt az autónak, hogy ezzel meg ezzel mit kéne csinálni. Ő mondta, hogy mi van, vigyem el szerelőhöz, és egyszer történt is egy olyan, hogy elvittem a szerelőhöz, megmondtam nekik, hogy ezt a csavart kell kicserélni, vagy menetragasztóval ragasztva be, és rögzíts, és nekem az úgy elég. És akkor elkezdtem mondani, hogy jaj, hát az nem úgy van, mert hogy meg kell nézni, meg nem tudom, mondom, jó, itt hagyom, nézzék meg, majd nem tudom, egy óra múlva hívnak. Felhívtak, és elkezdték mondani, hogy nem tudom, melyik alkatrészt kell, a gömbfejet kell kicserélni. És mondtam, hogy azt ti biztos, hogy nem cserélitek ki, mert hogy két hete volt az autóm szerelőnél, és nagyon-nagyon sok mindent kicserélt, többek közt a gömbfejet is, amiről ti azt mondjátok, hogy elvileg ki kellene cserélni, úgyhogy ne nyúljatok az autómhoz, megyek érte és elhozom. És olyan büszke voltam magamra, hogy nem tudtam.
1: Nem hagytad tehát magad így átvenni.
2: Az a fajta sztereotípia, ami lehet, mert miért kellene nőként érteni ilyen kütyükhöz, vagy nem tudom. Tehát, hogy
1: de miért ne?
2: Miért ne? Igen. És engem érdekelt. Meg kicsit hát igen,
1: csak ez nem ilyen tipikus, hogy a hajlék ennyire.
2: És egyébként ezután döntöttem úgy, hogy oké, nem autószerelő leszek, mert az így túl sok minden kell, hanem karosszéri lakatos.
1: Wow.
2: Mert hogy ahhoz meg csak így dolgokat kell vágni, meg ilyenek, na hát nem ilyen egyszerű nyilván az sem. Úgyhogy lehet, hogy ez csak egy álom lesz, mert egyébként a színészet, meg minden, ami így ebbe benne van, nyilván sokkal jobban éltet.
1: Persze.
2: Meg ezáltal örülök, hogyha kipróbálhatok ilyen karaktereket, meg minden.
1: De még nem osztottak rád mondjuk egy autószerelő csaj, vagy műhely vezető csaj
2: nem,
1: karaktert.
2: Sajnos még nem. De
1: van egy visszatérő kérdésem, és akkor ez most itt pont jó helyen van, amit színészeknek szoktam feltenni, hogy mindenkinek van egy személyisége. Ha ahhoz közelálló karaktert kap, akkor az könnyebbség, vagy pont az a jó, hogyha egy olyan karaktert kapsz, aki abszolút nincs meg benned.
2: Jó az. De egy időben nagyon sokszor úgy jöttek a szerepek velem szembe, hogy mindig az adott karakter az életem azon pontján voltam, amikor azokat a dolgokat kellett megoldanom, vagy azok voltak jobban nagyító alá téve, amit az adott karakter is viselt magába. És így a karakteren keresztül tudtam fejlődni és tanulni a saját hibámból, és megfejlődni azt, amit kellett. Nagyon ritkán kaptam eddig olyan szerepet, ami így nagyon távol állt volna tőlem. De most a mázlista kapcsán egyébként egy
1: ott
2: olyan szerepet
1: bíztak rám,
2: igen,
1: ugye?
2: Egy eszkort hölgyet játszom, amit egyébként azért élveztem baromira, mert volt parókám is, meg úgy kilettem festve, hogy szerintem így anyám se ismerne rám, és nagyon-nagyon meglepő, ahogy ilyen néztük a mindenféle videókon keresztül, hogy így, hogy lehet még olyan dúsabb bajkat csinálni, mint hogyha szájfeltöltésen estem volna át. És egyébként nem, de mégis úgy van megcsinálva, mintha, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, meg örülök, hogy kicsit így el is maszkíroztak, meg egy olyan karaktert kellett játszani, ami azért jó, mert kihívás, hogy akkor formáld meg ezt a karaktert, és csináld meg, viszont valahogy az én technikám az, hogy játszom el egy adott karaktert, mindig az, hogy valamennyire azért megpróbálni bennem megtalálni, hogy mi az, amivel tudok kapcsolódni, vagy valahol a bennem élő pici kis morzsákat, amiket, tehát itt ki lehet élni magát az embernek.
1: Hát nyilván van egy elképzelésed gondolatod arról, hogy milyen egy olyan karakter, mondjuk maradjunk eszkort hölgynél, és akkor azt te olyanná formálod.
2: Igen, illetve, és akkor itt jön a képbe egy jó rendező, azt Zomborác Virág rendezte, vele már azt hiszem a Király kapcsán dolgoztam együtt, azt hiszem, de hogy hiszen tudom, szóval vele dolgoztam már ott, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni, mert ő valahogy az a fajta rendező, aki tud úgy instruálni, hogy én színészként ne a kényelmes izéba maradjak, hanem meg tudjam ugorni azt, hogy ne csípőből és unottan azt csináljam, ami így közhelyes lenne, hanem dolgozásra kényszerít abban, hogy aztán a végén tök jó legyen a végeredményt nézni.
1: De akkor te szeretsz így a komfortzónádból kimozdulni?
2: Persze.
1: Az neked sokkal jobb, mint a... Mert az emberek többsége, de lehet, hogy aztán ez korra jön, azt szereti, amikor már nem kell kimozdulni a komfortzónából, hanem megszokott dolgokat végezhetem el.
2: Én azt érzem most, hogy nagyon-nagyon sokáig volt valamennyire komfortzónámon belül, hogyha mondjuk egy karakter más is volt, mint én, de valamennyire ez a tényleg a vidéki lány, aki feljött akár a játszmába is, vagy nem tudom. Tehát, hogy megvolt az, hogy mi vagyok belőle én, viszont azt hiszem most azt a korszakomat is élem, hogy nagyon-nagyon szívesen kipróbálok olyat is, hogy mi az, ami így tök nem én vagyok. Hát, ha rohadtul működik. És az van, hogy akkor nekem... Tehát, hogy szerintem most még így 30 előtt még bőven ott vagyok, hogy így legyen még bármi, ráérek még kényelmesben lubickolni.
1: Egy kicsit még a külsőddel hadd foglalkozzunk, de tényleg ez csak egy nagyon rövid, és talán pont mindig a játszmával jövök, mert azt egyébként nem is olyan régen láttam, és tök érdekes, hogy megnéztük a játszmát, és aznap összefutottunk a Kulkával este, és ez ilyen tök érdekes volt. Ezt a hallgatóknak mondom, mert hogy a Kulka is szerepel benne.
2: Igen.
1: És ott ugye változik neked a frizurád is, és aki nem játszik színházban, az csinálhat a hajával, amit akar, mert a filmen meg vagy parókával, vagy bármivel olyanná formálnak, amilyennek akarnak, nem? Vagy te, ha változtatni szeretnél a külsődön, azt valakivel meg kell beszélned? Egyeztetned kell?
2: Amikor színházaztam gyerekként, egészen addig, amíg fel nem vettek az egyetemre, addig végig egyféle hosszú, derék közepig érő barna hajam volt. Amikor végzős voltam a gimibe, akkor annyit megengedtem magamnak, hogy így a hajam alatt valahol, ahol nem látszik annyira, egy darab szőke melércsikot beletettem, és aztán az tetszett annyira, és nem is volt annyira elütő, hogy így beletettem pár dolgot, de akkor még így nagyon az a fajta gondolkodásmód volt felénk is közvetítve, hogy nem. A hajad az nem a tiéd, azt majd mi megmondjuk, hogy mit és hogyan. Illetve persze színházban is van, hogy paróka, de szerencsésebb az, amikor az ember a saját hajával Igen. van. Lányoknak hosszú derékigérő, a fiúknak meg ez a nem tudom, válligérő talán, mert abból lehet majd rövidebbet, meg nem tudom, hosszú, tehát, hogy így hosszú, bármi Igen. lehet. Ez nagyon sokáig így volt. Felkerültem az egyetemre, és mondtam az osztályfőnökeimnek, hogy kipróbálnám egy kicsit ezt a rövid hajat, mert hogy így mindig olyan hosszú volt. És akkor ilyen nyak középig le is vágta. Egyébként azt hiszem az egyik barátnőm. És ugye az első év végén jött az aranyélet, amikor azzal hívtak fel, hogy egy 6 centis hidrogénszőke hajhoz mit szólsz? Én meg ott így ledobtam a láncot, hogy hát végül is, ha ez kell a szerephez, akkor persze, legyen. És amúgy biztos, hogy bevállalt. Tehát, hogy magamtól is kipróbáltam volna, de nem tettem volna meg. Mert ez egy nagyon durva lépés lett volna, hogy a hosszú barna hajú lányból egy felnyírt hidrogénszőke hajú csaj lesz.
1: Tehát akkor az ott a saját hajad volt, az nem paróka?
2: Az... Ne, az ott a saját hajam volt, abszolút, és a lehető legtöbb filmben kb. Ez volt utána. Tehát azért a filmeknél is az van, szerencsésebb a filmeknél talán jobban is, hogyha az embernek a saját haja van. Vannak már olyan parókák is, amik nagyon életűnek látszanak. De nehéz vele dolgozni, meg az nem az embernek a sajátja, hiába próbálna, úgy egyszerűen akadályoz abban, hogy az ember mozogjon úgy, ahogy szerinte a karakter mozogna, vagy ő maga mozogna abba a karakterbe. Úgyhogy volt már paruka, a játszmánál például ott rövid volt a hajam, és ott megcsináltak két lépcsőben a haj változását, hogy ugye ez a vidéki lány az elején Igen. még vidéken van, és azt csinálták, hogy ilyen bubi frizurám volt kb. Kicsit így a fülem mögé ért szerintem. És ugyanolyan színűre festették be a hajamat, mint a... Hú, és ez azért érdekes, mert ma ezt valakinek pont mondtam, úgyhogy milyen párhuzamok vannak az életben. Szóval a bubi frizura közbe betűztek olyan parókát, ami ugyanolyan színű volt, mint amilyenre festették az én hajamat, hogy ugyanaz a barna árnyalat legyen. És a beragasztást összefonták, tehát a parókát az eredeti hajammal, vagy az igazi hajammal fonták össze, és ezért vagy az van, hogy hosszú fonott hajam van a cuki vidéki kislány, és miután felkerül Pestre is az van, hogy megnézi itt a dolgokat, meg bevásárol, meg ruha, meg így úgy amúgy, akkor beül egy fodrász szalomba is, és akkor megjelenik Nagy Zsolt előtt egy Misi bácsi, azt hiszem így hívták. Igen. Misi bácsi előtt egy ilyen kis rövid hajjal, hogy megmutassa magát, hogy pillangóból, vagy hernyóból pillangó lett. Úgyhogy, de ott például volt. De és akkor... ott még úgy castingoltam, hogy szőke hajjal. És ott kellett egy olyan rész, hogy akkor nézzük már meg barna hajjal, mert szőkén nagyon nem volt korhű.
1: De akkor, ha valamit változtatni szeretnél a külsődön, akkor azt nem kell senkivel egyeztetned.
2: Akkor nem kell, hogyha nem vagyok éppen egy produkcióban. Értem. De amúgy meg, ha most nem tudom, lenne egy olyan szerződésem, hogy 3 évig csinálunk egy sorozatot, akkor ott valószínűleg meg kellene beszélni akár bármilyen változtatás, de alapvetően nem. Tehát, hogyha akarom, holnap nullásra nyirathatom, amit egyébként hozzáteszem, nagyon élvezném.
1: Neked még az is jól állna.
2: Én azt nagyon élvezném, de azt csak és kizárólag egy nagyon-nagyon jó szerepért vállalnám be. Magamtól nem merném megtenni.
1: Hát, ha hallották ezt most a rendezők, a producerek, a forgatókönyvírók, és akkor már alakítják a karakteredet. Stau Viktória, nagyon szépen kösz, hogy jöttél. Meg, hogy meséltél.
2: Köszönöm.
1: Október 22 ugye az örökség, és február 11 a mázlista bemutatója.
2: Igaz.
1: Sok sikert mindenkit filmnek.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turista háza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
4: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházakban már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
3: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Hungária klasszikust például, szóval majd pár perc múlva Várni rád egy éjjel át. Itt lesz Rácz Gergő Orsovai Renivel, most pedig jön a Valmár Hooligans.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Charlie-t hallgattuk, ez volt az Az légy, aki vagy. Jön a Nem kell másik című slágerével pár perc múlva az FLM, Bája lesz és a Slep után. Hulli!

Korda György, Balázs Klárival közösen ez volt a Mamma Maria. Jön a prognózis, pár perc múlva szól majd tőlük a Tele van a város szerelemmel egy Back to Black sláger után. Vári, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Bestiák, ez volt a reggel, túl messze van a folytatásban, a Kowalski meg a Vega slágerét hallgatjuk. Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, a retro rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a KFT zenélt. Ez volt az Afrika.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Máté Pétertől a Kell, hogy várj, de itt lesz Berecki Zoltán, a Korán, most pedig jön a Balvasi Brothers Company.
3: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, él!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Somló Tamás énekelt, ez volt a Gondolsz rám. Jön a Harry Beast is, pár perc múlva szól majd tudjuk a Maradok, de még előtte itt egy V-motoros sláger. Várj, még fel kell majd a nap, a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Tancsapda és az Örökké tart után jön mindjárt a Magyar Vándor főcímdalával Kohánszki Roy és Rutka Róbert, az Otthon itt van, előtt pedig a Hip Hop Boys és az Ott várok rád.

0: Padödöm, azt csinálok, amit én akarok. A folytatásban már is itt a Quimby, és a Most múlik pontosan a Retro Rádióban.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Rádió. A Forever Club és a Balatoni Láz után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy visszatérő vendégem lesz, aki ráadásul a napokban jövő héten fogja ünnepelni az 50. születésnapját. Ennek kapcsán is egy majdnem egész hétvégés fesztivált tölthetünk a társaságában. Litkai Gergő érkezik holnap este 8-tól. Remélem, hogy találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Ember Márk és Törőcsik Franciska közös dalával, illetőleg egy általuk közösen énekelt Demjén Ferenc slágerrel búcsúzom. Szabadság vándorai itt a Retro Rádióban. Viszhall!
1: Hogyha

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió